0: minden perc drága, és tényleg egy ilyen vészharangozást éreztem a szívembe, hogy SOS cselekedni kell. És most már tudom, hogy a Szent Szellem helyezte a szívemre, hogy én menjek be érte imádkozni, de alkalmatlannak éreztem magamat rá, meg hát igazából nem volt még úgy Biblia ismeretem sem, imádkozni sem tudtam olyan módon, mint ahogy az idősebb keresztények, csak így egyszerű szavaimmal imádkoztam. De elkezdett egyre jobban szorongatni engemet az, hogy mi van akkor, hogyha bemegyek én, és imádkozok, és lehet, hogy meggyógyul, és élni fog, és mekkora veszteség lenne, hogyha én sem megyek be, és senki nem megy be, és meghal. És már utána már egy ilyen felelősségtudat is rám szállt, hogy nincs jogom megtenni azt, hogy én, aki már ismerem az igazságot, elrejtem, és nem megyek be hozzá imádkozni a kórházba. Ezért beültem az autóba, és akkor elmentem. 20 éves voltam oda a kórházba, a rengeteg roma ember ült a folyosón, ugye meg volt keseredve nagyon az egész család, a hozzátartozók nagyon féltek, hogy meg fog halni, és akkor bementem az intenzív osztályra, imádkozni érte. Viszont amikor láttam, hogy mennyire súlyos állapotban van, nagyon ijesztő volt a látvány, és tele volt gépekkel, fel volt tagadva a feje, a keze, be volt lilulva, a szeme fel volt akadva, nagyon rettenetes látvány volt, ott nagyon megijedtem. Elkezdett reszketni a térdem, és hirtelen így csak ennyit tudtam mondani, hogy uram, én ezt nem szeretném, vigyél ki innen, mert én ezt nem bírom látni. És akkor tényleg Isten ilyen módon a segítségemre sietett, hogy egy nővér odajött, és mondta nekem, hogy nem lehetek itt bent, hogy nem vettem fel az intenzív osztályra se egy lábságot, se egy köpenyt, nem is engedtek be, hogy menjek ki, és majd ő szólít engem, hogy mikor mehetek be. És ott volt egy kis időm egy sarokba elvonulni, imádkozni, és kértem az urat, hogy uram, csak annyi erőt adja, hogy legalább bemenjek, és elmondjak egy imát, és utána pedig hazamenjek. De őszintén mondva neked, nem gondoltam azt, hogy nem volt olyan hitem nekem ott akkor, hogy valóban meg fog gyógyulni, inkább már talán az is bennem volt, hogy könnyítek az én lelkiismeretemen is, meg ott volt az a hátha, tudod, a reménység, hogy hátha tényleg meggyógyul. Aztán bementem hozzá, megláttam ott őt, közelébe mentem az ágyához, és ott már minden megváltozott, ott már lement róla minden félelem, és nem is izgultam, meg nem kapkodtam, hogy milyenféle imád kéne mondjak, meg milyen igeismeretem által imádkozzak, hanem ott már csak felfakadt bennem egy irgalmasság, amikor láttam őt, nagyon megsajnáltam, és letérdeltem az ágyához, és csak annyit kértem, hogy uram, gyógyítsd meg, kérlek, mert egy fiatal emberről van szó, akinek családja van, és add meg neki, hogy meggyógyuljon, a családját tudja nevelni, és hogy járjon a gyülekezetbe. És ezt az egyszerű imát így, ahogy elmondtam, fogtam a kezét, fölkelte az ágyam elől, és az Úr meggyógyította, az Úr, dicsőség legyen az övé, kinyitotta a szemét, rám nézett mosolyogva, hát képzelheted, nagyon meg voltam döbbenve, ott elkezdtem ugrálni az ágy előtt örömembe, hogy tényleg felkeltél, megismersz engem, és akkor így bólogatott, mosolyogva, nem tudott beszélni, mert egy cső volt a szájába, gégemetszése volt, de ott meggyógyította őt az Isten, és utána fel is épült olyan szinten, hogy hazament, ez most már egy 20 éves sztori, ugye azóta nem is fogyaszt alkoholt, megtért a családjával, gyönyörűen élnek, jogosítványt tett le, és egy normális családi életet élnek, és ez az Úr munkája, és ez nekem egy nagyon nagy tanítás volt, hogy nem szabad alkalmatlannak érezzük magunkat keresztényként, hanem igenis Isten bennünk él, és mindenre van erőnk a Krisztusban, és ami rajtunk áll, azt tegyük meg az Úr munkájának és az embereknek az áldásba jutásának az érdekében. Halleluja!
1: Tehát utána akkor ő felépült, és akkor elmondtad neki, hogy mi történt, és ő így adta át az életét Istennek, ugye?
0: Hát igazából már nem is kellettem én hozzá, mert nem mindig kellünk mi egyébként. Ezt az imát, ahogy elmondtam, és ott felgyógyult, utána hazaengedték a kórházból. Igazából tőlem távol laknak ők, és szerintem egy ilyen jó éven keresztül nem is találkoztam vele. Csak itt telefonon beszéltem a hozzátartozóival, és egy Bibliát elküldtem neki, majd egy év után találkoztam vele. Még akkor is így épülgetett otthon, de már utána jogosítványra ment, és akkor azóta is ilyen évente, két évente találkozunk. Hát Fülöp evangélistának a helyzete is egy ilyen hasonló, amikor találkozik a Szerecsenországi Kobornyikkal, aki Jeruzsálem.

0: szellemben megy fel imádkozni, és ugye amikor a Szent Szellem oda küldi Fülöpöt, és felül a kincstárnoknak, a komornyiknak a hintójára, és megkérdezi tőle, hogy ismered-e, érted-e, amit olvasol, és ugye azt mondja ottan a kincstáros, hogy hogyan értenem, ha nincs, aki elmondja, és erre az írásokból Fülöp elkezdi neki tanítani a Krisztust, majd amikor látja megint csak szabad döntéséből a kincstárnok a vizet az út mellett, akkor ő kérdezi meg Fülöpöt, hogy íme itt a víz, kigátol meg, hogy megkeresztelkedjem, és erre annyi a válasz a Fülöpnek, hogy ha teljes szívedből hiszel, akkor meg lehet, és ezután megkereszteli, és azt írja az ige, hogy tovább ment az ő útján a komornyik örömmel, és többé nem látták egymást. Dicsősége az Úrnak. Tehát már onnantól kezdve Jézus gondját viselt ennek az új megtérőnek. És sokszor vagyunk így mi is, hogy hát Jézushoz térünk meg, és ő a mi fő pásztorunk, és ő az övét nem hagyja el, hanem vezeti. És biztos, hogy körülvette utána ezt az embert is olyan szellemi emberekkel, akiken keresztül tudta támogatni a keresztény életét. Meg ez az úri ember is, akiről beszélek, hogy meggyógyult, ő körülötte is vannak hívők, akik tudják bátorítani meg egymást. Tehát vannak mindenhol gyülekezetek, hála Istennek.
1: Tehát akkor ő a környezetéből el is helyezkedett, és te lényegében akkor csak egy ilyen lépcsőfok voltál, az első lépcsőfok.
0: Mondhatjuk így, igen.
1: Ugye, és ugye tudhatjuk Istenről azt, hogyha Isten felé egyet lépünk, akkor ő ezret, százat fog felénk lépni. Úgyhogy valószínű, hogy ez történt ennek az embernek is az életében, és az az elképesztő ebben az egészben, hogy te itt megkezdted ezt a dolgot, és innentől kezdve az ő életéért is te kincseket fogsz kapni a mennyei atyánktól, és bármit, amit ő fog tenni, az lényegében a te gyümölcsöd is. Amennyire az ő élete lesz gyümölcsöző, az mind visszatér majd hozzád is. De ezt majd ki fogjuk fejteni a következő szegmensben, most ismét elmegyünk egy jó dicséretet meghallgatni, aztán folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, Pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy velünk.
0: Én is őszintén örülök neked, Armando, és köszöntök minden kedves hallgatót is szeretettel.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy volt egy ember, akiért te imádkoztál, és meggyógyult. Nos, úgy tértünk ide erre a sztorira, hogy a szolgálatodról kezdtünk el beszélni. Mi volt az a szolgálat, amit gyülekezetben kezdtél el csinálni, hiszen ugye ezek mind olyan dolgok voltak, amit te keresztényként kiléptél hitben és cselekedtél, tehát az, hogy evangelizáltál, az, hogy szolgáltál az emberek felé, hogy amit az Isten te hozzád szólt, azt átadtad másoknak, illetve hogy imádkoztál másokért, és ezt nyilván jelek is csodák követték. Viszont én tudom rólad, hogy zseniálisan dicsőítesz, nagy ajándékot kaptál az Úrtól, nagyon jó a hangod, és nagyon ügyesen gitározol, ezt szoktam látni. Ez a dicsőítés mikor kezdődött az életedben? A világi életedben is már volt gyermekként, fiatalként, hogy esetleg énekeltél egy asztalnál egy hallgatót, vagy így cigányzenéket énekeltél?
0: Igen, négyen vagyunk fiú testvérek, és mindig volt otthon hangszer. Édesapámtól kaptunk ajándékba gitárt, tamburát, és akkor azokon elkezdtünk zenélgetni, ilyen lakodalmas nótákat, cigányzenéket énekelni. Aztán majd, amikor ugye meghallottuk az evangéliumot, akkor felismertünk, hogy ez itt sokkal jobb, sokkal több, és ez az igazi, és akkor így utána már áttértünk a dicséreteknek a zenélésére, énekelni a testvéreimmel.
1: Tehát akkor egy zenés családból származol, innen van ez a nagy tehetség. Volt vágy benned, hogy én gyülekezetbe szeretnék énekelni, vagy neked mindegy volt, hogy hol, csak az Isten dicsőítsd?
0: Hát igazából kértek engemet erre, hogy dicsőítsek a gyülekezetbe, és mondom, azt láttam, hogy ezzel én tudom segíteni az Isten munkáját, az öcsémmel együtt, és akkor igazából ezért csináltuk. Tehát, ahogy az előbb kérdezted azt is, hogy volt-e bennem vágy arra, hogy pásztor legyek, igazából azt sem kerestem. Ezeket az egyházi szolgálatokat nem kerestem, hanem így alakult. Tehát a pásztori szolgálatot sem kerestem, hanem bele csöppentem igazából abba is, meg a dicséret szolgálatába is Isten helyezett bele.
1: Tehát akkor ez nem egy kimondottan vágyakoztam rá, és kikértem az Úrtól, hanem konkrétan Isten helyezett téged oda, hogy csináld ezeket a dolgokat. Mit láttak benned szerinted azok az emberek, akik felkértek téged erre a szolgálatra? Tehát mit tesz alkalmassá egy szolgálatba? Mit láttak benned? Miért kértek meg téged, hogy te vegyél részt ebben a szolgálatban?
0: Hát igazából nem tudom, hogy ők mit láttak, de azt tudom, hogy az ige azt mondja, hogy nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Ez egy nagyon csodálatos ige, és én is, mint szolgáló, pásztor, gyülekezetnek a felelős vezetője, én is mindig figyelem a körülöttem lévő nyájban azokat a tagokat, akiket az Úr ajánl a szolgálatra, nem azok, akiket ajánlják magukat nagyon. Bár persze olyan is van, hogy valaki annyira buzgó, hogy keresi a szolgálatát, azzal sincsen baj, mert az is lehet az Úrtól, már nem minden esetben, de az Úr megmutatja az ő embereinek igazából, hogy kit szeretne szolgálatban látni. Vagy például a pásztori szolgálat is nekem úgy alakult, hogy amikor 6 évvel ezelőtt meggyógyultam, egy halálos betegségem volt, és meggyógyultam, és meggyógyított az Úr, és ugye ezt megint csak nem tudtam magamban tartani, és elkezdtem elmondani embereknek, megkerestek például Sárbogárdról, hogy meghívtak, hogy menjek el hozzájuk beszélni Istenről, és oda is elmentem csak azzal a célra, hogy bizonyságot tegyek, és ott lett egy ilyen tömeg, egy 30-40 fő, aki megtért, és mondták, hogy járjak le hozzájuk, és mondtam, hogy hát ne haragudjatok, de hát én nem vagyok pásztor, én nem tudok hozzátok járni, tehát azért ez egy nagy felelősség, én erre nem érzem, hogy én alkalmas lennék, vagy lenne erre nekem jogom, kövessétek az Urat, mondtam nekik, hogy keressetek egy gyülekezetek magatoknak. Aztán hazajöttem, és akkor nagyon a szívemre helyezte őket az Úr, hogy mi lesz a sorsuk. Megismerték az Urat, hogy találom maguknak gyülekezetet, és ugye én a hit gyülekezetének a szolgálója vagyok, és elmentem a pásztoromhoz, és elmondtam neki, hogy mi történt Sárbogárdon, hogy többen megtértek a szolgálatomon, bizonyságtételemen keresztül, és akkor megbeszéltük a pásztorommal, ő is nagyon józanul, bölcsen, nem azt mondta, hogy rendben, akkor járjál hozzájuk le, vagy menjünk, nyissunk ott egy gyülekezetet, hanem mondta, hogy rendben, akkor elkezdünk imádkozni, bőjtölni, értük, és kérjük az Úr vezetését, hogy mi legyen ezzel a sárbogárdi szolgálattal. Majd amikor az én pásztorom is megkereste az Urat, akkoriban volt egy ilyen 21 napos bőjt, jól emlékszem, hogy ilyen január körül volt, akkor így a bőjt végén nagy örömmel rohanva futott hozzám, mert kapott valószínű kijelentést, és akkor mondták, megkért engem, hogy járjak le hozzájuk, és pásztoroljam őket, és megáldott engemet, és az a kenet pedig képessé tett engem. Tehát igazából sokan vágynak pásztori szolgálatra, és amikor ezt a szolgálatot megkaptam, én akkor nem egy ilyen újongó öröm fakadt fel bennem, hanem egy nagyon nagy istenfélelem, egy felelősségtudat, egy ilyen józanság, hogy egy nagyon nagy munka áll előttem, és nagy felelősséggel kell ezt végeznem. Igazából ebben a szolgálatban is így kerültem bele.
1: És akkor lényegében utazgattál akkor?
0: Hát igen, akkoriban egy nagyon aktív utazó szolgálatom volt abban az időben, mert hát mondom, nagyon hát a hála motivált engemet a szolgálatra, mert amikor 6 évvel ezelőtt kórházba kerültem, 2 hónapig intenzív osztályon voltam, hasnyálmirigy gyulladással, és tényleg élet-halál között voltam, és meggyógyultam, akkor hazajöttem, és még egy évig otthon kellett fölépülgessek, mert az állóképességemet elvesztettem, nagyon gyenge voltam igazából, sokszor el akartam otthonról menni, mert már nem bírtam a bezártságot, de hát kimentem a kapuig, és így a sírás elkapott, mert nem volt bennem erő. És akkor el kellett döntsem, hogy mostan ez miatt én most hálás legyek, hogy meggyógyultam, vagy belekeseredjek, hogy milyen rossz állapotban vagyok, és ott felismertem, hogy nem, hanem én hálás kell legyek az Úrnak, mert megváltott, megtartott, és ezt el kell mondjam másoknak, és akkor elvitettem magamat másokkal a gyülekezetbe, mert nem tudtam vezetni sem, és akkor ott mindig Isten szelleme megerősített engem, megújított, és akkor láttam, hogy szolgál felém a Szent Szellem, gyógyítgat, terápiát végez rajtam Jézus, és akkor felismertem, hogy amikor Jézusról beszélek másoknak, akkor elmúlnak a fájdalmaim is. És akkor elkezdtem szolgálni. Jászkalélyen kezdtük a szolgálatot a cegédi gyülekezettel, a Georgi székkal. Jártam le oda, egy roma missziót tartottunk. Onnan Nagykátára mentem át, mezőtúrra, szarvasra, kisújszállásra, kalocsára. Sok helyre elmentem, és igazából mindenhol a gyógyulásomról beszéltem. Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdettem, bizonyságot tettem, és Isten pedig velem együtt munkálkodott. Dicsőség az Úrnak abban az időben.
1: Nagyon örülünk neki, és dicsőség az Úrnak, hogy felépültél, és most már egy nagyon erős, életerős fiatal ember vagy, aki zseniális szolgálatokat végez. Hamarosan ki is fogunk térni erre, hogy pontosan mik is ezek a szolgálatok, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most ismét elmegyünk, egy keresztény zenét meghallgatunk, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romákra. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, Pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk a mai nap folyamán.
0: Én is nagyon köszönöm, örülök neked, Armandó.
1: Nos, ott tartottunk, hogy Isten meggyógyított téged, és egy nagy hála volt a szívedbe, és mindenhova mentél, szó szerint mindenhova, hogy hirdesd az evangéliumot, és szolgálj az emberek felé, hiszen nagy hála volt a te szívedben, a te gyógyulásodért. Ezt olvasom a Bibliában is különben, hogy Jézus meggyógyít valakit, Jézus mondja nekik, hogy ne mondják el senkinek, erre ők szaladnak, és mindenkinek elmondják, hogy mi történt velük, mert akkor a hála van az ő szívükben.
0: Így van.
1: A további szolgálataiddal mi a helyzet, hiszen ha jól tudom, nagyon-nagyon sok szolgálatot végzel. Én egyébként a Facebookon figyeltem fel rád nagyon, és én is észrevettem azt az ajándékot, amit te is fiatalként vettél észre magadon, hogy nagyon értelmesen, érthetően tudod átadni az Istennek az igéjét. Tehát az, amit te gondolsz, azt én 100%-osan meg tudom érteni, hiszen megérteted velem. Nagyon jól átadod az Istennek az üzenetét, illetve, ahogy már említettem is, gitárt ragadsz, és olyan szinten tudsz dicsőíteni, hogy nem zeneileg varázsolsz el bennünket, hogy hú, de jól gitározik, vagy hú, de remek a hangja, hanem egyszerűen az a jelenlét, az, ami árad a te hangodból, az maga Istennek a jelenléte, és az Isten van ott, amikor te dicsőítesz. És ezek mellett, a szolgálatok mellett te jársz egy börtönmisszióba is, ugye?
0: Igen, halleluja, igen.
1: Erről mit kell tudni, hogy néz ki egy ilyen dolog, ilyen benfentes infókat elmondhatsz nekünk, hogy egy hány fővel mész, mit csinálsz ilyenkor, mennyire kell félni az ilyen helyzetektől?
0: Hát nézd, igazából ez is egy olyan szolgálat, amit megint csak nagyon is nem kerestem, sőt, mi több, inkább kerültem. Tudni kell, nem szégyellem, mert az Úrnak a dicsőségére mondom el ezt a bizonyságot is, hogy fiatal koromban, 18 évesen elkövettem egy bűncselekményt, amiből én egy évet ültem börtönben, és amikor börtönbüntetésemet le kellett töltsem, akkor a Barackai BV-be töltöttem én le ezt a börtönbüntetésemet. Tehát amikor én megtértem 20 évesen, akkor a megtérésem után azonnal be kellett, hogy vonuljak erre a börtönbüntetésemnek a letöltésére. És én már keresztényként mentem oda be igazából, és volt egy ilyen elhívás tudat is bennem, hogy hát Isten megbocsájtotta a bűneimet annak ellenére, hogy tényleg bűnöket tettem, Isten igéje ellen vétkező életet éltem, meg egy bűncselekményt is elkövettem, de mégis volt a bensőmben egy bizonyosság arról, hogy Isten megbocsájtotta nekem, mert megbántam, bocsánatot kértem, volt arról bizonyságom, hogy Isten szeret engem, és ha ezt a büntetést, ha már egyszer le kell, hogy üljem, akkor én ezt igyekszem az Isten dicsőségére leülni. És akkor bementem oda egy évre, Baracskára, és ott is úgy kezdődött az egész, hogy az első naptól fogva bizonyságot tudtam tenni. Isten hozzám küldte az embereket. Volt olyan példa például, hogy kint voltam a folyosón a telefonfülkénél, és akkor beszélgetett két fogvatartott, és az egyik sírva panaszkodott, hogy milyen rossz a családi élete, kint beszélt mostan egyik szerettével, és milyen nagy problémáik vannak. És akkor a másik mondta neki, hogy hát ül itten egy papa 24-es zárkába, Sztojka József, hallottam róla, hogy itt beszél a embereknek Istenről, menjél oda hozzá, majd biztos tud neked segíteni valamit. És én meg ott az egyik hallgattam, mert valóban ilyen szintű volt, hogy Isten használt engem ottan bent, ez alatt az egy év alatt. Az Úr dicsőségére mondom, csak is az Úré minden szavamé a dicsőség, hogy nagyon sokan megtértek, ott alakult ki egy ilyen 100 fős gyülekezet. Minden héten készítettem az Úr útját, szedtem összefelé ott bent fogvatartottként az embereket, hogy jöjjenek Isten tiszteletre, mert már akkor is bejártak a hídgyülekezetétől is szolgálók Isten tiszteletet tartani Baracskán, meg más gyülekezetek is bejártak. Én pedig igyekeztem összegyűjteni az embereket arra napra, amikor az Isten tiszteletek voltak magyarán, egy ilyen evangélista munkát is végeztem ott, az mellett, hogy vigasztaltam, bátorítottam az embereket. És akkor ugye onnan, amikor kiszabadultam, ez 20 évvel ezelőtt volt, hát én soha nem vágytam arra, hogy én valamikor is börtönbe kerüljek, meg hogy szolgáljak börtönbe, ezt erre sem nagyon nem vágytam. És megismerkedtem a hídgyülekezetének az egyik lelkészével, egy nagyon kedves szolgálatvezetővel, nem titok a neve neki, mert nyilvánosság előtt is ismert, hogy Sárközi György az országos börtönszolgálatnak a vezetője a hídgyülekezetében, és ez a szolgálat, nem tudnám pontosan megmondani, hogy hány éve vezeti a György pásztor, de így a szolgálatnak a kezdetén együtt kezdtük ezt, így a György pásztorral elhívott engemet, hogy menjek be vele egy alkalomra, oda Baracskára, és hát mondtam neki, hogy erre tudott erről igazából, hogy én ott voltam fogvatartott, és most már tudom, hogy azért is hívott engemet oda, hogy menjek vele. Hát a kapunál már, Armandó, nagyon nehéz volt, mert amikor megláttam, mondtam a szolgálatvezetőnek, hogy lehet, hogy inkább én nem mennék ide be. Aztán felbátorított engemet, és mégiscsak bementem, és hát az első alkalom mindjárt magával ragadott, és megint csak azt ismertem fel, mint általában minden szolgálatnál, hogy nincsen jogom megtenni azt, hogy nem megyek, mert nagyon szomjasak az emberek az Úr után, és láttam itt a börtönszolgálatban is, hogy milyen hasznos az ott lévő fogvatartottaknak az a bizonyság, amivel én tudok szolgálni nekik, hogy ott voltam bent, és én az Úrról töltöttem le a büntetésemet, és mennyivel másabb volt úgy letölteni a büntetésemet, hogy az Istennel a közösségemet építettem közben, és látom, hogy ebből a fogvatartottak reménységet vesznek, tanítványok növekednek ott bent a börtönbe is. Ez egy olyan munka egyébként, ami egy országos börtönszolgálat. Az ország minden börtöneibe bejár a hídgyülekezet. Több száz börtönszolgáló van, és járják a börtönöket, heti rendszerességgel tartanak istentiszteleteket, és Isten így rendezte, hogy én ebben a baracskai szolgálatban legyek aktív résztvevő, és látom, hogy ez az Istentől van. Gyümölcsöző, az emberek áldást vesznek belőle, úgyhogy nincs jogom elhallgatni meg az Istennek az üzenetét, meg hogy megfosztam őket attól, amit az Úrtól ingyen kaptam, igyekszem ezt átadni nekik, és nagyon nagy örömmel veszik igazából a szolgálatunkat, dicsőség az Úrnak.
1: Vannak emberek, akik ténylegesen átadják ott az életüket Istennek?
0: Igen, határozottan tudom ezt mondani, hogy igen. Jó gyümölcsei vannak ennek a szolgálatnak, vannak sokan olyanok, akik a szabadulásuk után megkeresik a gyülekezetet, kijönnek úgy, hogy szinte semmiük nincsen, és elmennek dolgozni, és Isten felépíti az egzisztenciájukat is. Több olyan bizonyság van, hogy találtak feleséget a gyülekezetben, megnősültek, gyermekeik vannak. Olyan is van, aki beállt a szolgálatba, és nagyon hűségesen szolgálja az Urat. Tehát sok jó gyümölcse van ennek a szolgálatnak, igen, határozottan igen.
1: Nagyon örülök neki, és egy nagyon pozitív dolog az, hogy Isten át tudja formálni az embereket. Ugye ezt sokszor mondjuk mi evangélizálás közben, hogy Isten a bűnösöket megváltoztatja, és hát ezt hol tudnám bemutatni a legjobban, ha nem egy börtönben, ahol tényleg az elítélt bűnözőket meg tudja változtatni, úgyhogy tényleg Isten egy csodálatos Isten.
0: Valóban.
1: Nagyon köszönöm neked, hogy ezt elmondtad. Én nem fogjuk folytatni a beszélgetésünket, úgyhogy kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most ismét elmegyünk, egy keresztény dalt fogunk meghallgatni, aztán beszélgetünk tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Sztojka József, pásztor Pityu az én vendégem. Nagyon köszönöm neked, hogy itt vagy velünk a mai nap folyamán, és bizonságot teszel.
0: Én is köszönöm a megtiszteltetést, kedves Armando, és köszöntök minden kedves hallgatót szeretettel.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy már egy csomó mindent felsoroltál nekünk, hogy mennyi minden szolgálatot teszel, és ugye te egy pásztor is lettél, illetve nem csak egy gyülekezetet vezetsz, hanem a családodat is, hiszen boldog férj, apuka vagy, és egy remek gyülekezetet is vezetsz. Milyen ezeket csinálni összességében? Hogy fér bele a szolgálat a család nevelése mellé?
0: Hát, megmondom neked őszintén, hogy szoktam én is ezen sokat gondolkozni, hogy tudom én ezt így együtt csinálni, mert ugye kell egy ilyen arany középút, egy egyensúly is. Hát, csak azt tudom neked mondani, hogy ez az Istennek egy kegyelme. Az Isten, Isten nélkül ez így nem tudna működni, és Istennek pedig csodálatosan tud működni. Úgyhogy én vagyok a legjobban megdöbbenve, viszont nagyon hálás vagyok az Úrnak mindezekért, a családomért, a szolgálatért, a gyülekezetekért, a kedves testvérekért. Az Úrért dicsőség, de nagyon áldott embernek érzem magam, és mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen módon áldja meg az Úr, vagy még jobban.
1: Nagyon-nagyon jó szolgálatokat végzel, és nagyon nagy a te történeted, és még nagyon sok minden van benne, tehát én hiszem, hogy nem először és utoljára vagy itt velünk a Rádió Dikben, hanem még hallhatnak majd téged a kedves hallgatóink. Most azonban az utolsó szegmenshez érkeztünk, hamarosan lejár a műsoridőnk, és szeretnélek megkérni téged, hogy így év végén mit üzennél az új évre az embereknek? Ugye új év, új reménység, és hála Istennek, Istennél nem csak új évkor van új lehetőség, hanem Istennél mindig van új lehetőség. Mit üzennél az embereknek? Mit mondanál a hallgatóinknak? Van-e valami a szíveden?
0: Igen, készültem néhány csodálatos igével, amelyet meg szeretnék osztani veletek. Először is a 103. Zsoltárnak az elejét szeretném olvasni, a Dávidnak a Zsoltárát, amely úgy szól, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Amen. Dicsőség legyen az Úrnak, nagyon szeretem ezt a Zsoltárt, hát mindegyik Zsoltár, de ez nagyon kedves nekem. És Dávidnak a személye is nagyon kedves nekem, aki egy nagyon áldott, nagyon sikeres ember volt, annak ellenére, hogy sokszor hibázott, de mégis nagyon alázattal tudta rendezni az Istennel való kapcsolatát, és ezért Isten azt mondta Dávidról, hogy találtam magamnak szívem szerint való embert, Dávidot. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen az Úr, hogy nem vádol senkit sem, hanem ő nagyon szerető személy, maga a szeretet, és ő nem szurkol, nem gyönyörködik a hitetlen halálában, hanem ő bővölködik kegyelemben, megbocsájtásban azok irányában, akik őszintén meg tudják bánni a bűneiket, és korrekciót tanúsítanak az Isten felé. És Dávid ilyen ember volt, és ő maga mondja ezt a Zsoltárt, és nagyon szeretném kiemelni ebből a Zsoltárból azt, hogy Dávid király itt nem várja azt, hogy majd hát, ha valaki megy és segít rajta, majd hát, ha valaki megvigasztalja, vagy tanácsolja őtet a sok problémái miatt, mert rengeteg problémán ment át egyébként Dávid annak ellenére, hogy nagyon sikeres királya volt Jeruzsálemnek, hanem azt írja az ige, hogy Dávid a saját lelkéhez szól. Saját magának mondja, saját magának hirdeti az igét, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm a szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és erre szeretném a hangsúlyt tenni, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Dicsőség az Úrnak. Tehát így, ahogy ennek az évnek a végéhez érünk, én arra szeretnék bátorítani minden kedves hallgatót, hogy mérlegeljétek ezt az éveteket. Ami jó, azért adjatok hálát az Istennek. Biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy sok életében vannak nehézségek, voltak nehézségek ebben az évben, de biztos voltak örömök is, biztos sokan felismerték az életükbe az Istennek az áldásait, és nagyon jó dolog ezekről megemlékezni, el nem felejtkezni az Úr jó tetteményeiről. Itt Dávid saját magát bátorítja ezzel, a saját lelkéhez szól, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó tetteményéről. Hálaadás árad ki Dávidnak a szívéből, ezekből az igékből, és Istennek nagyon kedves a hálaadás, a hálás ember, a hála az egy áldozat, és Isten ezt elvárja tőlünk, hogy mindjárt hálásak legyünk neki, mert mindegyikünknek kivétel nélkül van okunk a hálára. Hálásnak kell legyünk azért, hogy az Isten úgy szerette ezt a világot, és minket is személyesen, hogy odaadta értünk az egyszülött fiát. És ezért erről nem szabad elfelejtkezzünk, hanem bizony meg kell emlékezzünk erre és minden egyes szabadítására, a legapróbbnak tűnő áldásaira is, és jó dolog ezekről megemlékezni. És itt még kiegészíti ezekkel a csodálatos igazságokkal is, hogy áldjad én lelkem az Urat, tehát azt az Istent, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Tehát itt a kettőt is megemlíti, és valóban ez a kettő egy jár, hogy a bűnbocsánatot, aki az Úrtól átveszi, a bűnbocsánattal együtt jön a gyógyulás is. Sok betegség, lelki problémák által jut be embereknek a szervezetébe sajnos, és az a tapasztalat, hogy amikor valaki Istennel rendezi a sorait, amikor valaki őszintén megbánja a bűneit, és bocsánatot kér a bűneiért, és elfogadja a názáreti Jézus Krisztus golgotai engesztelő áldozatát, akkor az ember megtapasztalja a bűnbocsánat örömét, és még meg is gyógyul a betegségeiből is. Tehát én erre bátorítalak benneteket, kedves hallgatók, így az év végén, hogy miképpen az ember így év végén sokan ugye háziasszonyok igyekeznek egy nagy takarítást végezni, hogy az új évben ne menjenek át kozozsan, hanem minél tisztában. Az emberek igyekeznek az év végére a mulasztásaikat pótolni. Én azt mondom nektek az Isten igéje alapján, hogy ha van rendezni való, akkor a Biblia tükrébe keresztények igyekezzetek megvizsgálni magatokat, és hogyha vannak olyan meg nem vallott bűnök az életetekben, amit még nem rendeztetek, akkor azt minél előbb rendezétek az Istennel. Az 1 János levélben nem tudom, hogy mennyi idő van, igazából Armandó, nem akarom túlhúzni. Felírtam ide sok igét magamnak, de ha nem is olvasom fel, akkor is így utalok rá nektek, hogy az 1 János levélnek az első fejezetében az 1-től 10-ig, és az 1 János levél 3. fejezetében az 1-től 3-ig. Itt egy csodálatos tanítást ad Isten arról, hogyha megbánjuk, megvalljuk a bűneinket az Istennek, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsássa minden bűnünket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Halleluja! Csodálatos, amikor valakit Jézus Krisztus szent vére megtisztít, és Jézus vére a világosságban valóban meg, valóban működik Jézus vére, erősebb a ruhamosók lúgjánál. És én ezt mondom nektek az ige alapján, hogy tisztítsuk meg magunkat mindjárt, mert keresztények, hogyha van reménységünk, van kijelentésünk a mi üdvösségünkről, akkor tisztítsuk meg magunkat, és ne menjünk át az új évbe szennyesen, sőt, ne várjuk még a holnapi napot sem, hanem még ma tartsunk bűnbánatot, menjünk a kereszthez, és Isten pedig, hogyha mi őszintén megbánjuk, megvalljuk a bűneinket, akkor megkegyelmez nekünk, megtisztít, leszedi rólunk a bűneinknek a terhét, és fölruház bennünket szabadítással, örömmel, a bűnbocsánat örömével, dicsőség az Úrnak. És Dávid, látjátok, ő nem vár senkiről, hogy majd hát, ha valaki megszolgál feléje, hanem ő saját maga felé szolgál, saját magát bátorította, saját lelkének mondta, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezz semmi jó téteményéről. De nagyon csodálatos bölcsember volt, sokat tanulhatunk Dávid király életéből. Legyünk mi is ilyenek, hogy nem várjunk arra, hogy hát, ha majd valaki jön és segít, szolgál felénk, bár ugye vannak dicsőség az Úrnak az egyházban olyan szolgálati ajándékok, pásztorok, tanítók, evangélisták, apostolok, proféták, akiket segíts célból helyre tisztán az egyházba. De mégis, hogyha mi magunkat megerősítsük az Úrban, akkor valóban az Istennek az áldásaiból tudunk hitáltal részesülni. Dicsőség az Úrnak. Ugye erről az évről így ennyit szerettem volna mondani. Hát a jövő évvel kapcsolatosan pedig megint csak van egy nagyon áldott ige, amivel szeretnélek benneteket megáldani. Ez pedig a Jeremiás könyvének a 29. fejezete, a 11-es verstől a 14-esig. Ez pedig így szól, csodálatos ez az ige, nagyon szeretem, legyen nektek nagy áldás. Azt mondja az Úr, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr, jó létet, és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem. Ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek titeket minden nép közül. Ámen, dicsőség az Istennek. Úgyhogy ezzel szeretném megkoronázni ezt a szolgálatát az Istennek, hogy látjátok, Isten jót tervezett, jó jövőt tervezett. A 2023-ra Istennek az akarata a mi életünkre, a ti életetekre nézve jó tervezett mindegyikünk élete felől, ezért engedjük meg neki, hogy hadd cselekedjen a mi életünkbe ő, és hozzuk magunkat áldható állapotba, valóban így módon, hogy tisztítsuk meg magunkat minden bűntől, és építsük az életünket az Istennek az igéjére. Igyekezzünk hűséggel követni a jó pásztorunkat, Jézust, az igén keresztül. Keresjük a vele való közösséget, mert látjátok, hogy azt mondja az ige, itten olvastam, hogyha segítségül hívtok, és kitartóan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem. Ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok. Így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat. Úgyhogy csodálatos ígéretek ezek, amelyek Krisztusban megilletnek minket. Csak tényleg Krisztusban, testvérek. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy ragaszkodjatok az Úrhoz, mert ő nem hagy el senkit, de mi se hagyjuk előtt, hanem ragaszkodjunk ő hozzá, és engedjük, hogy minden nap hadd vezessen bennünket az ő jó tervébe, mert ő jobbat tervezett nekünk, még annál is, mint amit mi tervezünk magunknak. Dicsőség legyen az Úrnak. Legyetek áldottak Jézus nevében.
1: Amen, és nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap itt voltál velünk, és bizonyságot tettél Istenről.
0: Dicsőség csak az Úr, köszönöm szépen a lehetőséget, szívből kívánok Armandó, a te munkádra, a te életedre, családodra, áldás bőségesen Jézus nevében, és minden kedves hallgatónak kívánok nagyon áldott, boldog új évet a názáreti Jézus Krisztus nevében, a Szent Szellem ereje által. Amen.
1: Amen. Köszönjük szépen, és mi is ezt kívánjuk a te drága családodnak, és neked Isten áldjon meg téged. Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, míg a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Párkányi Rapp Péter kosúdíjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A kosúdíjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Több épület kigyulladt Szegeden a rendezőpályaudvar közelében a téli kikötő útnál, közölte a katasztrófavédelem hétfőn délután honlapján. A közlemény szerint egy könnyű szerkezetes épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig átterjedt több hétvégi házra. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói 3 gépjármű fecskendővel és vízszállítóval vonultak a helyszínre, a rajok vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, személyi sérülésről nem tudnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsor vezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 25-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A beszélgetésünk mai részében a múlt heti Jelzések című kiállítás megnyitójáról, a művészi hitvallásáról és az életéről beszélgettünk. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, Barbara, hogy bejöttél hozzám beszélgetni.
6: Én köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok mindenkinek. Szervusz, Andris.
5: Az aktualitás, ami miatt behívtalak, az az, hogy most volt a kiállítás megnyitód a Romano Kertben, és ennek a kiállításnak a címe Jelzések.
6: Így van, most pénteken 5 órakor került megnyitásra. Egészen január 2. feléig meg lehet tekinteni, tehát ez egy hosszas időt takar. Többféle kísérőrendezvény lesz, tárlatvezetés, záróesemény, szóval érdemes megnézni. És hát a címe azért Jelzések, mert igazodva ez egy kulturális ház adottságaihoz, több kisebb falfelület volt adott, és így

0: megnyitó előtt láthattam a képeidet a falon, hiszen akkor tették föl őket, mert találkoztunk ott egy rendezvényen, és nekem nagyon sok kép megtetszett, többek között, hadd mondjam, a felkelő napot. Ami ugyebár három részből állt ez a kép, és nagyon érdekes volt egyébként, hogy számomra más izgalmas vizuális élményt nyújtott szemből, oldalról, mondjuk jobbról, és más volt balról. Pedig valahogy úgy van beállítva a perspektívája, hogy középről kell ezt nézni, gondolom, de még az is felmerült bennem az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha a két szélső képet, tehát mivel három képből állt, ha a két szélső képet egy picit beljebb hajtanánk, mint hogyha ez egy ilyen ívelt festmény lenne. Legalábbis így laikusként ezeket a gondolatokat keltette bennem.
1: Volt egy olyan kiállításon Bukarest Liszt intézetében, ahol így tették fel egyébként, mert pont úgy volt a sarok, aha, hogy egy kicsit ilyen érdekesen zárult, és a megvilágítás is nagyon fontos, mert hogyha középre, aha, megy a megvilágítás, akkor szinte világít ez a nap, ami a középpontjában van. Egyébként maga a cím, a felkelő nap, az visszautal az egyetemes művészetre, hiszen reflektálunk valamilyen módon a régmúlt eredményeire, és hát ez egy tipikus címe az impressionizmusnak, a felkelő nappal indult el Monet feldolgozásában, és ez pedig egy mai kortárs megjelenése, de ezért is a címe, hogy felkelő nap impressziója. Úgyhogy lehet vele játszani a felrakás terén is.
0: A másik, ami engem nagyon megfogott, az a flow folyamok, ami engem geodákra emlékeztetett. Tehát vannak ilyen műgyantából létrehozott alkotások is, ilyet már sokat láttam, főleg az interneten egyébként, és ez valahol arra emlékeztetett engem. Volt valamiféle hasonló inspirációd, ami ezt hozta ki belőled?
1: Hát egyik inspirációm Csíkszentmihályi Mihály volt, akinek, uh-huh, olvastam a Flow könyvét, és mindenkinek van egy olyan áramlat élménye, amely tevékenységet nagyon szeret csinálni. Hát nekem, uh-huh, az egyik a festészet, és avval érem el azt az emelkedett teljes hangulatot, amivel tényleg megszűnik az idő, és én úgy érzem, hogy éppen itt és most betöltöm az én rendeltetésemet. És ez a könyv, miközben olvastam, már láttatta velem ezt a sorozatot, mert hogy előbb látom vizuális még mielőtt előhívnám másoknak fizikai síkra ezeket a munkákat, és hát ezek 70 cm-es átmérőjű kör alakú vásznakra készült, 4 darab festményről van szó, és itt ilyen montázs technikát alkalmaztam, ami ilyen ragaszgatásos, de nagyon izgalmas örvénylő áramlatokat más-más színben, kompozícióban ragad meg, és nagyon izgalmas, dekoratív, látványos munkákról van szó. Ezeket el is lehet képzelni akár az életterünkbe, otthonunkba is, tehát annyira kellemes, és aki egy térben van ezekkel a festményekkel, átélheti az én flow folyamom egy részét. Úgyhogy igen, mondták egyébként, hogy ásványi anyagokra is hasonlít, de a természet mindig visszaköszön valamilyen módon a munkáimban, mert az egyik legnagyobb inspiráló maga a természet.
0: Mi az arszpoetikád?
1: Nehéz ezt megfogalmazni így egy mondatban, de hát erre úgy is tudnék válaszolni, hogy többféle munkám is van, amit három nagyobb részre tudnám osztani az én művészi felfogásomat, hogy milyen jellegű munkáim készülnek, de mindenképp elsőnek belülről szoktam keresni, mert belül minden megvan. És minden kérdésre a válasz megvan, vagy minden ötletre, kreativitásra belül kell nyomoznom, és akkor előhívnom. Tehát az arszpoetikám talán, hogyha nagyon röviden kéne megfogalmazni, hogy olyan titkok és misztériumok keresője vagyok, amelyben az ecsetemmel veszek részt, és ez egyfajta szövetség vagy kapcsolódás a mindenséghez. Úgyhogy ez egy folyamat egyébként, és nem egy egyszerű küldetés, mintha egy misszió lenne. Ez egy, mintha az ember betölteni a rendeltetését. Ennek egyik nagy mozgatórugója a természet, hiszen ezek az áramlatok, ezek az üzenetek jobban áramolnak olyan természeti közelségben, olyan közegben,

0: ahol tisztán jönnek ezek az energiák, és hát a művészet tárgyi megvalósulása az csak egy produktuma folyamatnak, ez egy hosszabb történet, ami sokkal előbb születik meg bennem, mint amit láthattatok mással.
1: Nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy ritka az, amikor a művészben valahogy felcsillan a tudományos érdeklődés, illetve maga a tudomány. Nálad ez nagyon jelentősen megjelenik, a tudomány és a művészet kapcsolata.
0: Igen, tehát én úgy gondoltam, és úgy is létezem egyébként, hogy szinte mindenben az összefüggéseket és a kapcsolódásokat látom, és nem született volna meg a tudományos oldalam, hanem előzte volna meg egy körülbelül 20-25 éves alkotói tevékenység. Mert hogy a saját magam alkotó tevékenysége és abban tapasztalt hiányok, nehézségek, kudarcok és meg nem értések szülték azt a piacirést, hogy rájöjjek arra, hogy itt új ismeretet kell nyújtani ebben a témában, hiszen sokan nem ismerik, hogy mi is a cigányroma képzőművészet. Ezt differenciáltan be kell, hogy mutassam, mégpedig úgy, hogy belülről feltárva a legobjektívebb módon maguktól az alkotók interjúi, árszpolitikáim keresztül láttassam, hogy ez milyen gazdag, értékes művészeti produktumokat takar, és hogy mennyiféle művészi felfogás létezik. Vannak olyanok is, akik hivatásos művészek is, teljesen más aspirációk dominálnak abban, hogy milyen produktumot termelnek ki, de mégis a többség egy nagyon szűk keresztmetszetből tudja ezt megközelíteni, hiszen napjainkban ez a szó, hogy cigány vagy roma, sajnos felülírja a nézőpontot is. És én ezt szeretném differenciáltan, lehetőséget nyújtva arra, hogy megismerjék test közelből, értékeket tapasztaljanak, és ezáltal a tudásuk is bővüljön, és be tudják fogadni a valódi értékét egy-egy műalkotásnak.
1: Erre a témára még visszatérünk, mert ez roppant izgalmas. Most azonban kanyarodjunk egy picit vissza a gyermekkorodhoz. Nagyon érdekelne, hogy mikor volt az a pillanat, amikor téged megfogott a festőművészet, a festészet, vagy az alkotóművészet?
0: Hát én mondhatjuk, hogy egy művész családból származom, de zenészek voltak körülöttem mindig is. Édesapám Bódi Jenő Brácsos, ezt az ő nevét és szakmaiságát a legnagyobb zenészek még mindig tudják, hogy ki volt ő és milyen kvalitásokkal rendelkezett. A legnagyobb zenekarokban muzsikált, ő olyan volt, akit kerestek. Tehát neki nem kellett magát promotálni, őt hívták, és hát szerettek vele együtt dolgozni a legnagyobb primások is, és a mai napig, hogyha megtudják, hogy az ő lánya vagyok, akkor ez egy úgymond privilégium számomra abban a bizonyos zenész körben. Édesanyám is zenész családból származik. Az ő oldaláról is kiemelkedő zenészek vannak, mint például az én nagybátyám Ulá Ernő csellista, aki Magyar Köztársaság aranyérdem keresztjével kitüntetett művésze. Úgyhogy, és az édesapám feléről még ki kell emelnem Vörös Kálmán prímást, aki zeneszerző is volt, és nagyon sok hosszú ideig vezette a Nóta szót, Vörös Kálmán és zenekara. Tehát kaphattam én az ősektől elég muníciót művészet terén, és hát a gyerekkorom is arról szólt, hogy a apukám és az én bátyám, aki szintén hegedül, és ő is Bódi Jenő, együtt muzsikálnak, és szól a zene, anyukám jókat főz, tehát ez jelentette nekem a családot kiskoromban, és apukám szerette, hogy én éneklek. Én egyébként zenei oldalról is fogékony vagyok, és mindig mellette kellett ülnöm és énekelnem. Én nekem ez viszont egy kicsit kényelmetlen volt, mert nem vagyok egy ilyen színpadra termett jelenség. Tehát én tehát ezt így nevelni kell a gyerekbe, meg eleve a gyereknek is szeretnie kell ahhoz, ugye arra színpadra kell születni. Na most én egy kicsit zárkózottabb voltam mindig is. Nagyon sok munkám van abban, hogy én most már így nagy tömegek előtt beszéljek, vagy bármit is tegyek. De akkor kicsinek én nagyon egy ilyen kis zárkózott fiatal leányzó voltam, és inkább a vizualitásban találtam meg magamat, mert akkor inkább saját magammal voltam, és magamból kellett előhívni ezeket az érzéseket, és már egész kiskorban észrevették tanáraim, szüleim, hogy elevenebbek, élénkebbek, valósághűbbek a rajzaim, mint a korosztályomé. És így járattak engem képzésekre, versenyekre is, és már egész kiskorban ez kialakult. Úgyhogy ez segített nekem egyébként abban, hogy az általános iskolában sem különböztettek meg, sőt, inkább harcoltak értem a gyerekek, hogy melyik csapatba tartozzak, mert ha abba a csapatba tartoztam éppen, akkor biztos minden rajzos feladatot megnyertek. Szóval ez nekem mindenképp pozitív hozadék volt minden tekintetben, ez a rajzkészség, ami velem született.
1: Fontos volt számodra, hogy egyetemi képzés folyamán is elsajátítsd a vizuális kultúrát?
0: Nekem ez eleve adott volt ez a képesség, és a személyiségem is társult hozzá, hogy egy kicsit visszavonulósabb típus voltam. Ezért is szeretem egyébként a szecessziót is, mert az is egy ilyen társadalomból való kivonulást jelent, és még rengeteg más dolgot, de és a természet közelségét. De már kisebbnek is inkább belülről értem meg, nagyon intenzíven felfogtam a körülményeim eseményeit, szemlélődő típus voltam mindig is, megfigyelő álláspontban voltam, és ezeket reflektáltam a művészetben. És ez a szeretet, ez folyamatos volt, és a fejlődés az látható is volt, mivel képeztek, és ez így ösztönösen jött, hogy természetes módon, hogy ilyen irányvonalba fogok tovább tanulni. Úgyhogy...
1: Kik voltak azok a mesterek, akik a legjobban hatottak rád?
0: Én az Egri Eszterházi Károly Egyetemen tanultam, az alapdiplomám, az rajzvizuális kommunikáció szakos tanári diploma, és a tanszék vezetőm Nagy B. István volt, Munkácsi díjas festőművész, ő hatott rám nagyobb mértékben, illetve Földi Péter jelensége volt. Ő az, aki hát Kossuth díjas, Nagy Kossuth díjas, Munkácsi díjas, meg Prima Primissima díjas, tehát ő egy nagyon aktív MMA rendes tag, és az ő óráira emlékszem, és ő volt az, aki olyan instrukciókat tudott adni, amit megőriztem. Úgyhogy őket tudnám kiemelni, hogy nem csak pedagógusai, hanem művészet szemléleti látásmódot is inspiráltak tevékenységükkel.
1: Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészünk kurzusain is részt vettél.
0: Igen, ez...
1: Fontosnak tartottad, hogy utána tovább képezd magad még?
0: Másfajta vonulatban jelent meg Szent Andrássy az életemben. Ezt így kicsit így külön is választanám olyan értelemben, hogy volt úgymond a többségiek között egy ilyen egyetemi tanulmányom. Ott nagyon érdekes egyébként, hogy fel sem tételezték rólam a származásomat, mert egyszerűen nem tudták összerakni, hogy jól tanul, jól rajzol, jó megjelenésű, és így tovább. Tud magatartásban, mindenben úgy viselkedni, mint a többiek, és akkor mindig találgatták, hogy én milyen országból jöttem. Tehát én külföldi vagyok.
1: Igen, ismerős.
0: Ez is egy diszkrimináció, ezt tudjuk, de nem volt negatív hátrány ilyen szempontból, hogy tehát nem volt szegregáció ilyen körben már, tehát már ide nehéz bekerülni, és akkor innentől kezdve másféleképpen viszonyulnak az emberhez. És 17 éves korom óta pedig, nem is 17, 19. 19 éves korom óta pedig jártam a Roma autodidakta képzőművészeti alkotó táborokba, amit a Romanokhér, amit már említettél, szervezett Balatonon. És ezek ilyen családi táborok voltak, és én elmentem az egyik osztálytársammal. És És emlékszem arra a pillanatra, amikor elsőnek fiatal lányként ott voltam köztük, már egyetemistaként. Ők idősebb roma családok voltak, és én akkor ők se tudtak engem hova tenni. Tehát az egyetemisták sem tudtak engem hova tenni, és a roma festőművészek sem tudtak. Sőt, volt, aki megkérdezte a táborban, hogy te roma vagy-e. Tehát a saját közegem, bár tudjuk, hogy a romák között is nagyon sokféle van, tehát nem pont a zenész romák voltak körülöttem, tehát olyan furcsa, másfajta voltam, nem odaillő, vagy kakuktojás, ezt a szót szoktam néha használni, hogy megkérdezték. És ez akkor nekem rosszul esett egyébként, hogy még ők is megkérdezik, hogy ki vagyok, mi vagyok. És ez a vonulat szülte egyébként, mert hogy én minden évben eljártam ebbe az alkotótáborba, mert adott egy másfajta látásmódot. Tehát össze tudtam hasonlítani, hogy az egyetemi tanulmányi, úgymond akadémikus tanulási módszerek, és az táborban az a fajta ösztönösség, amit az autodidakta művészek hoznak, ezek bennem érdekes mód ötvözöttek. Tehát nagyon érdekes jelenség volt ezt a kettőt összevetni. Teljesen más felfogásban alkottak az egyetemben, és másképp az alkotótáborban. És nekem ez tetszett, én ide szerettem járni, én minden nyáron eljártam, és ez a vonulat szülte az ismerettségi körömet a roma festők között, és így ismertem meg Szent Andrási Istvánt is, akinek a kurzusára a Kossuth Klubban két alkalommal tudtam részt venni, és ő is adott nekem olyan muníciókat, olyan visszajelzéseket, amelyek segítettek visszatalálni ahhoz az alaphoz, ami eleve bennem volt és van. Az egyetemista évek egyébként segítenek láttatni, széleskörűen tanítanak, nagy kritikai érzéket fejlesztenek ki az emberben, annyira, hogy már az ember egy kicsit önmaga legnagyobb kritikusává válik, és emiatt is megáll egy picit. Mert tudja, hogy melyik útnak mi a hátulütője, mi a zsákutcája, és akkor így megáll, mert már látja, hogy mi a rossz, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a jó, melyik az ő iránya. És nekem így volt egyetemi éveim után, egy kicsit meg kellett állnom, és Szent András Isten volt az avval a ösztönös, zsigeri, ős erővel való visszatalálásra ösztönzött, amit eleve hozok magammal, aki bennem van születéstől, és ehhez segített visszatalálni, mert volt egy olyan mondása, hogy Barbara, benned minden megvan, aminek egy nagy művésznek benne kell, hogy legyen. Csak történnie kell valami az életedben, hogy ez feltörjön.
1: Egy picit segíts nekem értelmezni, mert zenészként kívülálló vagyok tulajdonképpen a vizuális kultúrában. Én inkább úgy fogalmaznám meg ezt a dolgot a saját nézőpontomból, hogy egészen más mondjuk egy klasszikus zenész hozzáállás a zenéhez, mint egy cigány zenésznek a hozzáállása. Hiszen az egyik mondjuk kottából tanul elsősorban, a másik pedig mondjuk kotta nélkül jegyzi meg a nótákat. Uh-huh. Érezhető, hogy teljesen más. Tehát mondjuk a kézről való tanulás, a rajkó módszer egészen más, mint amit az egyetemen oktatnak. Uh-huh. De hasonlóképpen meg tudnád fogalmazni, hogy milyen különbségek vannak mondjuk az egyetemi oktatásban megszerzett nézőpontjaid és az ösztönös művészet között, amit esetleg a románokerben tapasztaltál? Tehát mi az alkotói metódus, mi a tanulási metódus?
0: Hát és kezdjük mondjuk a táborokban tapasztaltakkal, hogy hogyan kezdenek neki egy festménynek egy autodidakta festő. Nincsenek tervek többnyire, tehát nem programfestészetről beszélünk, hogy mondjuk előveszi a vázlatfüzetést, és tematikusan előre megtervezte, hogy ő mit fog festeni, nem erről van szó. Fogja az üres vásznat, és egyből felteszi a nyers színeket. És szinte magát festi a festmény, és ez a párbeszéd a jellemző inkább, az nyers, tiszta élményekre alapoznak. Hogy mi lesz a végeredmény, nem tudják. A lényeg a folyamat, hogy jól érzik benne magukat. A festékek nem tudatosan keverve, hanem szinte a vásznon alakulnak. A tiszta színek egymásra fedésével keverednek össze, és ott, mint hogyha a vászon lenne a paletta. Tehát ez egy másfajta technikai módszer. És ettől lesznek annyira intenzív, élénk, telített színek, amire sokszor azt mondják, hogy cigány színek, de ez abból adódik, hogy nem árnyalatokban, tónusokban gondolkodnak, hanem nyers, tiszta, erős színeket tesznek egymás mellé. És ezek keverednek a felületen. Úgyhogy ez a zsigeri ösztönösség, amit hoztak, amúgy kell a művészetben. Mindenképp kell. Viszont az akadémikus tanulmányi metódus pedig az alapoktól kezdi, ami a rajzkészség fejlesztése. Tehát itt stúdiumok, kockológiák, beállítások, forgástesztek, drapéria, csontváz, koponya, modell, és így tovább, folyosók, rövidülés, perspektívikus látásmód fejlesztés. Szóval az egy tematikus, felépített, egymásra épülő program, hogy hogyan is fejlesztünk valakit. Amíg később belépnek a különböző eszközök, az eszközhasználatok, melyik anyag hogyan viselkedik, és hogyha van egy programod, mondjuk tegyük fel, van egy témaköröd, amit te ki akarsz fejezni, akkor azt te elsőnek is vázlatolással, kereskéléssel és tanulmányok rajzolásával kezded. Na most én a kettő között vagyok. Kettő között vagyok.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a klasszikus zenei tanulmányok során nem ritkán érzem azt, még a saját növendékeimnél is, illetve kollégák növendékeinél is, hogy valahol ezek a keretek, amik mondjuk a klasszikus zenei oktatás során tulajdonképpen átkerülnek a tanártól a diák irányába, ezek nagyon fontosak, és ezeket mind természetesen be kell tartani, de valahogy, mivel megszokja ezt a gyerek, és megszokja ezt a növendék, ezért utána már sokkal nehezebben lép ki a keretek közül. És minél tovább tanulja ezeket 10-20-30 akármennyi évig, utána már valamilyen szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül természetesen, de sokan beszűkülnek. Vagy esetleg kialakul egyfajta kottafüggőség. Ezt te hogy látod a saját szakmádban, szakterületedben?
0: Hát miután elvégeztük az egyetemet, lediplomáztunk, nekem is kellett körülbelül 2 év ahhoz, hogy magamra találjak. Tehát annyi mindent tudással halmoztak fel minket, olyan széles körben láttattak, tehát hogy egyszerűen azt megemészteni is nehéz volt. Nagyon sokféle irány volt előttünk, hogy merre induljunk, de én épp ezért álltam meg 2 évig, mert sok lehetőséget láttam, és nem tudtam, hogy melyik vagyok én. És azt követően, miután így leülepszik minden, tehát az a tudás, az az ismeret, az a beszűkült, ami egy kicsit úgy a szabályok így beszűkülté tesznek, mert hogy nagyon keretbe foglalnak, ezeket úgy le kell süllyeszteni a tudattalan szintre, úgymond. Úgy olyan értelemben kell elfelejteni, hogy azért az benned van az a tudás, de nem ad neked keretet, hanem az a zsigeri ösztönösség, az a úgymond talentum, amit kaptál születésedtől, az vagy van, vagy nincs, ezt nem lehet tanulni, az vagy adott, vagy valami másban vagy jó. Tehát, hogyha azt a talentumot megtalálod, sikerül visszatérned a talentumodhoz, akkor ezek a képességek, készségek, tudáshalmaz, amit felvettél, annak a szolgálatába kell, hogy álljon. Tehát a talentum mögé teszed ezeket, és előhívod a tudattaladból akkor, amikor épp arra van szükséged. Nem mindent, csak amire szükséged van.
1: Így hallgatva a gondolataidat, valahogy most már kezdem megérteni, hogy miért választottad doktori témádul, engedd meg, hogy felolvasom a címét, a 20. század második felében kibontakozó cigány-roma képzőművészeti mozgalom és változásának folyamata a társadalmi emancipáció kontextusában címet. Először is fontosnak tartottad, hogy doktori tanulmányokat végez, és hogy pontosan ez legyen az a témakör, ami téged foglalkoztat, hogy ezt feldolgozd?
0: Elsőnek is égetően fontosnak találtam azt, hogy van egy piacrés. Kevés az ismeret többségiek szemszögéből ebben a témakörben, pedig ez egy olyan értékhalmaz, amelyet fel kell tárni, és nem csak a kisebbségek, hanem a nagy többség javára, a közjó érdekében, mert hogy ez egy olyan értékpluralizmus, amelyet ha befogad és átél és egyenrangúként tud az össztársadalmi értékhez tagozódni, akkor ez mindenki javát szolgálja. Tehát úgy éreztem, hogy úgymond híd lehetek ebben a történetben, összeköthetem ezeket a halmazokat egymással, és ez hosszú távban tekintve, visszatekintve erre, ez egy nagyon fontos mozzanata ennek, hiszen vagy erre építve, erre a tanulmányra építve, vagy megcáfolva, de legalább van mire alapozni további tanulmányokat. Mert hogy ilyen nincs, nem volt még eddig. Tehát ez egy óriási hiány, én úgy éreztem, hogy a maga a téma a szükségszerűsége diktálta azt, hogy fontos lenne ezt megfelelő szintereken, módszerekkel, tudományos körben kidolgozni. Meg ugyanakkor volt bennem egy olyan is egyébként, hogy úgy éreztem, hogy a művészet, a festészet önmagában nem elég hatékony. Volt bennem egy ilyen érzés, hogy a festészet, a mai kortárs festők produktumai majd csak később fognak egykor felértékelődni, és majd az utókor fogja azt megfelelő helyén kezelni. És hát így egyszerűen mondva, majd talán az unokáimnak tényleg a javát fogja szolgálni. De jelenleg napjaimban a sajátomat szinte csak egy ilyen flow áramlatnak tekinthetjük. És úgy gondoltam, hogyha ezt a festészetet megtámogatom egy másik lábazattal, és ez a tudomány, ami összekapcsolódik vele, akkor már sokkal hatékonyabban, erőteljesebben tud szólni. Tehát ez a kettő kiegészíti, erősíti, és akár egymással is párhuzamot vonva párbeszédet folytatnak. Tehát volt benne egy ilyen is, hogy talán így hatékonyabb, ha elméleti sík is megtámogatja a gyakorlatot.
1: A téma maga nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen beszélni kell róla, de erre szerintem majd a következő műsorban lesz egy picit több időnk, hogy ezt kifejtsük. Most inkább szeretném megkérdezni tőled, hogy mit tervezel a jövőre nézve? Milyen kiállításokat szervezel?
0: Hát vannak felkérések, meg vannak tervezett kiállítások is, tehát van egy spontán alakulása is a történetnek, tehát nem látom be a következő évet teljesen, de a közeljövőt talán igen. Lesz még decemberben egy kiállításom, mert részt vettem nyáron egy nemzetközi művészeti szimpóziumon Lengyelországban. Ez a Javdik volt, gyere és láss, ez volt a címe. És ennek a nemzetközi művészeti szimpóziumnak a végeredményét, az ott készült alkotásokat a Zakopane Múzeumban fogják kiállítani decemberben. Ez lesz a következő olyan művészeti bemutatkozóm, ami úgy nagyobb esemény. De jövőre várok további fejleményeket, vannak tervek külföldön is egyébként, idehaza is, de hát ezek még tervek egyébként. Viszont nyáron nagyon sok olyan munkám kezdett megszületni, amit még idénbe szeretnék fejezni. Tehát rendkívül aktív volt ez a nyár ilyen szempontból, rengeteg olyan technikai megoldást találtam, ami számomra izgalmas, ilyen transfer technikák, montázs, kollázs, egyéb különböző anyagok, vizes és olajos bázisú anyagok keveréke. Ezek nekem nem a klasszikus festészeti módszerek tökéletesítése a cél, hiszen úgy gondolom, hogy ezt már megtették elődeink, és ezt tisztelettel tovább vinni lehet másfajta kortárs átértelmezésben, és én ezt egy másfajta technikai módszerekkel szeretem újra feldolgozni, mint ahogy a felkelő nap esetében is az impresszionizmushoz nyúltam vissza.
1: Aki érdeklődik egy picit, akkor ezek után a festményeid iránt, az hol találhat meg téged? Azért ezt mindenféleképpen mondjuk el.
0: Hát, hogyha eredeti munkákat szeretne nézni, akkor a Romanok Hírnek a Király utca 67 szám alatti épületében lehet megnézni a Jelzések című képzőművészeti kiállításomat. Illetve van egy weboldalam, a drartboba.com felületet, amit most készítettünk nem olyan régen, ott nagyon szépen így lehet látni a művészeti, illetve a tudományos bemutatkozásomat az alkotásaimmal együtt.
2: Mai vendégem dr. Bódi Barbara festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A beszélgetésünk mai részében a múlt heti Jelzések című kiállítás megnyitójáról, a művészi hitvallásáról és az életéről is beszélgettünk. Tartsanak velünk holnap este is, ahol meghallgathatják a beszélgetésünk második részét. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Fátyol Hermina színészként a Maladipest Színház egyik alapító tagja volt, független filmekben játszott, az utóbbi években pedig casting direktorként vált, egyre keresettebbé. Tavaly nemzetközi díjra jelölték, és egyedüli magyarként hívták meg a casting direktorok nemzetközi szövetségébe. Nemrég adott interjújában beszélt a társulati évekről Nemes Jeles László Árva című filmjéről, Mundruczó Kornéllal közös munkájáról, közel-keleti kötődéseiről, valamint arról is, miért nem vágyik hollywoodi epizód szerepekre. A hazai közönség Fátyol Herminát színészként és a 25 éves Maladipest Színház egyik alapító tagjaként ismerhette meg. Legutóbb Vajdai Vilmos Utas és a Holdvilág rendezésében volt látható a Trafóban. Pályáját azonban soha nem kötötte egyetlen szerepkörhöz vagy művészeti területhez. Színészi munkái mellett társrendezőként és forgatókönyvíróként is dolgozott, manapság pedig elsősorban casting direktorként tevékenykedik Budapest és Berlin között. A Maladipen létrejöttét egy korábbi társulati kezdeményezés, a mindössze egy előadást megélt, Varászó Aver előzte meg. Fátyol Herminát már a Lorca Vérnászának próba folyamatába is hívták, de akkor az érettségire és az arab szakos felvételire készült. A következő produkcióhoz ismét megkeresték, ezt már Balázs Zoltán rendezte. A második közös előadás után alapították meg a Maladipe színházat. A színésznő meghatározónak nevezte a társulatban folyó műhely munkát. Balázs Zoltán workshopokat szervezett számukra, amelyekre többek között Schilling Árpádot és Claudio Kollovát is meghívta. Az előadások próbái mellett ének, beszéd, mozgás és zeneórákon vettek részt. Szívesen emlékszem vissza arra a típusú műhely munkára, amit Zoli a társulattal kidolgozott. Folyamatosan képzett minket, profi és nem profi színészeket egyaránt, fogalmazott Fátyol Hermina. A Bolondok iskolájában húgával, Fátyol Kamillával ikerpárt alakítottak. Mint elmondta, testvére eredeti ötleteivel és sajátos világlátásával ma is inspirálja őt. A közös munka során ugyanakkor a testvéri konfliktusok is megjelentek, de ezeken mindig gyorsan túl tudtak lépni. Fátyol Hermina művész értelmiségi családban nőtt fel. Édesapja és nagyapja muzsikus, édesanyja fesztiválszervező, író és teológus. Gyerekkorában zongorázott, húga pedig csellózott, szülei azonban egyiküket sem kényszerítették előre kijelölt pályára. Soha semmire nem köteleztek minket a szüleink. Mindig azt csinálhattuk, amit akartunk, támogatást kaptunk abban, ami éppen érdekelt minket. Hagytak kibontakozni. Ez a szabadság az, ami máig a legfontosabb nekem, mondta. Pályáján tudatosan vagy ösztönösen, de rendre a független művészeti közeket választotta a mainstream helyett. Ennek egyik oka saját bevallása szerint a szabadság igénye, de az elköteleződéssel kapcsolatos nehézségei is szerepet játszanak benne.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 26-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A mai részben az életéről, a művészetről és a cigány festészetről is beszélgettünk. Tartsanak velünk!
4: Azt gondolom, hogy manapság nem könnyű megélni a művészetből, hiszen azért a kultúra támogatása az utóbbi időszakban egy kicsit visszaesett érzésem szerint. Sok művész úgy véli, hogy szükségünk van egy polgári foglalkozásra is. De mivel foglalkozol a hétköznapokban?
5: Hát igen, jól érzed, mert a művészet azért elég labilis, ugye teljes válszélességgel abból élni, azt csinálni minden napokban, ami egyébként szeretnék majd későbbiekben, de azért hát nálam is ott van két gyerek, tehát ezért nem egyszerű ez a megélhetési kérdés. És hát én egy abszolút teljesen más területen dolgozom a hétköznapokban, hivatali munkát végzek, projektmenedzseri feladatokat, és itt ilyen településfejlesztési programokkal foglalkozunk. Én úgy találom meg magam ebben, mert amúgy van egy projektmenedzser végzettségem is, én úgy találom magamat ebben a folyamatban meg, hogy minden olyan dolog, amiben azt látom, hogy fejlődés van. Tehát van egy kezdő, egy végpontja, és egy produktum felmutatható, azt én ezt jól meg tudom élni, és bele tudom helyezni magam. Tehát ott van az az élmény varázsa, hogy igen, sikerült. Ez a fejlesztés sikeres, ez megvalósult, és akkor mi ezeket egy ilyen administratív módon

0: alapdiplomámmal én tanítottam is 7 évet, és hát megtapasztaltam az oktatási rendszer helyzetét is, hogy a pedagógusi bérek stb. Tehát nem egyszerű egyébként se tanárként, se kutatóként, se művészként. Szóval az ember boldogul, ahogy tud, de nyilván úgy, hogy az érték, kommunikáció érték termelés az mindig is fontos.
1: Lehetséges, hogy ez adja benned a flow élménynek az előtérbe helyezését, ami előtérbe kerül a munkáidban is? Hiszen az egyik műved is tulajdonképpen ennek a megvalósulása.
0: Hát igen, ez a kettősség is talán azért tud ilyen hosszú ideig harmonikusan meglenni egymás mellett, hiszen amíg az egyik a szabályszerű hétköznapok, hivatali lét, magatartás formák betartását jelenti, követelmények, határidők teljesítését, addig a másik meg jelenti a teljes szabadságot. Azt a fajta vizuális örömszerzést, amiben tényleg senki és semmi nem irányít, csak is én önmagam belülről.
1: Térjünk egy picit vissza a disszertációd témájához. Engedd meg, hogy felolvassam a címét. A 20. század második felében kibontakozó cigány-roma képzőművészeti mozgalom és változásának folyamata a társadalmi emancipáció kontextusában. Először egy picit beszéljünk róla tágabb értelemben, hogy a cigány-roma képzőművészet, illetve ennek a mozgalma, hogyan látod, miként látod, mi ennek a történelmi aspektusa?
0: Tézisben visszanyúltam 1930-as évekig. Körülbelül itt kezdett kibontakozni egy-egy olyan művész külön az ország különböző pontjain, akik fontosnak tartották a származásuk mellett a művészi tevékenységüket is. Tehát innen kezdődött az a sík, amire úgy felfigyeltem, és ennek a folyamatában nyilván van egy társadalmi háttér, egy olyan változás, ami vagy felkelti ezt a művészeti mozgalmat, vagy lecsitítja. Ugye van támogató társadalmi háttér, és van kevésbé. És hát volt egy olyan úgymond társadalmi emancipációs mozgalom az 1970-es, 80-as években idehoz a Magyarországon, amely támogatta, segítette, sőt inspirálta ezt a művészeti mozgalmat. Daróczi Ágnesék voltak, akik 1979-ben az első országos autodidakta roma képzőművészeti kiállítást megszervezték a Pataki Művelődési Házban, és innentől kezdve azok az egy-egy különböző feltűnt művészek, akik 1930-as évektől alkottak, már egy közös térbe együtt kiállítottak, tehát kell egy bizonyos tömeg ahhoz, hogy erőteljesebben szóljon egy mozgalom. És innentől számítják adminisztratív módon is a roma képzőművészetnek azt a intézményesült formáját, amit sokan nem is ismernek el, támadnak, de mivel vannak képviselőik, és ezóta ez a fogalom él, ezért létezik. Tehát viszont nem követjük ezt a folyamatot, ugye? Tehát van ez a kiállítás, se az előzményét, se az alatta lévő folyamatot, se a mostani jelenségeket nem követjük soron. Holott ez egy gyönyörű folyamat egyébként. És már akkor, mikor a roma képzőművészetet úgymond idézőjelesen megszületett ezzel a kiállítással, már akkor is létezett a modern része, a modern művészeti mozgalom. Tehát az identitás értelmezések, amiről szó is volt a konferencián, nagyon sokféle módon nyilvánulnak meg a művészet kifejeződésében. És ezt az árnyaltságot, hogy az identitás fogalmát, amelyet 1950-ben Erikson fogalmazott meg elsőként, láthatjuk egyébként, hogy ez egy mennyire összetett, teljes ént átható jelenség. Nagyon sok tényező befolyásolja.

0: az identitásunk kialakulását, és a kialakult állapot is egy olyan, hogy folyamatosan változik. Tehát ez egy nagyon összetett, rengeteg elemből áll, és ezeket az előadáson fel is soroltam, hogy mennyiféle identitás típusunk van, hányféle elem, ráadásul még az életszakaszaink, helyzetünk mindenféle befolyásolja, viszont van egy pervazív, minden felett álló, egy átható olyan eleme, ami befolyásolja az összes többit. És a művészetben szabad átjárások vannak ebben a identitás eleme pervazív jellegének a választásában, tehát ez változhat. Nem mindig csak a nemzetiségi, kisebbségi hovatartozásból tudja előhívni a művészetét, hanem lehet, hogy éppen a vallási szakralitás az, vagy éppen az édesanyai nemi szerepek, a feleség, vagy éppen történelmi belehelyezi magát egy nagyobb társadalmi kontextusban a művész, és egy politikai művészetet folytat. Tehát annyiféle verziója lehet ennek, hogy miképp nyilvánul meg a műalkotás, milyen belső motivációk mozgatták, hogy ezt sokkal árnyaltabban kellett felvázolni, és ezek az identitás keresések és értelmezések a művészetben alkotott nekem egy ilyen átlátható mintaábrát is a tézisben, amelyet így definiáltam is külön-külön, hogy melyik halmaz hogyan lehetne leírni, és erre példákat, ellenpéldákat magyarázva, érthetően elemezve, viszonyrendszereket vizsgálva. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, és az is nagyon különös, hogy azon túl, hogy az identitás pervazív jellege is változik, magának a művészet fogalmának is van egy olyan jelensége, hogy szabad és ösztönösségre törekszik, szabályok fölötti felülemelkedésre képes. Azon túl még maguk a művészek is képesek egy változásra, egy olyan fejlődési folyamatot bejárni, hogy egyik halmazból könnyen át tudnak ívelni a másikba. Tehát egy sokkal rugalmasabb, sokkal áthatóbb, részletezőbb megismerési felületet nyújtok, differenciált halmazokat nyújtok, amely egy pontosabb megismerést nyújthat a többségiek számára, illetve segíthet nekünk is értelmezni, hiszen sokszor lehet észrevenni azt, hogy maguk az alkotók is belebotolnak ebbe a kérdésbe, és nehezen tudják ezt kigobózni magukban. Mert ez egy olyan dolog, amivel mindegy, hogy képzett, mindegy, hogy kevésbé képzett, vagy autodidakta egy roma származású festőművész, mindig kérdéskör lesz a mai kortárs kontextusban.
1: Zenészként én arra tudok asszociálni ezekből a gondolatokból, hogy ugyebár amikor a romák a vándorlásaik során találkoztak különböző népekkel, különböző hatások érték őket. Magyarországon, Spanyolországban, Franciaországban is még sorolhatnám, és természetesen valahol a zenéjük mindig közös sajátságokat mutat a helyi népzenével. Például vegyük a spanyoloknak a flamenkóját, vagy ugyebár a szintó cigányoknak a gypsy swinget Franciaországban. Tehát ezek mind valahogy annyira mások, ezek a zenék, ezek a műfajok, és mégis van bennük egyfajta közös. Úgy szokták mondani, hogy a természetük által fűtött alkotó előadás mondjuk. Tehát valahogy mindegyik annyira érzelmes és annyira sajátságos, hogy ettől egy külön műfajt alkotnak, ettől egy külön műfajt hoznak létre. Ugyanez volt Magyarországon, ha akár a cigányzenére gondolunk, és itt persze nem a folklór és a népzene az, amiről most beszélgetünk, hiszen az egy másik téma. Tudjuk, hogy Magyarországon is többféle cigány csoport van, és például a romungroknál nem találhatók meg ezek a népzenei elemek, amik mondjuk az olasz cigányoknak a népzenéjükben benne vannak. Saját dalanyaguk van. Mi az szerinted az a közös vonás a cigány, illetve roma képzőművészetben, ami ez egységesíti az egészet, akár csak Magyarországon nézve, hiszen tágabb nézőpontban azért sokkal nehezebb megfogalmazni.
0: Nehéz összehasonlítani a zenét a történetiségját és a festészet, mert hogy a zene már visszanéz azért több száz éves múltra, amíg a festészet úgymond egy új keletű, nincs száz éves szinte történetisége, úgyhogy nehéz messze menő következtetéseket ezek alapján vonni erről. És hát más műfajról beszélünk, hiszen a festészet, mint ahogy saját magam példájából is mondtam, hogy szinte az utókornak festünk. Tehát nem a napjaink kortárs elismerésére törekedve, mert hogy ezt mi nem tudhatjuk, hogy hogyan fogják majd értékelni ezeket a műalkotásokat több száz év múlva. Tehát majd az utókor talán helyére tudja tenni, és vannak egyébként olyan európai roma festők, akiknek az életpályájában nincs kihangsúlyozva a származás kérdése. Uh-huh. Tehát a dokumentáltság kérdésköre is egy érdekes, hogy fontos egyáltalán, hogy dokumentáljuk a származást, hiszen nem a produktum a lényeg. És vannak ilyen festőművészek, akiknek kutakodás után lehet megtalálni az életrajzában egy rövid utalójelzést erre vonatkozóan, és a művészete is egy teljesen más vonulatot hoz. Tehát lehet, hogy mindig is voltak roma származású festőművészek, csak éppen nem dokumentálták a származásukat. És hát az itáliai reneszánszban volt La Zingaro az első, aki felvállalta a származását. Ő is ugyanúgy tanult, mint a többi olasz itáliai festő, és ő fontosnak tartotta saját magáról, hogy ez így a cigány, így hívták őt, a cigány. Ez egy letagadhatatlan dokumentáltság, ugye? Hogy ő felvállalta. Na de ő volt az első, akiről tudjuk, hogy dokumentál, de mennyien lehetnek még, akik nem tartották ezt fontosnak. Úgyhogy nehéz ezt így megfogni, hogy mi az a közös szál bennük, hiszen voltak olyan absztrakt művészek, akiknél ez nem volt fontos. És olyan kokoskától és ilyen emberektől tanultak, és hogy ez a közeg, a mai társadalmi kontextus magyarországi viszonylatban mennyire tartja fontosnak, hogy roma származású vagy-e, vagy sem, hát azt kell mondjam, hogy igen, nagyon is fontosnak tartja. Tehát nehéz napjainkban ebből kilépni. Valódi választás valójában nincs. Majd az utókor fogja ezt leszűrni, hogy volt-e közös vonás ahol az autentikus értelemben vett roma képzőművészettel, de a tézisen feltárt, hogy vannak ezen túl még más fajta megközelítésű hivatásos művészek munkái is, akik nem direkt módon használják ezeket az identitás elemeket, ami a roma származásra utal. Tehát ehhez jövendő mondónak kellene lennem, hogy tudjam, hogy van-e közös szál.
1: Mégis tudsz valami olyan közös vonásokat felfedezni ezek között, a festmények között, mondjuk a lóábrázolások, vagy esetleg a színhasználat, amik mégiscsak egy picit valamiféle közös gyökérre emlékeztetnek?
0: Én a halmazokra hívnám fel a figyelmet, amelyet be is mutattam az előadás során. Három nagyobb halmaz van, az egyik a roma képzőművészet, az, amit többnyire mindenki be tud azonosítani.
1: Ez, amikről beszéltem tulajdonképpen én is, ugye, hogy harsány színek, amiket már egyszer kifejtettél
0: így van,
1: nekünk.
0: Így van, hogy nagyon több eleme, uh-huh. együttes eleme fontos ahhoz, hogy ezt roma képzőművészetnek definiáljuk. Az első, ami fontos, hogy a személy, aki festi, az ön identifikációjában elsősorban romának vallja magát. Tehát ez az ön identifikáció. A második, hogy azon túl, hogy ő nyíltan vállalja a származását, cigányfestőnek nevezi magát. Itt már nagyon sok művészre ez nem igaz, ugye? Uh-huh. Tehát cigányfestőként nevezi meg magát. Témaköre nagyrészt, javarészt a cigány származásából eredő, úgymond cigány témák, ilyen a vándorlás történet, a mesterségek, különböző folklór jelenetek, táncok, vigadalmak, otthoni életképek, stb. A színeiben, ahogy mondtuk, hogy harsány előadás módja, keveretlen színek, és a felületen egymással játszanak a színek, és ilyen vibrálóvá válnak. A többségiek, vagy akik ránéznek, ezeket cigányszíneknek szokták mondani. A festészet mint műfajon belül maradnak, nem ugrándoznak más-más művészeti ágra, hanem csak is a festészet keretein belül maradnak, tehát a hagyományos festészet hívei, és ezen túl saját maguk képzik tudásukat autodidakta módon. Na most nyilván, akik ebben a halmazban tartoznak, azoknál nagyon sok a közös vonás. Tehát ezek felismerhető, besorolható, hogy kik is azok, akik a roma képzőművészet képviselői. Legszebb példája számomra Orsos Teréz munkája, viszont Orsos Terézre is az a jellemző, hogy életpályája folyamán ő fejlődött, folyamatosan fejlődött, és szinte modern festővé is alakult. Mert hogy az ő gyerekkorában beégetődhetett neki az a látvány, hogy ők egy ilyen kisebb cigánytelepen laktak, de messze elláttak a város nagy házaihoz. És ezt a látvány, hogy ott van a város, a jólét, a bőség, a gazdagság, a többségiek, mi meg itt vagyunk, a szegény kis szedetvedett házigunkban, ez a ellentét groteszk mód sokszor előjön a festészetében, és egy úgymond ironikus jelleggel, eltúlzott jelleggel, ezek ilyen ütközéspontok lettek, és ez egy olyan dinamikát ad a festményeinek, hogy nagyon elevenek, élőek ezek az életképek, amelyeket ő hoz. Tehát ő szinte átmegy a modern roma képzőművészethez. A modern része már el tud szakadni a roma témától, már különböző más egyéb témákban is, például erre mondtam Bari Janót, vagy Szolnoki Csanya Zsoltnak a munkáit, akik abszolút már szabadon, virtuózon járnak át különböző témák között. Itt ők is felvállalják nyilván a származásukat, de nem egyszerűen csak cigányfestőnek mondják magukat, hanem cigány származású vagy roma származású festőművész, mert hogy ebben árnyaltabban érzékeltetik azt, hogy ők ugyanolyan emberek, tehát magyar nemzetiségűek is, sőt, itt már kettős identitásról is beszélünk, ugyanúgy felvállalják a magyar nemzeti identitásukat, mint a kisebbségi hovatartozásukat, és így a munkájukban is sokkal virtuózabban, bátrabban tudnak, sőt, akár a festészet műfaján kívül is lépnek, például Szolnoki Csanya Zsoltról tudjuk, hogy íróköltő, műfordító, vagy Bari Janónál a szobrászat is motiválja őt, tehát itt már szabad átjárások vannak technikai megoldásban, műfajban, témakörben is, stb. És a harmadik nagyobb halmaz pedig a hivatásos művészek, akik már valamilyen diplomával, állami, egyetemi oktatásban részesültek, és diplomával rendelkeznek. Vannak Magyar Képzőművészet Egyetemről kijött művészek, vannak különböző tanári, pedagógusi végzettséggel rendelkezők, és egyéb ilyen művészet közeli diplomával rendelkező művészek. Ők, önálluk már abszolút ez a pervazív jelleg teljesen eltolódik más irányban az identitás különböző elemeire. És hogyha van egy téma, ahogy mondtam is, ahogy az akadémistákra jellemző, programfestészet. Tehát tudatosan átgondolják, felépítik, vázlatolnak, és ezt felvállalják. Tehát így megvalósítják az ő terveiket. Tehát én inkább a halmazok között látok közös szálat.
1: Te hogyan fogalmaznád meg, hogy a te művészetedben ez hogyan jelenik meg? Én itt most a kezemben tartom a képeidnek egy részét, és látok itt például egy kisfiút, nagyon morcosan néz, és igen barna tónusokat használtál a képben. De hogyha megnézem a többit is, akkor ezek feltehetőleg roma származású embereknek a portréi, vagy esetleg ez az emberi turbánban ő lehet, hogy indiai. Tehát tulajdonképpen ez még az indiai gyökerekre utalhat.
0: Hát ez a pervazív jelleg, amiről beszéltem, hogy eltolódhat az identitás elem különböző részeire a fókusz, és még ott van a művészeti szabadság is, ugye? Mert hogy a művész nem tudja ezt befolyásolni, mert kapja az üzeneteket, ugye? Nyilván a megoldásaiban, technikai részeiben lehet már hozni emberi megvalósítási elemeket, de nálam is változó. Tehát ezt így nem lehet ebből a fókuszból közelíteni, mert rengeteg olyan munkám van, ami meg se közelíti a roma identitás kérdését, mert teljesen más témakörben készülődött. De egyébként volt egy ilyen sorozatom, erről már beszéltem régebben is, hogy a tükröm-tükröm párlat, vagy a másságról másképp. És itt ez volt a lényeg egyébként, hogy 12 olyan különböző nemzetiségnek az arcát hozzam nagy méretben el, akik eltérő nemzetiséget képviselnek elég karakteresen, és azon túl, hogy mondjuk egy ázsiai rizsszedő, vagy egy fekete, afrikai fekete, vagy egy spanyol férfi, és sorolhatnám hányféle különböző arc karakter jelenik meg, más-más elementáris emberi érzést próbál kifejezni, ami arra ösztönzi, készteti a befogadót, hogy próbáljunk azonosulni avval az érzéssel, amit mondjuk az afrikai fekete átad nekünk. Tehát, hogy tudjunk átlépni a saját korlátainkon, hogy ne szűrjük meg csak is a nemzetiség arcán keresztül, hogy hogyan viszonyulunk, ugye? Másképp. És ezt a fajta madártávlatot, a halmazok felett álló sokszínűséget bemutatva, a konklúzió az volt ebben, egyik konklúzió, hogy ezek a különbözőségek természetes velünk, az emberiséggel járó másságok, amit fogadjunk el, hiszen ezek nem ember által determinált, hanem ez magasabb rendű valóság miatt vagyunk különbözőek, és az elfogadással rengeteg más értéket is elfogadunk, és ez az emberiség erősségét jelenti ez a különbözőség, nem pedig a megoszlást. Tehát madártávlatból nem megkülönböztetés, hanem az értékek összeadása lenne a cél. És ennek a sorozatnak volt egy olyan célja is egyébként, hogy megjelent a megváltó Jézus Krisztus is, és ez egy ilyen messiási üzenetté is formálta, mint hogyha egy úgymond profécia lenne ez az egész, hiszen 12 alak jelent meg köztük Jézus Krisztussal, de a 13. a befogadó néző volt, aki egy tükörben megláthatta magát, és ezzel részesévé válhatott, mint egy apostol ebben a misszióban.
1: A szakralitás, a transzcendentalitás mit jelent számodra? Hogyan jelenik meg a művészetedben?
0: Három nagyobb része tudnám a művészetemet osztani. Az egyik az, amikor a természet adta tökéletességre, és ezáltal Istennek a keze nyomára tudok én megtapasztalni és rácsodálkozni, és ezek a természeti lenyomatok jönnek vissza. Tehát ez a természet ihlette alkotások, ennek nincs szabálya, hogy hogyan jön elő, de a lényeg, hogy a természet ihlette. Van egy ilyen vonulatom. A másik vonulatom, mikor a klasszikus festészeti alapokat fontosnak tartva, azt kortárs átértelmezésben újra dolgozzam, mégpedig itt jönnek be a technikai innovatív megoldások, az a sokszínű választékos megoldási mód, amint számomra izgalmas, és ez hozza a flow folyamok, meg különböző egyéb izgalmas munkákat, amit a Jelzések című kiállításon is látható.
1: ebbe tartozik, gondolom, akkor az a három részből álló kép is, amit láttam még ott a bejáratnál.
0: Igen, igen, az impresszió, a felkelő napra gondolsz?
1: Igen, a felkelő napra gondolok.
0: Igen, igen. Köszönöm. Ez is egy technikai innovatív újítás, hiszen visszanyúlt a művészet történetre, eredményekre, de mégis másképp dolgoztam fel. És a harmadik, amire te kérdezel, ez az olyan fajsúlyosabb üzenetiség közvetítése, amit kapok. Tehát ez egy ilyen, mint hogyha ilyen médium, vagy ilyen, mint ahogy az áramlat is felülről jön, átmegy rajtam, és én kiadom a festészeten keresztül. Ez egy ilyen körforgás. Ezek ilyen kapott üzenetek, emelkedettebb történetek, mint ahogy a tükröm-tükröm tárlat is egy kapott üzenet volt, de volt egy olyan idei munkám is például, ami a 371 csillag a Roma Bátorság és Ifjúság napjára készült, a holokauszt áldozatainak emlékére. Tehát itt egy ilyen történelmi eseményre utaló vizualitás jelenik meg, de összekapcsolva ezt is az egyetemes művészettel, hiszen Michelangelónak a Pieta szobrából indulok ki. Ugyanakkor az Auschwitz is megjelenik a háttérben, és különböző szimbólumrendszerek, mert itt a szimbolizmus és a realizmus elemei keverednek, de itt már indítottam a roma történetiséggel, hiszen Csorba Robika is megjelenik ezen a festményen, mint a mai kortárs áldozat, visszautalva az egykori holokauszt áldozataira, de ugyanakkor kitágítva ezt az áldozati kérdést minden áldozatra szinte, hiszen utal a mai háborús helyzetre is. Tehát ezek is kapott üzenetek és fajsúlyos üzenetüktek, és hát a szakralitás itt is megjelenik, hiszen Mária tartja a kezében nem Jézust, hanem már Csorba Robikát.
1: A nőiességet látom még fontosnak a művészetedben, hiszen azért számtalan női alkotást vélek felfedezni.
0: Igen, és ebben egyik inspirálom Frida Kahlo. Tehát mikor én láthattam a Nemzeti Galériában az ő kiállítását, akkor tapasztaltam meg, hogy 20-valahány kisméretű, alig egy termet megtöltő kiállítás anyag mekkora keresett látogatottságot jelent a nézők köréből. Tehát kígyózó sorok, online foglalt jegyek, tehát alig lehetett bejutni erre a kiállításra, minden idők egyik leglátogatottabb kiállítása volt, úgy, hogy Frida Kahlo sem volt elismert az adott korában. És egyik mozgató ereje Fridának az ő belső érzéseinek a kifestése volt. Az a női érzésvilág, fájdalom, gyötrelem, nehézség, amit ő átélt, ő kifestett. Ez neki egy ilyen gyógyító hatással is volt, hiszen gazdasági célja ennek nem volt. És mégis, hogy ez a női érzésvilág, ez a káosz, amit ő megélt, egészségügyi állapota, magánélete, stb. Óriási, hatalmas figyelmet keltett fel a mai kor emberének. Még mellette volt egy londoni iskola kiállítása, hatalmas termek, hatalmas festmények, több tanítvány, együttes kiállítása, tátongó ürességgel. Na most nekem ez egy jelzés volt, vagy egy üzenet, hogy a női lélek, a női érzések jellege mindig is nagy figyelmet fog felkelteni. Mert mindig is megfejthetetlen volt a női lélek, a női érzésvilág, a női gondolatiság, és hogyha valaki hagy erről lenyomatot, tegyük fel Frida Kahlo művészi alkotásaiban, ez óriási port kavar maga körül. És igen, ilyen szempontból én is merem bátran megélni ezeket az érzéseket, és lefesteni, mert én úgy gondolom, hogy a női lélek az egy nagyon összetett, nagyon érzékeny, nagyon szenzitív, olyan módon tud érzékelni a mai világban, ami nem, biztos, hogy a férfiaknál is adott.
1: Egészen biztos, hogy nem adott.
0: Nem mertem kimondani.
1: De ezt nekem kell kimondanom, azt hiszem, úgyhogy... De ez így szép, így jó, hiszen ezzel egészítjük ki egymást, egy férfi és egy nő, én azt gondolom.
0: Igen, és hogyha még plusz ez a nő tud valamilyen művészeti ágban kibontakozni, akkor ezt nagyon szenzitív módon, érzékletesen és tűpontosan meg tudja tenni. Úgyhogy fontos eleme, igen, a művészetemnek a nem identitásom, ha már identitás elemeket nézünk.
1: Jogos, igen. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A mai részben pedig az életéről, a művészetről és a cigány festészetről is beszélgettünk. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit a dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón azt mondta, hogy olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogy hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogy hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, amelyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják. A kormány azt szeretné, ha az iskola a kreativitás tere lenne diáknak, tanárnak egyaránt, ahol a nyugodt fejlődés biztosított, ahol a diákok megtalálják az őket érdeklő területeket, azokat a foglalkozásokat, amelyekben örömüket lelik, tette hozzá a miniszter. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 000 vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrogszerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlapok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művésznéven is ismerhetünk. Ma este a beszélgetésünk befejező részében a jövőről és kedvenc zenéiről mesél nekünk. A műsor második felében pedig Rácz Pál, aranykoszorús hangszerkészítő mesterrel beszélgetek a hangszerkészítő szakmáról és versenyekről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Itt a beszélgetés előtt meséltél nekem egy történetet, hogy volt neked egy jazz festésed is, ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésem. Meséld már el, hogy hogy folyt ez az egész, hiszen Robi Lakatossal, kiváló Prímással együtt dolgoztál a színpadon?
6: Mikor kiderült, hogy a Robi Lakatos családja, az ő édesapja és az én édesapám milyen zenei múltra tekint vissza, milyen összekapcsolódás és baráti családismeretség van a háttérben, és hogy ők napjainkban hogyan beszélnek az én édesapámnak művész és emberi kvalitásairól, aki már nagyon régóta nem él egyébként, az számomra óriási élmény volt ezt ilyen muzsikusok szájából hallani. És ez kialakult egy ilyen művészi barátság. Egyébként én nagybátyámként tekintek Robi Lakatosra. Voltak a családban házasságok is, keveredések is, és ő mondta, hogy neki egy régi álma ez, hogy egy jazz koncert, amiközben ők zenélnek, egy festő állvánnyal egy festő fest. Most ez nekem nagyon nagy kihívás volt egyébként, mert azért van másfél-két órán körülbelül arra, hogy egy üres vászonból egy befejezett művet alkossak nagy közönség előtt, folyamatos reflektorfényben, és úgy, hogy még engedjem át magamon a jazz zenének a hatását is. Tehát valamilyen módon fúzióba lépjek avval a ritmussal, azzal a színekkel, amiket ők közvetítenek a zenében. Úgy az óbudai társas körben erre lehetőség volt, nem is olyan régen, tehát adott egy ilyen egyéni, egy a Gypsy Jazz Band-del adott egy koncertet Robi Lakatos, tehát házas koncert volt, még a színpad háttérterében is ültek az emberek, és hát Charlie is fellépett, mert neki pedig egy 77 éves és jubileumi koncerteket ad, és ő volt a díszvendég. Na most...

0: mondd el nyugodtan, és akkor ők vették is folyamatosan, tehát így ő volt az én hátterem ezen az alkalmon, és mondta, hogy anyu, ez nagyon jó ötlet volt, mert mikor muzsikálnak a zenészek, akkor ő nem tudja, hogy hova nézzem. Tehát hallgatja a zenét, de egy idő után már nem tudja, hogy hova nézzen, de itt most volt egy festmény, amit folyamatosan nézhetett, hogy hogyan fejlődik a nulláról egészen a végéig. És ez neki élmény volt. És tényleg, ahogy így a végén odajöttek az emberek, fotóztak, meg minden, és mondták, hogy hát ez egyszerűen káprázatos volt, ahogy láttuk, hogy fejlődik a festmény, és volt benne egy fordulat, mert még a vászlat is megfordítottam közben. Tehát így nehogy már egyből lássanak mindent. Tehát én már nagyjából tudtam, hogy mi lesz rajta, de hagytam teret a zene hatásának is. Forgattam is a vásznat, úgyhogy mindenfélét is csináltam, és ez a közönségnek hatalmas élmény volt. Fotózkodtak, gratuláltak, stb. Szóval ebben a művészeti ágak különböző találkozása és kölcsönhatásában nagy lehetőség van. Itt az értékek találkoznak, és nem lehúzzák, hanem épp az, hogy erősítik egymást. És ezt megtapasztalhattam.
1: A jövőben milyen terveid vannak, esetleg kutatási terveid, vagy művészi terveid, amiket szeretnél megvalósítani, akár hosszabb távon?
0: Kutatóként is fogok debütálni a jövőben a Magyar Művészeti Akadémia révén, tehát kortárs művészeti jelenségeket fogok vizsgálni, kutatni, konferenciákra járni, előadásokat tartani, publikálni, tehát ez is egy olyan dolog, amit fel kell építeni, és folyamatában ott kell lenni a fontos eseményeken. Szándékozom a jövőben, több ilyen terv is van, több ilyen koncepció is van. Tervezzük Robi Lakatossal ezt a jazz és festés fúziót a jövőben is.
1: Ez nagyon izgalmasan hangzik.
0: Igen, abban bízom, hogy nem csak hazai, nem nemzetközi színpadokon is folytatódhat. Inkább nemzetközi viszonylatban lesznek lehetőségeim. Tervezünk Kassán is egy kiállítást a Rovás Árttal. Lehetőségem nyílt hozzájuk kapcsolódni, ők határon túli magyarok, és érdekes mód ez a kisebbségi lét egy olyan közös pontot adott, ami nagyon kellemes művészi kapcsolódást jelentett számunkra, és ebben sok jövőbeni terv is van. De leginkább igen, hát én nemzetközi szinterekben gondolkodom jelenleg, de lesznek hazai kiállítások is. Tehát a kutatói, ami a publikációt jelenti, előadások, különböző tanulmányok, cikkek megjelenése jellemző. Egyébként tervben van a doktori disszertációnak a könyvé alakított megjelenési formája is, ez is a Magyar Művészeti Akadémia révén. Szerintem fontos tanítani is, tehát kezdetben meghívott előadóként, aztán így majd szépen folyamatosan ezt is kiépíteni.
1: De számos workshopot is tartasz azért itt, hadd említsen meg.
0: Fontosnak tartom egyébként, mikor az elmélet és a gyakorlat is egymással találkozik. Tehát itt a workshopoknál az a szerencsés, hogy van egy elméleti része, de ugyanakkor itt izgalmas gyakorlati rész is folyamatában van. Ebben is szeretnék jobban elmélyülni. És hát a festészet az meg folyamatos. Az egy szívügy, amit nem lehet abba hagyni.
1: A flow érményre szükségünk van természetesen.
0: Az áramlatban lenni mindig kell.
1: Így van. Egy különleges kérdés így a végére. Általában zenészeknek szoktam föltenni, és azért talán neki könnyebb erre a válasz, de ha megengeded, akkor kíváncsi lennék, hogy mit válaszolsz erre. Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, amit elvinnél magaddal?
0: És itt most kifejezetten zenére gondolsz.
1: Zenére gondolok, igen. A rádió azért mégiscsak elsősorban a zenének a közvetítője.
0: Nagyon szeretem, tehát a zene az számomra is nagyon fontos. Uh-huh. Így nőttem fel, de én nekem nagyon széles a zenei ízlésem. Például a portugál fado zene az egyik kedvencem, tehát ez a melankolikus, mélyről jövő, de az élet szeretetét és igenlését átadó zene. Mariza ez egyik képviselője, de Bujikának a

0: érces hangja is tetszik, tehát ezek a lirikus, melankolikus, de mégis azért ott van benne az erő, a küzdelem, a lüktetés. Szeretem a klasszikusokat is egyébként, kicsit lágyabb formájában, például a Secret Gardennek a zenéi, ha most így kellene példát mondanom. De én szeretem az operát is, Andrea Bocelli, ezek is, de az ilyen könnyedebb zenék is, például Rosario Flores, ő spanyol-roma énekesnő, a Rosario Flores, de van a Bebo és Cigala, énekes és gitáros, ők is spanyolok. Felvállalják abszolút származásukat, ők egy nagyon komolyan elismert zenészek Spanyolországban, és köztudottan romák. De egyébként, mikor meghalom, az igazi zenész cigány zenekarnak a muzsikáját, akkor érzem, hogy honnan jöttem. A gyökerek megszólalnak, hogy átérzem teljesen, és akkor tudom, hogy milyen családból jöttem.
1: Ma esti első vendégem dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A programunk második felében pedig Rácz Pál aranykoszorús hangszerkészítő mesterrel beszélgetek a hangszerkészítő szakmáról és versenyekről. Maradjanak velünk!
2: Tehát nagyon érdekes a verseny, az egyetlen egy dolog, amit már nagyon sokszor elmondtam televízióban is, hogy sajnos a magyarok igazából nem próbálkoznak. Nem félnek is, nincs bennük az az ambíció. Jönnek Izraelből, Koreából, talán még Észak-Koreából is, persze japánok, az ázsiaiak azok nagyon szorgalmasak. Uh-huh. Tehát az európai kultúrát, az sajnos azt meghonosították, mondhatni ellopták ugye Európától. De minden műfajban a művészet, az európai művészet. Tehát azt tudom mondani, hangszer készítésben is, hogy ott vannak bizony a világ elsők között ma már. Hát, hogyha megnézzük Cremonát az utóbbi 20 évben, a tanulóknak legalább a több mint fele mind japán volt, vagy dél-koreai. Hát ugye gyakorlatilag, amikor a klasszikus zenét meghonosították, ugye először a japánok már a 60-as években, hát nekik nem volt hegedűjük, meg klasszikus zenét, hát ugye hangszerek nélkül nem lehet szimfonikus zenekarokat alapítani, zeneiskolákat, aztán később a dél-koreaiak, ugye?
3: Igen.
2: A három tigris, a tajvaniak, Hongkong. Nekem Hongkongban van tanítványom. Egy hegedű tanár, aki itt tanult nálam, nagyon jóba vagyunk, fiamként szeretem, ő is papa úgy hív. Hongkong, hát most ott is baj van, vannak ott műhelye, szép hegedűket készít, javít, és közben hegedűt tanít. Felesége zongora tanárnő. Hát sajnos nincsenek onnan se jó hírek Hongkongból. Úgyhogy ez már politika, ezt hagyjuk.
3: De ha már a tanításnál tartunk, az utóbbi időben az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban is tanítasz már.
2: Igen.
3: A hangszeriskolában.
2: Igen, én a vonos tanszakvezetője vagyok, igen.
3: Milyen tapasztalataid vannak?
2: Mondhatom, hogy nekem talán ez az első ilyen hivatalos. Nagyon sok tanulóm volt egyébként már még a másik iskolába. Itt tanítottam a zene. Most a Konzi alá, Bartók Konzervatórium, a hangszeres iskola. Tehát azt tetszik, hogy ugye rengeteg erdélyi fiút tanítottam az utóbbi időben. A mostani tanulom ugye a Vajdar András, aki egy zseniális hegedűs, tehát muzsikus, van affinitása a hangszerhez, és hát ő talán olyan a legjobb tanítványom az utóbbi, elmondhatom. Szerencsére, hogy nem hallja, itt a fal mögött éppen dolgozik, az utóbbi 20 évben, tehát ő tényleg ragad rá neki, tényleg csak igazgatnom kell, utat kell mutatni neki, sok-sok mindenre saját maga ugye rájön, és hát én úgy szoktam mondani, hogy az a szent őrület kell hozzá, az a bizonyos szent őrület, annélkül ezt nem lehet csinálni. Ugyanúgy, mint egy jó muzsikusban is benne van.
3: Igen,
2: de most ezt lehet bántani, simfolni, meg őrültnek nevezni, de valamit, valaki olyan szintre eljusson, ami tényleg kiugró, és hát ahhoz tényleg be kell áldozni nagyon sok mindent. ezt te is.
3: Így van.
2: Azt ez gondolom, hogy mert aki gyerekkor óta 8 órákat gyakorol, tehát ez is ugyanaz a hangszer, és ugyanaz a helyzet, és hogyha még lenne 3 életem, az is kevés lenne. Azt gondolom. Mert ugye azért, mert így gyakorlatilag ugye 3 óriási szakterület van a hangszerkészítés. Az, hogy készítünk hangszer, az is már önmagában egy óriási. 500 éves hagyománnyal, ugye, az Amatiktól, 1500-tól. A szakértés. Tehát 150 ezer hangszerkészítőt jegyzik eddig a szakirodalom. Most annak a munkáit, kikinek a tanítványa, stílusok, hogy öröklődtek, hát az is egy olyan kimeríthetetlen szaktudás, fölismerni, megismerni, ugye? Lehetetlen. Na most ugye ide is körülmények kellenek, szerencsés helyre születés, olyan emberekkel való találkozás, keresni az olyan fajta embereket, akik ezt tudják, és megpróbálni azt, hogy befogadjanak, esetleg tanítsanak. Óriási. Hát olyan lexikális Winchester kell hozzá, hogy ez a sok lexikon itt bent legyen. Tehát óriási nagy tudás. És akkor ott a hangszertartósítás, a javítás, a restauráció. Hogy ott a drága hangszereknél tanulmányozni a kultúrtörténetet, folytatni hozzá különböző tanulmányokat, hogy abban az időben milyen anyagokkal dolgozhattak. Például milyen festékeket használhattak 1700-as években. Hát a szintetikus lakkokat, színezőket nem használ, nem volt. Hát az a 20. század, ugye? És milyen növényekből, gyökerekből, virágszíromokból, honnan vették a színezékeket? Egy Tiziano például, a pirosat. Honnan vette például? Hát nem volt szintetikus, ma már könnyű dolgunk van, ugye? Persze az UV-sugárzás az azóta sem fakultak ki azok a színek, mert ezek természetes színek voltak. A mai szintetikus színek, igen, pár év múlva a UV-sugárzás, ugye a napsütés, az ugye kiszívja, kifakul. Úgyhogy itt szeretném elmondani, ha már itt megragadnám az alkalmat, Andriskám, hogy az én kedves barátom, az Ökrös mester,
3: Ökrös
2: Árpi művész úr festett nekem egy gyönyörű Paganini portrét, amin olyan csodálatos színeket alkalmazott, ott az a hegedűnek ez az aranybarna színe, ha nem tudom, hogy ezt majd talán meg vágóképként esetleg megmutatod, hogy innen is üdvözlöm a kedves öreg barátomat, és jó egészséget kívánok neki.
3: A sok munka mellett mennyi időt jut a családra? Mert azért gondolom, az is egy jelentős szerepét veszi el az életednek.
2: Hogyne, a legfontosabb.
3: Gyerekeid, unokáid.
2: A legfontosabb idő, mert ugye otthon töltöm, persze nekem otthon is van egy műhelyem, úgyhogy ma este hazamegyek, ugye folytatom, mert új hegedűt készítek, egy-két órát. Hát most nem tudtam, ha találkozom, az unokám ugye ott lakik a második utcában tőlünk, a 5. unokám, ugye a Gréta, aki 1,5 éves, együtt voltunk most az unokákkal a hétvégén, egy kicsit pancsiszt elvittem őket, ide Velencei tóhoz, hát ez volt az én nagy kitüntetésem, hogy együtt volt a család. Uh-huh. Ugye a Covid 2 év óta nem tudtunk igazából összejönni, és most 3 napig egymás melletti szobákba éltünk, és hát ott pihentünk.
3: De jó. A jövővel kapcsolatban hadd kérdezzek még néhány dolgot. Mind dolgozol, illetve mit szeretnél elérni a következő időszakban? Mi az, amit úgy még szeretnél?
2: Hát ez nagy kérdés, hogy az ember ugye nyomot hagyjon maga után, ugye ez egy fontos szempont lenne, hogy azért hagyja magam után olyan nyomokat, hangszereket, hogyha esetleg 1-200 év múlva majd a tokot fölbontják, akkor majd úgy vegyék ki, mint én majd nemesáhit, ugye? Ja, tényleg a Nemesányi. Ugye a legnagyobb magyar készítőként tartjuk számon Nemesányi Sámuel. Nagyon érdekes, jött hozzám egy amerikai barátom, aki a NASA-nál volt tudós, nyugdíjas, de ő hegedűművész eredetileg. Mégpedig az Efrain Szimbaliszt, aki ugye Auerlipót növendék volt, az ő tanítványától tanult, tehát ő a magyarokkal nagyon rokon szemrezik, és van neki nemesányi hegedűi, persze, nagyon, nagyon szereti a hangszereket, gyűjteménye van. És eljött hozzám, az én barátom, kérek szépen, egy térképpel beállított ide hozzá. Menjünk ki a Kerepesi temetőbe, mert ugyanis ez a nagy világhírű nagy készít a Nemesányi Sámuel, ott van eltemetve, és itt van a sírhelye, számok, mert internetről valahogy leszettek. Én nem tudtam, hogy van neki sírhelye, de a kollégáim sem tudták, sőt, van egy olyan kollégáim, akit szintén úgy hívnak, hogy Nemesányi, ő azt mondja, hogy rokona volt, hát én is azt mondanám természetesen, 100 évvel ezelőtt, és kérem szépen, beültünk az autóba, és elmentünk a temetőbe. Megtaláltuk a művész parcellába ezt a sírt, nagy nehezen. Hát ott vannak ugye a Semmelweis Ignáznak az obeliszk új, hát ott a nagy művészeknek ugye csodálatos panteonok. Hát ez a csóró sír benőve, gazzal, bezöldülve a maga az a műkő síremlék, alig olvasható. Hát ugye 1900, nem tudom, 10-be emelték a sírt, az akkori hegedűkészítők. Oda van írva, ki lehet csillabizálni. Spiegel János, Pilát Pál, Bergman András, Tóth János, mindenkinek a neve oda van. Mert ugyanis vidéken halt meg, és akkor ott exhumálhatták, vagy nem tudom, valószínűleg, és akkor most a lényeg, hogy ez az amerikai, ő egyébként vietnámi származású, a vietnámi háborúba kapott Amerikába egy ösztöndíjat, és akkor oda ment hegedülni, tanulni. De mindegy, ez a Pali, mikor meglátta ezt a síremléket, elsírta magát, elbőgte magát, hogy egy ilyen világhírű ember hogy lehet hagyni, hogy ennyire el... Ezt tudom bizonyítani fotókkal, le is fényképeztem. Benőve meg, és akkor bementünk ott az igazgató asszonyhoz, és akkor elmondtuk, mondta nekem ő sírva, hogy te csináltassuk meg ezt a sírt, majd én kifizetem. Mondom, nem, majd felesbe megcsináltatjuk. Kérem szépen, az igazgató asszonnyal beszéltünk. Na most ugye az volt az első nagy problémája, hogy ez ugye védett parcella. Tehát vannak a épületek is, amik tudod, le vannak, hogy is mondják ezeket, hogy... Tehát külön engedélyek kellene a minisztériumban. Nem lehet csak én fogok szakembert, és akkor azt mondom, hogy úgyhogy elég bonyolult volt a dolog, de annyit el tudtunk kérni, hogy rendbe tették. Fölásták virágokat bele, akkor lecsiszolták magát a síremléket, ugye. Úgyhogy nagyon érdekes dolog az, hogy ide jön egy amerikai ember, és a világhírű magyar hegedűkészítőnek a sírját, ő teszi rendbe, az ő problémája. Uh-huh. Ugye?
3: Tehát kint erről megemlékeznek, és ez fontosnak
2: tartják. Hát neki lelkileg ez a Pali, neki tényleg megérdemli, mert a világon mindenhol ismeri. Uh-huh. Most készül róla egy könyv a Zenetudományi Intézetben, talán már késő, szerettem volna szponzorálni, de nem tudom, milyen okok miatt azt mondták, hogy nem szállhatok be. Úgyhogy nem tudom, talán majd egyszer ez is kiderül.
3: Befejező sztorinak nagyon kíváncsi lennék, hogy mi volt a legemlékezetesebb hegedű, amit fogtál, és a kezedbe került, vagy javítottál, vagy egyáltalán valami kapcsolat fűzött hozzá. Esetleg egy saját.
2: De most tudod, azért azt nem tudom, hogy ez mennyire publikus, hogy én vettem itt a Zeneakadémián egy Magini brácsát aukción. Hát vagy 25 évvel ezelőtt. Egy eredeti Magini brácsát, amiben nem volt cédula, nem tudta senki, hogy Magini. 25 éve körülbelül.
3: Ez hogy derült ki? Hogy...
2: hát úgy, hogy kivittem Londonba.
3: És majd akkor mondták. Derült
2: ki, hogy én éreztem, hogy ott van valami.
3: Aha.
2: Az érdekessége dolognak, hogy 100 évig volt a Zeneakadémia tulajdonában, és bele dobva, kérem szépen, a raktárba a többi hangszerekkel együtt, amik olyan állapotban voltak, hogy nem tetszett a tanáruraknak, meg mit tudom, és csak azok azt kiárusították. Épp a kedves kollégánk, ugye a Szabolcsi Miklósnak volt a indítványozás, ő, és hát a Semmelweis mester volt, aki ugye vezette az aukciót. Hát jöttek Bécsből, innen-onnan, ugye szakértők, meg kereskedők, meg minden. És hát a brácsa hozzám került. Baromi rossz állapotban volt, tényleg nagyon törött volt. de mégis volt benne valami. Ez a Brescia iskola nagyon csúnya. Nagyon csúnyán dolgoztak, de hát a kor, a lak, a 300 év ott volt benne, 1650. Tehát én azt megvettem, ami érdekes csattanóként a film végére. Nem azt mondták, hogy a Rászpolinak milyen jó szeme van, milyen jó érzéke van hozzá.
3: Pedig ez
2: nem ezt volt. Mondták, az a rohadt gazdag kereskedő megint megfogta az Isten lábát. Na most én azért voltam a rektorasszonynál is már nem egyszer fönn, ilyen ügyben, hogy vannak olyan hangszerek a gyerekeknél látom, amit igen, föl kellene újítani, konzerválni kellene, mert ez egy drága hangszer, ami az én olasz mesterem, a Morassi mesternek a hegedűje, amit 40 éve ezelőtt vettek, és most az a hegedű, én tudom, mert járok aukciókra, hogy az a hegedű, tudom én, a Londonban, a Sotheby's-en vagy a Tarizion 35-40 ezer fontért ment el. Itt a hegedűről nem volt letörölve, lepucolva a gyanta 40 éve.
3: Oh.
2: A fogólap itt volt nálam, a hegedű fotókkal tudom illusztrálni. Leesett a fogólap, és valami biztos tanár pillanatra gasztóan visszarakta, és itt 10 mm-rel jobbra húz a fogólap. Tehát annyira nincs gazdája ennek a hangszerparknak, ugye, amit az állambácsi megvett, a mi adóforintjainkból. Ugye? Nincs gazdája, nem fáj senkinek. De ez ugyanígy működik minden közintézményben, zenekarokban, operában, mindenhol. Most az olyan fajta emberektől, mint én vagyok, tartanak. Komolyan? Félnek tőle. Nem véletlenül, mert én megmondom rögtön az igazat. Tehát én nem tudok valakinek dicsérni azt, ami nem, én nem tudom rámondani. Mert én tudom, hogy nem az. Tudatosan tudom. És elmegyek vele a kúriáig, hogy ezt tudom, hogy nem az. Na most, hát ez nem mindenkinek jó. Na most azok az emberek, akik megkapják a pénzt a minisztériumból hangszervásárlásra, és úgy vásárolnak, zongorista például. És a végén ma azt gondolja, hogy ért is hozzá, mert megdicséri egy-két zsiványkereskedő. Mert is ugye az van, hogy külföldön jobb hangszereket lehet vásárolni. Ez mindig jobb a külföldről való hangszer. Mert ott biztos, hogy jobbat lehet venni. De az már nem érdekes, hogy például az enyémet veszi meg Bécsbe, tripláron vagy Londonba. Tehát tényleg közröhe és iralmas is egyben, de hát ezek tények, ez igazság. Ez nem kamu, mert akkor nem mondanám el. Mert én az a fajta ember vagyok sajnos, azért nem vagyok igazán népszerű. Tehát a zenészek között sem, és a intézményi igazgatók között sem, mert én mindig megmondom a frankot.
3: Mit gondolsz, hogy a magyar hangszerész, illetve hangszerkészítésnek milyen jövője van?
2: Hát mi tulajdonképpen a hangszerkészítők mindig függünk a zenészektől, a zenekaroktól, a kultúrától. Tehát a hangszer megjelenés, amikor megjelenik, hogy a hegedű egy országban, az mindig mutatja a hangszer kulturális állapotát. Tehát ez egy mérföldkő, amikor a hegedű készítő eljön Bécsbe, Németországból, vagy Pestre, akkor még nem Budapest volt, Pestre, ugye Bécsből, Pozsonyból, ugye a háromszög, a monarchia. Tehát az egy, már akkor az azt jelenti, hogy ez a hangszerkészítő meg tud élni, mert már van szimfonikus zenekar. Most Magyarországon ugye a cigány muzsikusok rengeteg volt, az aranykorát élte, tehát azokból éltek, azért vannak például a magyar készítők, kisbrácsákat készítettek, a Havastól kezdve a Nemesányig, mert a romák rendeltek tőlük, jó 89 gondolom én, és kérem szépen kisméretű, mert a romáknak ugye kísérni kellett, nem 41-42-es. Hát például van a Rácz Laciról egy idős bácsi képzőművészetet tanított, meghalt már vagy 30 éve, Laci bácsi mesélte nekem, hogy neki még a Havas István, aki Üllői úton volt a a műhely a háború előtt. Ő mesélte, hogy a Rász Laci neki kuncsaftja volt. Hetente kétszer is megjelent nála. Ugyanis, ugye hát a század elején, századfordulón ugye nagyon sokan tanultak hegedülni. Arisztokraták is, ugye? Tehát a kulturál még cimbalmozni is ugye előtte, nem zongorázni, hanem cimbalmotorultak a gróf kisasszonyok, az arisztokrat, a lányok inkább, ugye? Az volt a népnemzeti hangszer. Minden lakásban volt cimbalom a 1800-as évek második fele. És kérem szépen, akkor már Alaga Géza megjelenik, meg egyebek, tudod, a cimbalomkodta. Kélek szépen, várj, megint elkalandoztam, ahogy szoktam természetesen mindig. De ez egy nagyon érdekes történet, hogy a, hát ugye tudva lévő, hogy a Rácz Laci, hát ő volt a Paganinitől nagyobb hegedűs volt, mert olyan technikai tudással rendelkezett, ilyen született zseni technikai, hogy ott elkezdett egy nótát, hát abból csináltam parafrázist, kapricsiót lett a nótából. Na most hát ugye nagy társaságnak muzsikált, hát ott sokan hegedültek az arisztokraták közül. És hát persze, hogy megvették a hegedűjét. 50 forintja adta a hegedűt, akkor az nagy lóvé volt. 50 pengőjé. És hát nem volt neki másnapra, ment a Havas Pista bácsihoz hangszer. Pistám, csinálj nekem megint olyan fekete hegedűt. Valami gyári hegedűt, a legolcsóbbat. És akkor befestette ezzel a Wiener Karka feketére. Mindig kivették a kezéből, megvásárolták jó pénzért, hogy majd ő náluk is úgy fog szólni.
3: Hát, ahhoz egy olyan technikai tudás hát, kell. Hát,
2: 36. Rász Laci, ugye?
3: Rász Laci, így van.
2: Ja, ezzel kapcsolatban hát, van még egy sztorim, hogyha meghallgatod. Persze. Nagyon érdekes. Kélek szépen, van Norvégiában egy cimbalmos barátom. Az egyetlen egy norvég cimbalmos, aki eredetileg zongoraművész és orgonál templomokba. Úgy hívják, hogy Per Karang. Az Ökrös Oszinak is jó barátja volt. Na most ez kélek szépen a Palival, én ott ismerkedtem meg Oxlóba, vártam a szimfonikus zenekar próbált, egy hegedűs, akinek vittem egy hegedűt, és akkor meghallotta, hogy a feleségemmel beszélünk magyarul, ott ilyen presszó volt ott, és meghallotta, leült a zongorához, mindjárt elkezdett két kézzel nótákat, és gurított, basszus, a világon minden. Elájultam. És akkor elmesélte, hogy a Gari Jóskától tanult Stockholmba, oda járt át, ő egy norvég cimbalmos, és néha eljár partikra is cimbalmozni, és a Per Karang, a felesége szobrászművésznő, egy olasznő, és kérlek szépen, azt mondja, hát te vagy a Rácz Pali. Hát ő a Rász Lacinak az apja volt, ugye egy nagyon híres prímás, az 1800-as évvel. Két méteres ember volt, nagy sztár volt, ugye, igen. És 36 gyereke volt. A lényeg, hogy a Per Karang, még a másik műhelyben voltam, kérlek szépen a madárszínháza szembe, jön hozzám. Megtudta valahogy, hogy honkában a születésnapok, és hozott nekem ajándékba egy kottát. Kérlek szépen, Rácz Pali szerzeményei. Itt kottába. Lehullott a rezgőnyárfa, nem ütik a jogászt agyon, dedikálva hozta nekem.
1: A mai műsorban elsőként dr. Bódi Barbara festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutatóval beszélgettem, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. Majd a programunk második felében Rácz Pál aranykoszorús hangszerkészítő mester mesélt nekünk a hangszerkészítő szakmáról. Tartsanak velünk holnap este is, a viszont hallásra!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül, hogyha bántanak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Fátyol Hermina színészként a Maladipest Színház egyik alapító tagja volt, független filmekben játszott, az utóbbi években pedig casting direktorként vált, egyre keresettebbé. Tavaly nemzetközi díjra jelölték, és egyedüli magyarként hívták meg a casting direktorok nemzetközi szövetségébe. Nemrég adott interjújában beszélt a társulati évekről, Nemes Jeles László Árva című filmjéről, Mundruczó Kornéllal közös munkájáról, közel-keleti kötődéseiről, valamint arról is, miért nem vágyik hollywoodi epizód szerepekre. A hazai közönség Fátyol Herminát színészként és a 25 éves Maladipest Színház egyik alapító tagjaként ismerhette meg. Legutóbb Vajdai Vilmos Utas és a Holdvilág rendezésében volt látható a Trafóban. Pályáját azonban soha nem kötötte egyetlen szerepkörhöz vagy művészeti területhez. Színészi munkái mellett társrendezőként és forgatókönyvíróként is dolgozott, manapság pedig elsősorban casting direktorként tevékenykedik Budapest és Berlin között. A Maladipe létrejöttét egy korábbi társulati kezdeményezés, a mindössze egy előadást megélt, Varászó Aver előzte meg. Fátyol Herminát már a Lorca Vérnászának próba folyamatába is hívták, de akkor az érettségire és az arab szakos felvételire készült. A következő produkcióhoz ismét megkeresték, ezt már Balázs Zoltán rendezte. A második közös előadás után alapították meg a Maladipe színházat. A színésznő meghatározónak nevezte a társulatban folyó műhely munkát. Balázs Zoltán workshopokat szervezett számukra, amelyekre többek között Schilling Árpádot és Claudio Kollovát is meghívta. Az előadások próbái mellett ének, beszéd, mozgás és zeneórákon vettek részt. Szívesen emlékszem vissza arra a típusú műhely munkára, amit Zoli a társulattal kidolgozott. Folyamatosan képzett minket. Profi és nem profi színészeket egyaránt, fogalmazott Fátyol Hermina. A Bolondok iskolájában húgával, Fátyol Kamillával ikerpárt alakítottak. Mint elmondta, testvére eredeti ötleteivel és sajátos világlátásával ma is inspirálja őt. A közös munka során ugyanakkor a testvéri konfliktusok is megjelentek, de ezeken mindig gyorsan túl tudtak lépni. Fátyol Hermina művész értelmiségi családban nőtt fel. Édesapja és nagyapja muzsikus, édesanyja fesztiválszervező, író és teológus. Gyerekkorában zongorázott, húga pedig csellózott, szülei azonban egyiküket sem kényszerítették előre kijelölt pályára. Soha semmire nem köteleztek minket a szüleink. Mindig azt csinálhattuk, amit akartunk, támogatást kaptunk abban, ami éppen érdekelt minket. Hagytak kibontakozni. Ez a szabadság az, ami máig a legfontosabb nekem, mondta. Pályáján tudatosan vagy ösztönösen, de rendre a független művészeti közeket választotta a mainstream helyett. Ennek egyik oka saját bevallása szerint a szabadság igénye, de az elköteleződéssel kapcsolatos nehézségei is szerepet játszanak benne.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj pályázat roma tanulók és hallgatók részére 2026-2027-es évre. Ösztöndíj pályázat lesz roma hallgatók részére. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a faddi roma tanulók, hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a fél évre alap, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából. A tanulmányi ösztöndíj pályázat alprogramjai: első, alap és középfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja. Második, felsőfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletben találhatók meg az interneten. A rendelkezésre álló keretösszeg: az első és második alprogram pályázó részére az önkormányzat 2026 évi költségvetésében roma tanulmányi ösztöndi jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást. Pályázatot nyújthatnak be az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók és hallgatók. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: a pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók, hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra az előbb leírtaknak és elmondottaknak megfelelően. A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A határidő: alap és középfokú oktatásban résztvevők részére 2026. szeptember 16-a, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 2026. szeptember 16-a. Fontos, az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát veszik figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat már érvénytelen. A pályázatot egy eredeti példányban zárt borítékban FAD nagyközség önkormányzata címére ajánlott küldeményként kérik eljutatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16 óráig személyesen leadni. További információkat az interneten megtalálnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
0: Közlekedési hírek.
5: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az ötödik kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet. Reggel 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick-nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
7: Valahol most is félnek,

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, itt a hét közepe, szerda van, és szeptember másodika, második napja tart az iskola, és ezáltal a forgalmon is igencsak érezhetjük, hogy most már két napja visszacsaptunk a valóságba, mondhatjuk így, mert a nyár az olyan egy picit szerintem mindenkinek, mint hogyha az év közepén egy kicsit úgy kiszakadnánk a mindennapi hétköznapi valóságból, valahogy picit olyan könnyedebb az élet, olyan szép idő van, süt a nap, mondjuk most is még azért indián nyár van, de már úgy papíron, ugye meteorológiai, vagy hogy mondják, naptári ősz pontosabban, bocsánat, épp hogy a meteorológiának még hál' Istennek nem szólt senki, hogy ősz van, nem is fog még egy jó darabig, mert hogy azt látom itt, hogy hát ilyen jó szeptember közepéig kitart ez a szép idő. Igaz, olyan 35 fokok már nem lesznek, viszont például ezen a hétvégén is még bőven 30 fok fölött leszünk, ugyanis 32-33 fok is lehet, és utána ez a 30 fok fölötti hőmérséklet kitart 10-éig, 10-én jöhetnek záporok, zivatarok, és visszahűlünk ilyen 26-27 fokra, és 15-e után, tehát pont a hónap közepe után fogunk, ha jól látom, lehűlni egy kicsikét, ugyanis akkor már csak mindössze 21 és 24 fok között várhatók majd maximumok. De még ez annyira odébb van, gyerekek, ne is beszélgessünk erről, jó? Inkább nézzük meg azt, hogy kinek van névnapja. Dorina és Rebeka névnapot ünneplünk a mai napon. Illetve ma 81 éve, hogy véget ért a második világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt, bocsánat, nem láttam így elsőre jól. Aztán 995 éve halt meg első Imre Herceg, első Szent István fia, méghozzá vadászat közben. Illetve 53 éve halt meg G.R.R. Tolkien, angol nyelv és irodalom történész. Ugye hát a rajongók nagyon jól tudják, hogy a Gyűrűk urát szerezte Tolkien. Na, hát ennyi is fért bele a kis érdekesség morzsákba így kora reggel. Menjünk is zenélni.

0: Rádiódik.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá az utakra. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Gázvezeték javítás miatt a 12. kerület Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál napközben félpályás lezárásra kell számítani, ezt követően útszűkületen kell majd áthajtani. A 16. kerület Batthyány Ilona utcában a Szabadföld út felé a Rózsalevél utca előtt útszűkületre kell készülni burkolatjavítás miatt. A 81-es trolibusz a továbbiakban az Őrsvezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikói út megállóját. A 81-es és 82-es trolibusz, a 131-es, a 144-es és a 231-es autóbusz Tihamér utca megállójának új neve Tihany tér. Jó, ezt majd jegyezzük meg. Aztán a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. És végül, de nem utolsó sorban, napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Jöjjenek is a zenék, utána pedig roma hírek.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak. Több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Fennvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Gundel Takács Gábor 62 éves lett. Nagy ünneplést nem terveztek a családdal, szeptemberben azonban izgalmas utazásra készül. Üzbegisztánba tart a barátaival. Bár jelenleg az RTL Pluszon láthatjuk, továbbra is szabadúszóként dolgozik, a közmédia átalakulását bizakodva várja. Közben tavasszal megszületett első unokája. Őszintén szólva, ebben a korban a születésnapoknak már nincs nagy jelentősége. Nyilván a 60-nál az ember picit megáll, elgondolkodik, de hogy utána 62, 62 vagy 63 éves lesz, már majdnem mindegy. Megiszunk egy pohár pezsgőt, közös vacsorára megyünk a gyerekekkel, de nagyon nagy buli biztosan nem lesz. Mondta még születésnapja előtt Gundel Takács Gábor, aki márciusban nagypapa lett, miután egy kislánnyal bővült a családja. Már nagyon vártam, nagyon nagy öröm a kisunokám. Szívem szerint minden nap megdögönyözném, de a fia még Zalaegerszegen laknak, így a távolság miatt egy kicsit ritkábban találkozunk, mint szeretném. Persze azért nem tragikus a helyzet, a mai világban egyébként is nagyon könnyű friss fényképeket kapni, vagy akár videóhívással kapcsolatot teremteni. Gundel Takács Gábor számára a nyár nem csak az unokázásról, de a ház körüli munkálatokról is szólt, ugyanis 27 év után kénytelen volt nagyobb felújításba kezdeni. A műsorvezető és sportkommentátor a munkája miatt is rengeteget utazott. Összesen közel 70 országba járt, de folyamatosan vágyik az újdonságra. Pár éve ugyanazzal a baráti társasággal lejutott Peruba, a Machu Picchuhoz, 2 éve pedig Ománban kalandozott. Azt kívánom mindenkinek, hogy legalább egyszer jusson el a bakancslistás helyeire, állítja Gundel Takács Gábor. Továbbra is szabadúszó vagyok, kérdezték őt a munkájával kapcsolatban is. Ha felkérnek egy műsorra, akkor megbeszéljük, hogy azt valóban nekem való-e. Aztán van, amelyik megvalósul, van, amelyik nem. Megkerestek az átalakuló közmédiától is, de egyelőre nem tudok beszámolni semmi konkrétumról. Vezetői ambícióim nincsenek, mivel műsorkészítő televíziós vagyok, így inkább kivárnám, amíg rendeződnek ott a dolgok. Aztán majd meglátjuk, lesz-e egyáltalán konkrét produkció, amire felkérnek, fogalmazott. Hát, meglátjuk. Én nagyon szeretem Gundel Takács Gábort, úgyhogy remélem, hogy sok műsorban láthatjuk még a legendát. Most pedig zene következik, és 8 után jövök hozzá.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
1: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
2: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
1: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
2: Pulpé.
1: Így van. Szityúvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Pege Aladár, magyar cigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinia néven is emlegettek. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt. E kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának. Pege Aladár 1939. október 8-án született Budapesten. Neves, kispesti nagybőgős családból származott a Bartók Béla Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneakadémián és 1975 és 1978 között Reinhold Zepperes professzor irányításával Nyugat-Berlinben is tanult. Ő volt Herbert von Karajan szóló bőgőse a berlini filharmonikus zenekarban. 1978-tól a Zeneművészeti Főiskola docense volt egészen nyugdíjba vonulásáig. Nemzetközi bemutatkozása a Bled városban megrendezett jazzfesztiválon történt 1963-ban. Számtalan külföldi városban fellépett, mint például Montreux-ben 1970-ben és Bombay-ban 1980-ban, ahol nagy sikereket ért el. 1967-től együttesében játszott Babos Gyula, 1964-től időszakosan Kőszegi Imre, Lakatos Dezső, illetve fiatalabb muzsikusok, köztük Szabó Ferenc, Horányi Sándor, Makó László, Tarnócki Péter és Németh János. 1969-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagybőgő tanszakán szerzett diplomát, tanárai Montág Lajos és Tibai Zoltán voltak. Már több évvel azt megelőzően kezdett el hangversenyeket adni, vidéken és Budapesten is rendszeres fellépője volt az egyetemi színpadnak. Évtizedekig koncertezett Magyarországon és a világ több kontinensének számos neves előadóhelyén. Fellépett többek között a New York-i Carnegie Hallban, Herbie Hancock együttesének vendégszólistájaként, ami azért is emlékezetes, mert akkor kapta meg a világ legjobb nagybőgősének tartott Charles Mingus hangszerét ajándékba a művész özvegy. Halálának évében ünnepelte első színpadra lépésének 50. évfordulóját, 2006. szeptember 23-án hunyt el. Már az anyaméhben pengettett köldököd, ördögöd van Ali, angyali ördögöd, Utasi József, Pegéről írt verse. Pege Aladár Emlékbizottság 2008. október 15-én Pege halála után megalakult a nagybőgő művész felesége kezdeményezésére a Pege Aladár Emlékbizottság, amely Pege szellemi hagyatékának megőrzésére, továbbadására és emlékének ápolására.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
5: Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet. Reggel 10 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
5: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt, ez itt még mindig a Vekker, azon belül is ugye a program ajánló. Hát nem sokára berúgják a kapukat majd a nézők, ugyanis elkezdődik a színházi évad. Általában olyan szeptember eleje, szeptember közepe, legkésőbb ilyen 10-valahanyadik a környékén szokott minden színház újra kinyitni, és kezdődik az évad ugye egészen júniusig. És gondoltam, hogy akkor most már, hogy vége a szabadtéri éráknak, így augusztus vége tájékán, akkor most már a benti előadásokat, hogy így fogalmazzak, tehát szabadtérinek taka, jönnek újra a kőszínházi benti előadások. Vajda Katalin Legyetek jók, ha tudtok című előadását szeretném nektek ajánlani, ez a Pesti Magyar Színháznak a kínálatában van. Mi történik, ha valaki nem törvényekkel, hanem szeretettel akarja megváltoztatni a világot? Az 1500-as évek Rómájában, ahol az árva gyerekek az utcákon nőnek fel, Fülöp atya úgy éli meg hitét, ahogy senki más. Mosollyal, jósággal és a legszegényebbek felkarolásával. Tanítványainak is ezt tanítja, akik között ott van Cirifisio, az éleseszű, melegszívű utcagyerek, aki hamar a jó és a rossz küzdelmének középpontjába kerül. De vajon elége az erős szeretet, hogy szembeszálljon a sötétséggel? A város nyüzsgő, néha kegyetlen forgatagában a humor, a hit és az emberség egyszerre formálja át nem csak az ő, hanem mindazok életét, akik nyitottak a változásra. Nagyon érdekes, mély előadás, én azt gondolom. Szereposztásban nem kisebb nevek vannak, mint Fülöp Kristóf, Eperjes Károly, Trokán Anna, Fillár István, Keresztény Tamás, Szatmári Attila, Vicián Otto, Pavletics Béla, Rancsó Dezső, és még sokan mások. Úgyhogy én azt mondom nektek, ja is az előadás rendező, bocsánat, Nagy Viktor, azt azért mindenképp még el akartam nektek mondani. Szóval lassacskán itt az ideje, hogy mindenki fölmenjen a színházaknak a honlapjára, és jó előre megvásárolja a jegyeket, hiszen ahogy elkezdődik az évad, onnantól kezdve ugye jönnek a teltházak, és lehet, hogy pont lecsúszunk arról az előadásról, amit szerettünk volna megnézni, úgyhogy én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy kattintsunk a kedvenc színházunk honlapjára, és jó előre vegyük meg a jegyeket, ugyanis kezdődik nem sokára a kőszínházi évadok. Évad, pontosabban. Na jó, zene következik, most utána pedig közlekedés.

0: Rádió Dick.
1: Hamarosan 8:30 van, nagy szeretettel köszöntök ismét mindenkit. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerület Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerület Gergely utcában, a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 22. kerület Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 3-as, a 62-es és a 62A villamos megáll a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál, az újonnan létesített Kincsem lakópark megállóban. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Ezek voltak most a közlekedési infomorzsák, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék, utána pedig jövök vissza.

0: Mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel fogjuk folytatni, mert kedden megtanítottad nekem, hogy a roma férjezett asszonyt úgy hívják, hogy Romnyi, viszont említetted, hogy a lányoknak külön megnevezésük van, mert hogy ugye itt az ártatlanságukra, illetve a tisztaságukra is utal a nevük.
3: Így van, és mi úgy szoktuk szólítani őket, hogy Séj.
4: Séj.
3: Igen. Ez azt jelenti, hogy ő egy lány. Úgy is szoktuk mondani, hogy Séjóri. Ez egy ilyen cukibb verzió, hogy lányka vagy leányzó. Séjóri.
4: Séjóri, szóval cukiság is van a cigány nyelvben.
3: Így van. Szitjú vászlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza. Penso con sueño para

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal, NAV nem bírságol, közölte az adóhatóság az MTI-vel. A közlemény szerint szeptember 1-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktató videó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll. A nagyobb forgalmú vállalkozások gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást. A pénztárgép portál felületén az adatrögzítés szeptember 1-én élesedett, jelezték. Közölték azt is, hogy szeptember 1 és december 31 között a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre helyezi a hangsúlyt. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettségét rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet. Közölte, ugye, a nagyon kedves NAV. Na jó, én meg ezt közöltem veletek, én viszont tényleg kedves vagyok, mert hogy jövünk vissza 9 óra után, Zsuzsival karöltve kezdődik a Süsfelnap itt az FM 100.3-on.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Az országaik közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás, kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan a járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátonyterenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövető és elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet. Reggel 10 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
3: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Díj, Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel, már is itt a hét közepe, szerda van, és szeptember 2-a. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Mondanám igazából azt, amit Raspiusa szokott, amikor jó reggeltet kíván. biztos tudjátok az ominózus filmből, Norbitból ezt az idézetet. Nem akarom most itt elsütni, viszont így érzem magam ma reggel, így iskola kezdés második napján.
1: Hát most én is így érzem magam, mert tegnap megtörtént végre a szeptember 1, gondoltuk, hogy akkor mi is feleségemmel egy új életet kezdünk, hát elkezdtünk edzeni. Olyan szinten fájok, gyerekek, hogy éjszaka, na, vicces is, de közben meg mégse, mert tegnap éjszaka fölkeltem, annyira fájt. Tegnap melleztem, karoztam, hátasztam, tehát konkrétan
2: magad.
1: Innentől idáig nem tudom följebb emelni a kezem.
2: De deréktől mutatja a gyuszét, tehát így köldöktől fölfele.
1: Igen. Olyan, mintha kinőtte volna a bőröm, a testemet, vagy nem tudom.
2: Egyből megnőttek az izmaid, tudod, ez azért
1: ja,
2: van.
1: Egyből fogytam is 10 kilót,
2: bedurrantottál, most már ez így lesz, már jövő nyáron gyerekek. A strandra úgy fog menni a gyusz, így előtte bedurrant.
1: Persze, egy 50 fekvő. Persze. Szóval gyerekek, elkezdtük az edzést.
2: A feleség lefújja, barnára.
1: Igen, elkezdtük az edzést, gyerekek, úgyhogy tegnap ez egy nagyon jó volt amúgy, tehát érdekes, hogy közben azt éreztem, hogy olyan jól éreztem magam, hogy na, ez kell.
2: Becsaptad
1: ez kell.
2: Magad?
1: Nem, tudom. Hanem tényleg azt éreztem, hogy ez úgy jó.
2: Aha,
1: jó,
2: ez jó lesz ez.
1: Utána nem volt jó. Tehát rá egy-két órára már éreztem, hogy valami nem stim, úgy már éreztem a karomba, a mellkasomba, hogy úristen, mondom, valami izéva. És gyerekek, ha tegnap hajnal 2:30 volt, azt hiszem, fölkeltem, mint akit úgy nyúznak. Borzasztóan rossz érzés volt, és most is így próbáltam az ablakot itt a stúdióba kinyitni, és ugye amikor föl kell így az egyik kezeddel a másikat így dobnod, hogy oda, mert nem tudom egyszerűen.
2: Valójában edző segítségével csináljátok ezt az egészet?
1: Az a következő lépés, most nem, most ismerkedési fázisban voltunk.
2: Aha, lehet ez a baj. Lehet ez a baj, hogy túlismerkedtél a súlyokkal, és lehet, hogy túltoltad egy kicsit, és lehet, hogy nem annyit emelt.
1: Hát nem is bír.
2: Hány kilókkal?
1: Be is vallom az őzé.
2: Kardióztál?
1: Az mi az, hogy kardiózás? Futás, meg ezek?
2: Hát igen, egy kicsit bemelegítesz a futópadon.
1: Igen, az is volt. De én mellgépet nyomtam, meg ezt a húzógépet.
2: Na és hány kilóval?
1: 25-30.
2: Lehet, hogy az elsőre kicsit sok volt. Lehet.
1: Láttam mellettem a izék... kigyújt csávok 70-nel, meg ilyeneket csináltak. Ha mondom, akkor csinálom a felével.
2: Akik versenyre készülnek, persze. Láttam mellettem 80-akat,
1: láttam mellettem
2: meg 60-akat.
1: Láttam mellettem a Dwayne Johnson The Rock 100-zal nyomtam, mondom, nem, de tényleg, hát ilyen 60-70-ekkel nyomták, hát mondom, sőt, még talán
2: többen. Nem akartál szégyenbe maradni?
1: Nem, hanem mondom, hogy pont, hogy a felével nyomom. Hát gondoltam, az is jó, de lehet, hogy még kisebbel kellett volna.
2: Lehet, egy 3-4-5 kilóval elég lett volna. Tényleg.
1: Na, hát az meg semmit nem ér.
2: De Gyuszi, nem azt mondom, hogy soha életedben nem edzettél, de majdnem ezt mondtam.
1: Nem vagy messze az igazságtól, edzettem én régen, de hát
2: tudod, nagyon régen,
1: volt,
2: igen, nagyon
1: volt.
2: Régen. Tehát hogy az első napot tényleg ilyen nagyon minimál súlyokkal kell. Figyelj, a barátom, a párom, ő személyi edző, úgyhogy...
1: Eljön oda a 13-ba edzeni, vagy nem
2: lehet,
1: jár
2: hogy ő nem ott tart edzéseket, ja. Úgyhogy lehet, hogy tudna neked abban tanácsot adni, hogy elsőre tényleg, majd megkérdezem jó. Tőle, hogy elsőre, mondjuk az első egy hétben milyen súlyokkal nyomjad meg. Mi a terv? Meg, ugye az is kérdés ilyenkor, hogy mi a terv? Tehát, hogy az a terv, hogy most tényleg fogyak. A bodybuilder legyél.
1: Dehogyis,
2: fogyni szeretnél?
1: Persze.
2: Hát én akkor tényleg, amit ugye összeszedtem,
1: hogy legyen drága kar.
2: Az évek tapasztalatai nekem azt mutatják, hogy a fogyásnál mindig először a kardiónál kell kezdeni, de egyébként te nem vagy kövér.
1: Hát ellipszis gépen nyomtuk először, az volt ez a sétagép, és azon is nyomtam így izébe ilyen, ment közben a fejembe.
2: Hány
1: a
2: percen voltál fönt? Hány percet voltál fönt az ellipszisen?
1: 10? Talán.
2: Az nagyon kevés.
1: Az meg kevés.
2: Az nagyon kevés. Főleg, hogyha fogyni szeretnél, tehát hogyha az edzésterved egy olyan másfél óra, tehát másfél órát azért illik fönt lenni ilyenkor, és abból körülbelül...
1: Egy húzamba.
2: egyhuzamba, és abból körülbelül Jézus. Egyébként, amikor már a fogyást beindítja mondjuk a kardiózás, az több mint fél óra, tehát egy 40-45 percet kardiózni kell, és jó. Aztán utána kell elkezdeni edzeni.
1: Jó, hát egyelőre tegnap igen, ismerkedés figyelj, volt,
2: én
1: tudtuk
2: azt mondtam
1: is, hogy nem
2: volna
1: jól
2: neked.
1: Csináljuk a dolgokat, úgyhogy mi is megkérdeztük ott a pultnál megkérdeztük, hogy kik vannak itt személyedzők, hogy lehet őket elérni, stb., hogy segítsenek, megmutassák a gépeket, mindegyiket, mert nyilván nem mindegyiken voltunk. Feleségem meg deréktől lefele van izomlázas, mert ő meg az inkább ilyen csajosabb, ilyen combos, segges gépeket próbálta.
2: Láb.
1: Én meg fölül. Tehát én meg pont, hogy fordítva, én meg deréktől fölfele, hogy nekem
2: jó,
1: mell,
2: azért
1: kar.
2: Mondjuk mutasd a vádlit.
1: Nekem?
2: Neked van egyébként vádlid.
1: Nekem vádlid. Van, gyerekek, a bull meg a láb az világ.
2: Mert nagyon
1: nekem
2: szeretem,
1: az
2: amikor
1: kell.
2: A férfiak mindig csak felső testre gyúrnak.
1: Persze, azt a láb meg pálca.
2: Hát ez
1: persze.
2: Mi?
1: De nekem nem, most bocsánat. Kérek, igen. Mind deréktől le világsztár a test. Úgyhogy nekem fölül vannak problémák. Uh-huh. Úgyhogy igen, nekem az a cél, hogy fogyni, meg akarok kart. Nem A betűvel, A betűvel, jó,
2: 43-as, 45-ös. Mi
1: ja,
2: lesz?
1: Nem.
2: Jó van, valami kis szteroid kura?
1: Nem, de hogy is ilyenekkel nem.
2: Egyből,
1: nem,
2: tudod, nem, nem, nem eltelik három hónap, és Gyuszi olyan lesz, hogy tényleg versenyre belökjük.
1: Halál föl lennék fújva.
2: Egyből belökjük versenyre a Baracsabához.
1: Amúgy az olyan gusztustalan, amikor föl vannak fújva ezek az izék, ezek a csirke emberek, azt szerintem nagyon gáz. Ott voltak olyan szép testű férfiak, viszont tényleg, hogy így
2: azokat
1: azt mondtam,
2: nézted?
1: Hogy...
2: Nem a nőket? Nem merted a nőket, mi ott volt a
1: feleségem? Ott volt a feleségem, egy, de nem, amúgy hát ő is lát, van szeme, nekem is van szemem, láttam persze nagyon komoly alkatú nőket is, láttam nagyon komoly alkatú férfiakat is, de inkább a férfiaknál néztem, hogy ők mit csinálnak, mert mondom, ott voltak olyan srácok, mert srácok, hát férfiak, ilyen 20 évesnek néztek ki, ilyen inkább 30-ashoz közelítettek, olyan szép kar, látszott rajta az ér, de nem csúnyán, uh-huh. Tehát nem az a gusztustalanul fölfújt izé, csirke, hanem az a tényleg szép, látszik, hogy izé, és úgy irigykedtem, és úgy el is szégyeltem a pofámat, hogy mondom, de nem baj.
2: Nem,
1: viszont,
2: nem szabad, de egyébként nem vegye el a kedvet, hogy nem, ez butaság, nem szabad szégyelni.
1: Nem szégyeltem, mert voltak nem sokkal kövérebbek is, akik...
2: De nem vagy kövér, gyerekek, aki nem látta a Gyuszit, és úgy hallgat bennünket, állom,
1: hogy... Az úgy képzeljen el, hogy egy olyan 100-120 kiló sehol zsír vagy. Nem, de amúgy tényleg voltak ott, most viccet félretéve.
2: A Gyuszi,
1: nem...
2: megmondom, így, sac per kb, te 83 kiló vagy.
1: A nagyon jó, nagyon ügyes
2: annyi?
1: Vagy. 88. De ha 83 lennék, akkor már kicsit nyugodtabb lenne a lelkem.
2: Na, akkor figyelj, akkor mondok valamit, jó? Először, hogyha fogyni szeretnél, akkor mindenképpen a kardiózással kell kezdeni, akkor még a súlyzózást az első 1-2 hétben azt még hanyagolni kell, jó? Tehát ha a fogyás a cél, akkor hanyagold egyelőre a súlyzózást, ezt fogja mondani egyébként az edzőpárom is, hogy hanyagolnod kell, akkor még a súlyokba való belekapkodást. Majd aztán utána szépen fokozatosan, de mivel én nem vagyok edző, ezért majd nagyon szívesen szólok neki, hogy akkor konzultálja ezt
1: jó.
2: Át veled.
1: Én benne vagyok, és hogyha ő benne van, én nagyon örülnék neki, mert feleségem is nyilván ő is fogyni szeretne első
2: 45
1: körben.
2: Per hó étrenddel, tudod, ja. egyből az árak.
1: Igen, egyből persze, hogy 45 étrenddel. És akkor van, jó, abban már van egy-két ebéd ajánlat, tudod.
2: Van, igen, akkor abban már belecsúszik az étel is.
1: Szóval tegnap egy kicsit igen, így hogy is mondjam, így elgurult velem a gyógyszer. Súly? A súly.
2: Elgurultak
1: de
2: veled a
1: súlyok. Nem baj, mert kipróbáltam, megnéztem. Nem baj, nincs ez
2: jó,
1: semmi
2: csak
1: gond.
2: Az a gond ilyenkor, hogy az embernek a kedvét szegi.
1: Ja
2: amikor...
1: nem, de
2: na,
1: hogy,
2: ez az a lelkesedés.
1: Mondom, nézd, figyelj, én jól éreztem ott magam közben, mondom, az, hogy éjszaka fölkeltem, és majdnem sírtam, az nem esett jól, föl is keltettem feleségemet. Nem
2: a
1: szoktam.
2: Nyújtás az nagyon fontos.
1: Nyújtottam, előtte, utána.
2: Nyújtás, de egyébként te sportoltál, tehát ezeket azért te tudod gyerekként, azért focisztál, nem?
1: Így van, úgyhogy még ma este pedig lesz egy-két fekvő otthon, meg izé, hogy egy kicsit
2: mondom,
1: még átmozgatni.
2: Estére bedurrant az, hogy fürdik ez meg a lettől egy 20-as fekvőt.
1: És utána pucérol kínálod. Anya, ezt a badit nézd.
2: Anya, ide néz, anya.
1: Sőt, nem, tegnap, ha már elkezdődött az iskola, nekem is elkezdődött az iskola, ezt meg akartam várni, még elkezdem, és már elvégeztem 4 leckét tegnap, így van. Befizettem magamat, egy nagyon, nem akarom őket reklámozni, bár megérdemelnék, mert az AI szerint Budapesten az egyik legjobb felnőtt képző.
2: Na mi leszel, ha nagy leszel?
1: Kulturális rendezvényszervező.
2: Úgyhogy
1: mivel azért van is közöm ugye ehhez a... Nagyon sok téma ismerős is volt belőle, hiszen
2: nekem ez a papírom
1: vettem.
2: Már megvan.
1: Tudom, igen. És,
2: na kíváncsi vagyok majd, hogy melyik iskolához csapottál.
1: Ja, majd zene alatt elmondom igen. Nagyon szívesen. És nagyon-nagyon jó, ilyen online kapom ugye természetesen az órákat. Tennap már 4 leckét elvégeztem, és
2: nem
1: utána
2: is kell
1: ki kellett
2: bejárni?
1: Tölteni. Nem, lesz majd ilyen Google Meetinges hallgatásos óra, de nem, én direkt olyanra fizettem be, az picit drágább volt, mint a sima, de úgy voltam vele, hogy jobb ez így, hogy én magamra van bízva. Minden nagy képviség nélkül tényleg nagyon sok mindent tudtam én már ebből, hiszen vannak olyan barátaim, akik hívtak rendezvényekre, nézd, és ők ezt csinálják.
2: Akik színpadi emberként dolgoztak valaha az életükben, olyan nagyon nagy meglepetést ezek nem tudnak okozni, mert tudják.
1: De nagyon sok ilyen római dolog volt benne, ilyen római, Róma, például a mecénás szó, én nem is tudtam, hogy az onnan származik, akkor például olyan, hogy az üzleti része, akkor a különbség a konferencia és a kongresszus között, és akkor ilyen szakszavak, meg ilyen, és engem ez például nagyon érdekel.
2: Persze,
1: és tök jó.
2: Ez jó.
1: És
2: meg
1: figyelem,
2: ez,
1: tanultam.
2: Meg ez egy színpadi embernek szerintem egy tök jó kiegészítés.
1: Elmegyek majd utána önkormányzatokhoz, vagy művelődési házakhoz, és akkor csinálom ezt amúgy.
2: Na, hát
1: ez
2: nagyon
1: tökre
2: sok
1: lenne kedvem.
2: Tök
1: köszönöm.
2: Jó.
1: 2 hónapos mindössze amúgy ez a kurzus, és tegnap mondom 4 leckét végig is vettem, és minden lecke végén a modulzáróba kellett csinálnom úgymond egy mini vizsgát, és az esetek többségében 5-ből 5 volt, volt, amikor csak 5-ből 4 volt, de úgy büszke voltam.
2: Meg ilyeneket is fogsz tanulni majd, hogy egy nagyobb rendezvényt hogyan kell, miket kell felállítani, mármint, hogy mik a kötelezők, a menekülési útvonal tervek.
1: Ja, arról most is volt szó, igen, hogy olyan rendezvény, akkor szólni kell a katasztrófa védelemnek, rendőrségnek.
2: Mentős,
1: igen, már
2: mentőket,
1: most is volt. Igen.
2: Ez is attól függ, hogy hány fős a rendezvény. Na, Jusszikám, ugye gratulálok.
1: Úgyhogy tegnap iskola is volt, edzés is volt. Úgyhogy én tegnap nagyon ilyen, én nekem is szeptember 1 volt, úgyhogy én ezt
2: sulis
1: nagyon...
2: lettél.
1: Sulis lettem, de én ezt már mondom, befizettem 1-2 hete, csak direkt nem akartam még mondani, mondom, majd ha elkezdem, majd mesélek róla, és lám, most meséltem
2: nekem
1: róla.
2: Nekem hosszabb volt, mert én az esküvőit is megcsináltam.
1: Aha, igen, az egy külön, az külön van, igen. Engem az nem érdekel.
2: Én azt szerettem volna az lenni női. Nagyon női.
1: Ugye, az
2: igen.
1: Nekem valahogy, bár itt is a rendezvényszervező a kulturális részen is láttam már, vagy már volt ilyen lecke, hogy a dekorra is például ugyanúgy a rendezvényszervező figyel, hogy olyan rendezvény van, most például mondom valamit, egy fórum, vagy egy konferencia, és akkor mondjuk, hogy ott is lehet ezt például arra is figyelni, igen, hogy egy dekor az asztalon mondjuk. És például nekem ez férfiként annyira eszembe se jutna. De nektek nőknek sokkal nagyobb a szép érzéketek, és például egy esküvő meg pont erről szól, ugye?
2: Maximálisan.
1: De dolgoztál ebbe valaha? Egy percet is? Nem. Mosolyog, és közben így csóválja a fejét. Nem
2: végül.
1: Nem érdekelt utána?
2: Pont ahogy elvégeztem, és ahogy kézbe kaptam a papírt, rögtön kézbe kaptam egy pozitív gyerektesztet is.
1: Ja, hogy ez ennyire régi történet.
2: Ez nagyon, igen.
1: Mert hát akkor az már 10 éves.
2: Hát igen,
1: de, hogy
2: igen.
1: Is 11, mert hogy 9 hónapig terhes is voltál.
2: Igen. Ez nem mostani dolog volt.
1: Én azt hittem, hogy ez már így most így felnőtt anyaként, asszonyként
2: de
1: csináltad.
2: Hogy is, nem.
1: Még akkor
2: bőven gyerek előtt, igen, és nekem is pont az volt a tervem, hogy jó van, majd amikor a színpadot egy kicsit elkezdem hanyagolni, akkor igen backstage-ből elkezdem irányítani a dolgokat, csak aztán pont úgy jött ki, hogy ahogy a papírt kézbe, nem, már pont úgy jött ki, hogy már a kurzusokra is kismamaként jártam, elnézést. Úgyhogy ez tényleg nagyon régi.
1: Mert
2: előttem beugrott a kép, hogy amikor fogom ezt a papírt, amikor elvégeztem a sulit, akkor ott már egy gömbölyödik a pocakom.
1: Ja, értem. Hát igen, itt is az van, hogy ugye október 31 az utolsó nap, ott teszel egy modulzáró vizsgát, és utána ugye el kell menni egy hivatalos felnőtt képzőbe, mármint egy hivatalos ilyen államilag elismert vizsgaközpontba, és ott kell levizsgáznod, és akkor utána kapod meg. Tehát az külön pénz is, meg izé, de nem baj,
2: ez
1: tehát
2: jó.
1: Nem azért mondom, de ez
2: jó,
1: tök
2: jó lesz, ez jó lesz. Jó, ha én nem is dolgoztam benne egy percet sem, legalább megnézem, hogy te neked hogy fog
1: ki itt úgy tudod, ember tervez, Isten végez, hát most figyelj.
2: Tanulni bajom, mindig jó.
1: Meg bajom nem lesz ebből, hogy elvégeztem, ha sikeresen el is végzem, lesz erről egy papír, igaz, nyilván nem egy diplomával felérő történet,
2: félreértés,
1: de egy hivatalos, akreditált, államilag elismert felnőtt képző által kibocsátott dokumentum lesz, és úgy se ez számít, hanem a tudás. És én igazából tényleg érdekel, és tényleg olvasom.
2: Meg a tapasztalat, nem is feltétlenül a lexikális tudás erről, hanem a tapasztalat, hogy tud, hogy tényleg, hogy néz ki egy színpad, jártál már színpadon, megőrülök a kutyámtól közben, képzeljétek el. Egyfolytába be akar jönni, és más se hallok, csak azt, hogy kaparja az ajtót.
1: Na minden szó, egy szó, mint száz, igen, tehát azért az a mi esetünkben azért egy előny egy ilyen tehát hogy a mi szakmánkból kifolyólag előny egy ilyen papír, hogy mind a ketten álltunk már azon az oldalon, ugye a színpad részén, mint fellépő, és akkor a mögöttes dolgokat is így megtanulni, szóval szerintem ez egy tök jó dolog tudna lenni, én elképzeltem, aztán mondom, ember tervez, Isten végez, hogy ha mondjuk egy önkormányzatnál, vagy bárhol így kapnék egy ilyen állást, akkor nem, hogy megszervezem csak a rendezvényt, hanem mint moderátor, műsorvezető, vagy mint egy kerekasztal beszélgetésnél le is tudom vezetni.
2: Magát, de jó,
1: és le is tudom vezetni,
2: király.
1: Képbe vagyok mindennel, mert ugye azt már viszont rengeteg ilyet csinálta, és akkor így ugye egyből így van egy ilyen komplex csomagom.
2: Nem effektív. Rossz, nem rossz.
1: Tehát én ezt képzeltem el.
2: Én mondjuk nem képzeltem el azt, hogy rendezvényszervezőként azt magamat berakjam énekelni, de ez jó, nekem tetszik ez.
1: Igen, mert hogy azért, de moderátorként más, mert hogy ott amúgy is irányítod az eseményt, és ha már én szerveztem azt az eseményt, akkor pláne
2: már miért ne is moderálnád le.
1: Ki, szerintem.
2: Na, nagyon sok sikert, és én azt mondom, hogy mindenkinek, minden hallgatónak, hogy tanulni sose késő. És erre szerintem a legjobb példám az nem is a Gyuszi, hanem anyukám, aki 60 évesen is képes, és még mindig fejleszti,
1: igen,
2: tanul,
1: mondtad,
2: meg még mindig csinálja. Úgyhogy tanuljatok, ez mindig nagyon jó. Keressetek valami olyat, ami érdekel, és látod, lámlám, te is most rátaláltál erre, hogy mi az, ami még érdekel.
1: És képzeljétek el, hogy teljesen véletlenül találtam ezt.
2: Ez
1: egyszer csak a Facebook egy hirdetésbe dobott fel, és először egy másik iskola által dobta fel ezt a kulturális rendezvényszervező képzést.
2: Nem véletlenül dobálták be neked ezeket.
1: És én addig kutagattam, természetesen AI barátom segítségével, hogy segítsen megtalálni, mondom, a legjobbat, ami úgy tényleg most Budapesten a felnőtt képzés ilyen szakirányba a legelismertebb, legjobb, tényleg jó ez az online e-learning történet, mondom, nem baj, ha drágább, mint a sima, de mondom, hogy legyen ilyen is, olyan is, és akkor végül megtaláltuk ezt, én fölhívtam őket, egy iszonyatosan szimpatikus úriemberrel beszélgettem a részletekről, és konkrétan rá fél órára már fizettem is be a tandíjat, kaptam a belépőkódomat, az e-tanulóimat, meg nem tudom, és így tegnap meg elkezdődtek az órák.
2: Kapott a Gyuszi krétát, majd megnézem, hogy hogyan teljesít.
1: Azt nem kaptam, ránézek,
2: hogy viselkedik, milyen a magatartása.
1: Meg diákbérletet csak kaptam.
2: Milyen
1: sajnos,
2: a magatartása, szorgalma, majd néha ránézek a krétán.
1: Nem, a szorgalom az biztos, hogy jó lenne most, mert mondom, tegnap nyíltak meg az órák, és tegnap én már edzés után hazajöttünk, én rögtön meg leültem a kis vadonatúj kis laptopunk mellé, és mondom, ha már azért vettük, mert ezért vettünk egy új laptopot, hogy azon feleségem is, meg én is ilyen e-learningekbe tudjuk magunkat tovább képezni, és letenap leültem, és még egy jó olyan másfél, majdnem két
2: tanultál.
1: Óra hosszát. Igen, majdnem két óra hosszát leültem én a
2: jó
1: géphöz.
2: Lesz ez.
1: És mondom, négy leckét végig is vettem.
2: Majd a végén, végén meg is kell csináljál majd egy rendezvényt, az lesz a beadandó munkát, csak így mondom előre, hogy egy komplett rendezvényt majd le kell bonyolítsál, és akkor azt így tervezetet kell írjál.
1: Bífet, ezt is megtanultam tegnap, ezt úgy hívják.
2: Tervezetet kell majd, jó, de a hallgatók nem tudják.
1: Igen.
2: Na, Gyuszi.
1: Szóval jó lesz. Várom, én
2: király.
1: Abszolút.
2: Most is leszel, meg rendezvényszervező.
1: Téged bele foglak innen rendezni, mondom, hogy hát a Völgyi Zsuzsi egy 100 zongorával énekelne mondjuk ott a saroknak azon a részén, amikor vendégfogadó.
2: Megkerüljük a katáékat?
1: Ne, azért, mert hogy például én már úgy képzeltem, attól függ, milyen rendezvényt kell csinálni, de én úgy képzeltem el, hogy egy elegántosat,
2: igen.
1: És akkor, hogy ott ülnél egy ilyen szép estébe, egy 100 zongoristával, drága csokornyakkendő, minden, és a vendégfogadásnál lenne, hogy ott ül a zongora, te ott ülsz, vagy ott ülsz mellette,
2: és én mindenkivel
1: széken.
2: A welcome drinkekkel kocintok egyet.
1: Azt nem.
2: Lehet?
1: Ilyen bárszéken ott ülsz, és akkor ilyen fly me to the moon.
2: Oké, adjál el. Adjál el.
1: Tudnál ilyenek?
2: Na, mindjárt megírom ezeket. Akkor az árlistát. Jó, meg a repertoárlistát, mert azt is szoktak ilyenkor
1: azt
2: kérni.
1: Azt is szoktak, igen.
2: Tele vagyok dalokkal. Mi kell? Mondjad, mi kell? Igen, nemzetközi, mondom, magyar, mi kell? Minden tudok. Jazz kell, akkor jazz éneklek. Ha pop kell, akkor popot éneklek.
1: Egy érdi baba számot is tanuljál meg. Az is legyen repertoárban, tehát zavarjuk meg az embereket.
2: Jó, rendben. Oké, szóval egy hallgató. Jöhet egy hallgató is.
1: Igen, szóval tényleg ebben egyetértek maximálisan Zsuzsival, így záró akkordként ez a témához, hogy sose késő ténylegesen tanulni, én is azt gondolom, és főleg olyat, ami érdekel benneteket. Ez felnőttként már el tudjuk dönteni, gyerekként még nehezebb.
2: Nagyon nehéz, igen, gyerekként még látjátok, én is majdnem légiutas kísérő lettem.
1: Na, szóval gyerekként még nehezebb. A gyereket úgy értem, hogy ilyen 15-16-17 éves még, akkor úgy mondom, fiatal felnőttként még nehéz ezt, de felnőttként már talán tudja az ember, hogy mit akarhat.
2: Hát ez így van, igen.
1: Na jó.
2: Na, sok sikert, Gyuszi.
1: Köszöntöm szépen. Gyerekek, nem sokára jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj pályázat roma tanulók és hallgatók részére 2026-2027-es évre. Ösztöndíj pályázat lesz roma hallgatók részére. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a faddi roma tanulók, hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a fél évre alap, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából. A tanulmányi ösztöndíj pályázat alapprogramjai: első, alap és középfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja. Második, felsőfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletben találhatók meg az interneten. A rendelkezésre álló keret összeg: az első és második alprogram pályázó részére az önkormányzat 2026 évi költségvetésében roma tanulmányi ösztöndi jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást. Pályázatot nyújthatnak be az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók és hallgatók. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: a pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók, hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra az előbb leírtaknak és elmondottaknak megfelelően. A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A határidő: alap és középfokú oktatásban résztvevők részére 2026. szeptember 16-a, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 2026. szeptember 16-a. Fontos, az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát veszik figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat már érvénytelen. A pályázatot egy eredeti példányban zárt borítékban FAD nagyközség önkormányzata címére ajánlott küldeményként kérik eljutatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16 óráig személyesen leadni. További információkat az interneten megtalálnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
6: Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet. Reggel 10 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk.
7: Közlekedési hírek.
6: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az ötödik kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
8: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
7: Minden hétköznap 9-től délig.
8: Most indulunk.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 18 perccel, szerda van és szeptember 2-a. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Kicsit sötétecske az idő, de mára sajnos ilyet mondanak, legalábbis délelőtre. Délután elvileg ki fog sütni a napocska, de most délelőtt ilyen borult égboltnak lehetünk a szemtanúi. Itt-ott amott zápor, zivatar sem kizárt. Úgyhogy azért esernyő szerintem talomba mindenkinél legyen, így most délelőtt.
2: Meg gumicsizma.
1: A gumicsizmát azért a árvízra nem kell számítani elvileg, de... De esernyő az tényleg nem árt, hogyha van nálatok, de napközbére viszont azért ki fog sütni a napocska, és 28 fokig föl is megy a hőmérő, úgyhogy nem lesz hideg, sincs hideg, csak hát csúnyán be van borulva az ég.
2: Nincs ideg, nekem kimondottan amúgy melegem van.
1: Igen, olyan füllett az idő, azt tudom én is mondani ezzel kapcsolatban. És még ezen a hétvégén nagyon-nagyon szép idő lesz, és majd jövő hét csütörtöktől jön egy pici hűvöskésebb idő, ugyanis akkor már csak 23-25 fok lesz maximum, viszont addig még 30 fok fölött is lesz a hőmérő, úgyhogy még van egy bő hetünk arra, hogy még a nyári időjárás van, utána meg kezdődik az ilyen őszi.
2: Aztán már kell a kabát, kell lökni a kabátot.
1: Hát reggel már lehet, hogy kelleni fog egy vékony kabátka, igen, jövő hét csütörtöktől, igen, én is azt úgy vagyok vele. Na és egy jövő kis közlekedés is, mert hogy több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki az M0-as autóúton, az M1-es autópálya irányába szerda reggel. A Hárosi Duna hídon történt baleset miatt torlódnak a járművek, az érintett szakaszon jelentős menetidő növekedéssel kell számolni a közlekedőknek. Azért a 10 kilométeres torlódás, Az nem kevés.
2: Le lehet azt így szépen finoman tolni. Vasárnap, amikor jöttem vissza Balatonfüredről, akkor is volt, belefutottam én ilyen torlódásokba, de úgy szépen elaraszolgatnak olyankor a kocsik. De 10 kilométer tényleg sok.
1: Az nem kevés. Főleg így reggel, amikor ugye általában az emberek zöme azért időre megy. Nyilván délután is az a cél, hogy hazaérjél minél előbb, tehát akkor se örülsz, hogyha dugóba kerülnöd, de azért délután egy picit másabb a fekvés, mint mondjuk amikor tényleg reggel 7-8 órakor mész és mennél dolgozni, és mondjuk ülsz egy 10 kilométeres dugóba. Az azért.
2: Meg idegörlő, hogy ülsz és nem ül, tehát hogy még mindig a kocsitba ülsz és nem jutsz be. Igen. Nem jutsz be a munkahelyedre, vagy épp a gyerekkel az iskolába. És ha már gyerekkel az iskola, itt az két zene, vagy a zenék alatt itt hiperventiláltam a gyuszinak, hogy még csak második nap, de már nekem most a minden idegszálam tiltakozik a suli ellen. Hát így reggel, a reggeli elindulás, én nem tudom, hogy ti szülők ezt hogy viselitek, hogy bírjátok, de nekem ez valamiért ez oltári megterhelő és nehéz. Ezek a reggelek, egyrészt egy órával korábban is kell felkelnem, és már még fel se keltem, de már Halloweenbe sütöm a tükörtojást, mert arra vágyik a gyermekem, a növésben lévő gyermekem, majd aztán ma egy akkora bevásárló szatyorral, ezzel a nagy teherbírású szatyorral indultunk el, és mentünk be az iskolába, persze ez nem mindennapos lesz, mert mi még alsósok vagyunk, bennmaradhat a könyv meg a füzet, de tegnap este, tehát egy egész délután két napon keresztül kötöttem a füzeteket meg a könyveket, arról már ne is beszéljünk, és majd ezek után becipeltem, szó szerint becipeltem azt a nagy teherbírású tankönyveket, és minden is volt benne. Technika doboz, rajzdoboz, minden, és amit otthon felejtettünk, az meg a tesi cucc, úgyhogy remélem, hogy ma még nem fognak tesizni, és nem lesz ebből hiány. De szóval, hogy mindenre oda kell figyelni, összpontosítani, ez szerintem maximálisan a női dolog. Tehát a nők szerintem azok a típusok, hogy tudnak úgy főzni, hogy az egyiken kevergeti a rántást, a másikon meg már a főzelék már kész, vagy hát illetve azt nem, mert azt rántott be. A másikon meg még sül egy kis palacsinta, tehát a nők azok, akik ilyen...
1: Multifunkcionálisak.
2: Igen, a férfiak inkább, de ez nem bántás a férfiak részéről, hanem ez tényleg, ez tudományosan bebizonyított, hogy a nők azok olyanok, mint a polipok. Az egyik kezedben még a gyereket teteted, a másikkal meg tényleg főzöl közben, és ilyen több felé tud figyelni általában, nagy általánosságban véve egy nő.
1: Igen.
2: míg egy férfi, és ez is azt bizonyítja, hogy mondjuk én, mire ide beérek a stúdióba, addigra sminkbe jövök. Mert vezetés közben két piros lámpánál olyan glamour sminkeket csinálok, hogy címlapra mehették a sminkjeimmel. Szóval, hogy ez
1: mert
2: is...
1: otthon erre már nincs kapacitás.
2: Hát én, ahogy kilépek a kapun, ott a házból, szerintem nem ismernek meg a lakók, nem tudják, hogy ez ugyanaz a nő, aki délután hazaér, mint az, aki reggel távozott. Szerintem csak így néznek, hogy most ez ugyanaz lehet, ez a nő. Na mindegy. Szóval iskolakezdés.
1: Teljesen érthető, igen.
2: Kipukkadtam már második nap.
1: Azért, mert igen, azért az minden szülőnek, főleg egy egyedülálló anyának nyilván ez egy olyan szinten megterhelő dolog tud lenni, abszolút tudok azonosulni ezzel a történettel, olyan szempontból, hogy el tud, mint empátia kapcsán nyilván én nem élem ezt át, de hogy azért nektek is nyári szünet volt szülőknek. Tehát, igen. Hogy az oké, hogy járni kell dolgozni, mert a szülőnek nincs nyári szünet. De hogy azért a gyerekkel úgy mondd, egy picit jobban le van a gond.
2: Micsoda, hát sokkal nagyobb extra feladatok jönnek be.
1: Nagyon sokan táborba mennek, mamánál vannak, ha elvált szülő, akkor most leszel apádnál két hete.
2: Igen.
1: Hazajössz, elutaztok közösen nyaralni, ugye ti is voltatok, ti is júniusban, ugye, stb. Azért teljesen más. Ilyenkor meg nektek, neked is vissza kell állni erre, igen. És még most szerencséje is van olyan szempontból, hogy jó idő van. Jön majd még a tél is, amikor éjjel-nappal sötét van, hideg van.
2: Addigra belerázódom.
1: Mondjuk az is igaz.
2: Mert ez is egy ilyen visszarázódási időszak. Nekem is vissza kell állnom. Igen, nekem is vissza kell állnom az egy órával korábbi ébredésre. Már mondjuk engem az már nagyon megterhel. Tehát amikor már egy órával korábban kell felkelni, már engem az nagyon meg tud viselni. Éjszakai emberként tudom. Én mindig éjszakázott egész életében. Na mindegy, kihiperventiláltam magam.
1: De nézd, igazából ez nagyon sok szülőnek lehet szerintem ilyen
2: nehézsége?
1: Nehézség szerintem, igen. Tehát, hogy ebbe biztos vagyok, hogy nem te vagy az egyetlen. Főleg mondom abban az esetben, hogyha valaki esetleg ugyanígy egyedülálló szülőként végzi ezeket a dolgokat el, mert úgy azért még nehezebb ez. Tehát még nehezebb ez a történet. Igen. Én azt gondolom, hogy...
2: Nehéz.
1: Hogy ha ketten vannak rá valamire, akkor azért úgy jobban eloszlik a...
2: Talán igen.
1: Hát főleg, ha olyan a férj is, érte. Tehát, hogyha még őt is öltöztetni kell, meg neki is reggeli, meg mit tudom én, akkor az úgy két gyerekkel nehéz, tehát abból a két gyerekben az egyik az urad, a másik a valós gyereked, úgy nehéz, de például én esetemben én tudom, mert én amúgy is ilyen voltam, feleség és gyerek és minden nélkül is, hogy én mindig a magam dolgát legalább maximálisan mindig elvégeztem.
2: Istennek,
1: takarítástól
2: igen,
1: kezdve az elkészülésen át, a nem tudom, mindent is figyelembe véve és nem tudom, tehát hogy ilyen szempontból én tudom, hogy én nagy segítségre lennék a feleségemnek, hogyha lenne gyereküng, úgyhogy ettől nem félek.
2: Pont tegnap láttam Kulcsár Edinának azt a bejegyzését, amiben ugyanígy egy nagyon sokáig taglalta és egy oldalon keresztül írta, hogy hogyan történt az iskolába indulás, mert szerintem nekik a csutival a közös kislányuk most elsős, és most ment először suliba, és hogy hogyan indultak el, és hát az Edina pont arról számolt be, hogy iszonyatos káosz volt a reggele, és összepakolni mindent is, és mindenre odafigyelni, közben az egyik gyermek beteg lett, ő lázas volt, a másik kergette őt, a másikat kergette pelenkával, szóval, hogy így mindaz, amit így leírt, teljesen
1: jó,
2: előttem
1: volt. A Kulcseréknak van, vagy 6 gyerekük így összevisz, tehát, hogy valaki valamelyik a csutitó, most már GVM-től
2: és közösen 2.
1: Na, igen. Jó, jó számoltam. Igen. Még csak ezt 10-ből mondtam, tudod, ilyen jó, a 6 gyerek,
2: KB,
1: és tényleg 6
2: annyi. És aztán utána írta Edina, hogy végül felkeltette a férjét, hogy muszáj segítsél, mert a két kicsihez muszáj felkelni. És akkor nagyon sokan így kommentben, jaj, felkeltetted a férjedet, mert miért nem kelt föl meg? Hát gyerekek, az ember az éjszaka általában haknizni, meg koncertezni szokott. Szóval, és hogyha koncerten volt, meg haknizott, vagy mondjuk éjjel dolgozott, hát azért vannak olyan férfiak, akik éjjel dolgoznak, és látod, azok a férfiak sem mindig tudnak úgy besegíteni, így a családi nagy közös reggelekbe elindulásokba, de hát mondta, hogy muszáj volt, és végül besegített, de hát az elindulása nem olyanra sikeredett, amit ő eltervezett, nem abban a ruhában, és nulla sminkkel lépett be az iskola kapun kócosan,
1: Úgyhogy... Nem, ő egy nagyon szép nő, úgyhogy igazából ez
2: neki
1: nem...
2: így van.
1: Neki az is jól áll, ebben 100%-osan biztos.
2: Így van.
1: Most látom őt abba a Mosmantitba, most szép. Kapták őket el a Balázsék, ugye a Bárdos Ildivel menekültek, de egy darabig, aha. Mert most már őket is kattant a bilincs.
2: Aha. Úgyhogy... Ja, másodikként kapták el őket?
1: Fú, nem második, talán harmadik, elkapták már Náda Janikó Töröcsik Dani párost is. Ugye első nap elkapták a, vagy első órába elkapták a Lacit meg a Milánt.
2: Volt egy órája alatt.
1: Hát most kb. Nem tudom, mert ott össze van vágva, tudod, hát nem tudom, hogy mennyit menekültek. Lehet, hogy volt az 3 óra is, nem tudom.
2: Csórok érte, 3 hetet menekültek, ezt egy órát vágtak be belőlük.
1: Lehet. De nem, mert hogy ugye nem az első addig. Nap volt, ugye, hogy a keletibe volt a gyülekezőjük, és akkor utána ugye szerte engedték őket, és kaptak egy óraegér utat ugye a menekülők.
2: Drága akkor, volt a Laci, drága volt, hamar
1: volt
2: elkapták.
1: A Laci, elkapták hamar gyorsan, meg a Milán is, és akkor utána elkapták, már nem tudom a sorrendet, de elkapták, mondom, a Bárdos Ildi Kulcsár Edina párost is, elkapták a na, kit mondtam az előbb, most mondtam pedig. Na mindegy, elfelejtettem. Na, hú, de rossz az agyam.
2: Zsuzsi,
1: hú, de kimaradt volt ez. Pedig tudom, hogy már többeket is így elkaptak.
2: De azt akartad ezzel mondani, hogy az Edinát gondolom, hogy smink nélkül láttad.
1: Ja,
2: és
1: igen,
2: hogy,
1: ezt akartam ebből kihozni, bocsánat.
2: És hogy smink nélkül
1: igen.
2: Is milyen
1: hát egy csoda szép nő. Hát ez Vitánfáti szépség királynő volt. Tehát most így ez van. Nagyon furcsa is lenne, hogyha csúnya ja. Lenne smink nélkül. Tehát, igen. Nyilván, na. Na, szóval ennyit akartam ezzel kapcsolatban hozzáfűzni. Nagyon jó ez a Most Van Tidom, hogy nem akarok itt műsorajágatót, meg semmit.
2: De
1: egy nagyon jó pofa műsor amúgy.
2: Meg nem is tart sokáig, tehát nem mondja meg az ember.
1: A bő egy óra, de reklámokkal együtt.
2: De nem az, hanem ja. Körülbelül 2 hétig tart, ez még műsorom van. Nagyon...
1: Még lehet addig se.
2: Még addig,
1: még addig se,
2: igen.
1: Szerintem, mert ugye...
2: Gyuszi, bejött egy méhecske. Vagy mi ez, darázs? Kész a Gyuszi, el is ment. Na, elmegyünk egy kicsit zenélni. Elmegyünk zenélni, levadászuk, hogy a Gyuszi nehogy véletlenül valami...

0: stúdióban Makagyuszi, Hona alatt egy úttal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 39, visszajöttünk gyerekek. Hát volt itt egy kis csata. Még hál' Istennek, hogy két hosszú zenét sikerült beraknom, ugye egy 4 perces és egy 5 perces nótát, mert kellett nekünk ez a 9 perc, hogy kiüldözzük. Zsuzsi levette a papucsot, és most nem azért, hogy sarkaljon kivételesen, hanem hogy üssük le, de nem sikerült, úgyhogy
2: látnátok, kiment. Nagyon, ilyenkor nagyon sajnálom, hogy nincsen nekünk ilyen live kameránk, mert ezt láttátok volna, azt a félelmet, amit a gyuszit leművelt. Jaj, de félsz, amit a rajzsaktól.
1: Figyelj, én most mondtam pont a Zsuzsinak, mielőtt elkezdtük most ezt a megszólalást, hogy imádom a nyarat, ezt már aki hallgat minket, az tudja nagyon jó, hogy én inkább a 40 fokba is, vagy 45 fokba is, az se érdekel engem. Egy dolog miatt zavar a nyár, a darazsak miatt.
2: De ő mindentől, pókoktól is, tehát írtózol, tehát ilyen nem csak ilyen arachnofóbiád van, az remélem nem jól mondom.
1: Jól mondtad.
2: Hanem tehát, hogy így a rovarfóbia. De valójában én is.
1: Igen.
2: Én is ezzel küzdök.
1: Mert kígyónak sörülnék, ha ide jönne mondjuk.
2: Emlékszel, amikor itt volt az úriember, aki behozott nekünk ide siklókat.
1: Ezt ki akarta venni?
2: Ki is vette? Hát rátekert, kivette a kígyóját.
1: Én nem emlékszem már erre. Lehet, hogy ott jött az agyam, tudod,
2: nem emlékszel rá, hát még ült, és
1: úgy kivett, ide
2: rátekerte a mikrofon állványra, és arra ment emlékszem. A sikló felé, tehát a szája felé. Mondtam, hogy belemegy a szádba, vigyázz. De azt nagyon szerettük azt arra az emlékszem. Adásunkat. Azt
1: hát a magad nevébe beszélj, ne beszélj, királyi többesbe, légy szíves.
2: Azon nagyon sokat nevettünk. Én emlékszem a Gyuszit, hogy ahogy hátragurult a székével, amikor meglátta ezeket a piros, meg mindenféle más színű siklókat, egy valójában nagyon szép volt, és imádtam. Jaj, tényleg könnyesre rögtem magam azon az adásunkon.
1: Igen, én is nevettem, de közben meg igen, azért ott volt bennem az érzés, hogy ahogy a csávó kivette a dobozból, ugye itt azért elindult bennem a pillanat, hogy én most innen a délig leszaladok konkrétan.
2: És elárulta, hogy egy csomó pókot lent hagyott a kocsijába dobozba.
1: De jó tette.
2: Akkor még nem volt nyár, tehát hogy nem voltak ezek a 40 fokok, bár lehet, hogy ezek az állatok jól bírják a hőséget, de nem akarok butaságot mondani, ki tudja, de nem, akkor még ilyen őszi idő volt, nem.
1: Igen,
2: volt egyáltalán, nem volt ilyen rekkenő nyár, de az egy jó adásunk volt.
1: Zoológus volt az úriember, ugye?
2: Igen.
1: Jól emlékszem.
2: Igen,
1: akkor.
2: Igen, én arra emlékszem,
1: hogy... Könnyen vissza tudom majd keresni, hogy pontosan mikori... itt van, tessék, meg is mondom nektek, de rosszul tudod, nyár volt. 6. hó 6-a volt.
2: Aha, itt van. És akkor nem volt akkor valószínűleg annyira nagyon meleg. Mert akkor, vagy hát valójában hát, akkor nem úgy működnek a pókok, mint a gerincesek.
1: Ja, tehát
2: lehet, hogy jobban
1: mindegy
2: bírják.
1: Mindegy is, igazából mindegy is. Na, még egy hír belefér ebbe az órába, arra gondoltam, hogy megosztom Zsuzsival is, hát ha őt is érdekli, illetve benneteket, főleg, ha esetleg az első kerületből hallgattok bennünket, ugye a budai Várnegyedből, mert hogy a 6. kerület után most a Várnegyedben is lesz egy ilyen szavaztatás, mondjuk így, és tulajdonképpen erről is van szó, hogy ott is megszüntessék az Airbnb-ket. Ugye Terézvárosban, a 6. kerületben már Soproni Tamás polgármester már beszüntette, ugye a nép akarata alapján, hiszen nagyon-nagyon, hát mondjuk ki nyugodtan, tele volt a hócipője a 6. kerületi lakosoknak azzal, hogy minden házban volt tulajdonképpen Airbnb, ahol ugye buli, hangoskodás, idegenek jöttek, mentek. Nyilván ez nem egy biztonságos, közbiztonságos történet, és a 6. kerületben már nem is tudom hány hónapja, ott már nincsen. És most az első kerület polgármesterét hallottam nyilatkozni ma reggel a híradóba, és ő is ezt mondta, hogy ennek mintájára ő is azért a budai Várnegyed, ráadásul azért egy elit drága hely,
2: igen,
1: elit hely, tehát hogy azért, és hogy ő is azt mondta, hogy most szavazásra fogja bocsájtani, de ő úgy érzi a visszajelzések, a lakók visszajelzése alapjából, hogy ennek egyértelmű a válasza, hogy nem szeretnének Airbnb-t.
2: Nagyon érdekes ez a téma, hogy most ez így szóba jött, mert tegnap egy barátnőmmel volt alkalmam beszélgetni erről, aki most egy takarító cégnél kezdett el dolgozni, így mellékállásként, mert hogy két pici gyereke van, és szeretett volna valamit még dolgozni, és apartmanokat kell takarítania. Aha. És hát ezeket is ugye kiadják, Airbnb-ztetik, és nem csak külföldiek veszik ezt ki, hanem nagyon sokszor bulikra szokták kibérelni ezeket az apartmanokat, amiket aztán utána ki kell értelemszerűen rendbe kell hozni, ágyat kell húzni, ki kell takarítani.
1: Igen.
2: És a, hát az elmesélés alapján ezek az apartmanoknak a nagyon nagy százaléka kínai tulajdon kézben van. Tehát azok, akik ezeket a bizniszeket csinálják, a kínaiak nagyon sok hát, ilyen ingatlant vásároltak fel, és dolgoztatják így ezeket az apartmanokat.
1: Hát nézd, hát én ezt, ha valaki, én nagyon jól tudom, első kézből, ugyanis én ugye 4 évet éltem a Corvin sétányon, és ugye ezek 10 emeletes házak, és ha hiszitek, ha nem, ugye kaptam, ugye egy barátom volt a tulaj, vagy hát most is övé a lakás, amiben laktam, és kaptam egy ilyen, amit a közgyűlésen szoktak adni, ilyen teljes lista, hogy mit tudom én, melyik lakásnak mennyi az áramfolyam, mennyi a blablabla. Lényeg, hogy ugye ott van mellett értelemszerűen a lakás tulajoknak a neve. Na most ha hiszitek, ha nem, én a 7. emeleten laktam az egyik Corvin sétányos lakóházban. A 8., 9., 10. emelet egy kínai cégnek a nevén volt.
2: Az menő.
1: Tehát a fölöttem lévő összes, tehát a fölöttem lévő 3 emeletnek az összes lakása, azt hiszem 1 emeleten 10 ingatlan volt, tehát 30 ingatlan egy valami Shaoxing Kft.-nek a nevén futott.
2: Az menő. Megérte ide jönni dolgozni akkor.
1: Figyelj, hát azért mondom, hogy amit most mondasz, totálisan igaz, mert mondom, ha valaki, én tényleg első kézből láttam ezt, hogy konkrétan ez történt, hogy 3 emelet konkrétan egy kínai cége volt, ahol természetesen ugyanezt csinálta, amit most mondtál meg, amiről beszélgettek ma a híra, vagy volt szó a híradóban, hogy ez az Airbnb-ztetés, meg ez a izé. Hát többek között ez is volt az indok, hogy én elköltöztem a 8-ból, sok egyéb más miatt, de hogy hihetetlen. Tehát, hogy egyszerűen...
2: Igen, mert ezeket az apartmanokat nem csak feltétlenül azok a külföldi turisták veszik ki, akik mondjuk idejönnek és várost látogatnak, hanem nagyon sok bulizni vágyó fiatal is.
1: Sőt, bérel, inkább azok, igen.
2: Bérel apartmant, és tartja ott a születésnapját, vagy más egyéb bulit.
1: Persze.
2: És hát mesélte is a barátnőm, hogy hát ugye ezekben, mikor az ember egy buli után bemegy kitakarítani, ott aztán tényleg minden is van, amit el tudsz képzelni. Asztalon, az alsó nemű, minden, tényleg minden.
1: De kulos alsó?
2: Hát nem tudja, mert gumikesztyűben nyilván egyből landul a kukába, de persze, hogy gyorsan mindent le kell törölgetni, még mielőtt mondjuk evidens, valaki persze, rendőr odaér, vagy nem tudom.
1: A bizonyítékokat el kell tüntetni.
2: Igen.
1: Egy szó mint száz, ami még érdekesség ebből, hogy amikor ezt az első kerület polgármestere nyilatkozta, akkor Soproni Tamással is beszéltek, vagyis ő is telefonon keresztül nyilatkozott a híradónak, ő ugye a 6. kerület polgármestere, ahogy már említettem, és ő pedig mondta, hogy amióta megszüntették az Airbnb-t, olcsóbbak lettek az albérletek a 6. kerületbe. Tehát ez például azt gondolom, hogy egy nagyon jó lépés olyan szempontból is, hogy nagyon sok tulaj, pláne amit most beszélünk, ezek a kínai tulajdonosok, a cégek, nem is kell kínainak lenni, nagyon sok cég is vásárol ingatlant, amit aztán ilyen Airbnb-ztetésre, meg ilyen rövid távú, ezt így mondják hivatalosan, rövid távú kiadásra hirdetnek meg, mert a cég, már bocsánat a kifejezése, leszarja.
2: Persze.
1: Neki annyira mindegy, hogy ki fizessék ki, ha kaució van, ugye azt beszedi, hogy ha valamit eltörnek, akkor ő megtartja a cipit, és kész. Tehát a cégek, meg a kínaiak, meg nem érdekli őket.
2: Az ott lakók nem. Tehát nem fogja az érdekelni, hogy az ott lakókat mi zavarja, meg mi nem zavarja.
1: Na de a lényeg, hogy amióta a 6. kerületben nincsen Airbnb, azóta mondom, azt mondják, hogy olcsóbbak az albérletárak. Én ettől függetlenül nem laknék a 6. kerületbe, belvárosba, engem nem vonzon semmilyen szinten, hogy nem tudom, így a közepén a városnak lakni, ahol ténylegesen állandóan tömeg van, sok hajléktalan zaj van, stb. Zaj. Tehát, hogy
2: lehet,
1: hogy
2: egy idő után ezeket megszüntetik.
1: Nem.
2: De akkor, hogy azért a világon mindenhol van arra lehetőség, hogy turistaként bérej egy ilyen apartmant. Igen, nekem is ez volt az első gondolatom.
1: Vannak motelek,
2: igen,
1: is.
2: Igen, motel, hostel.
1: Így van. Pontosan ezt akartam mondani, hogy a Víg Színházzal szemben ugye van egy régóta üzemelő hostel, ami ugye a Morrisonsnak a gondolom én tulajdonában van, mert hogy azon a szinten van, vagy azon a, abban az épületben van, ahol a Morrisons is van. Figyelj, aki nagyon akar és úgyis bulizni akar, az menjen ilyen helyre. Rögtön ott laksz a Morrisons fölött.
2: Hogy menjen a Four Seasons-be.
1: Vagy menjen a Four Seasons-be, igen. Az a másik opció, igen, igen, igen. De viccen kívül, tehát, hogy én abszolút, én nem tudok ebbe alkut kötni. Tehát, hogyha ide jönnek...
2: Én sem tudnék, hogy mondjuk velem szemben azt a lakást, ami éppen üresen áll, ott azt Airbnb-ztetésre adják ki, és akkor ott jönnek mindenféle formák. Hát engem is rettenetesen zavarna, mint tulajdonképpen. Hogy ott a bulikát tartanak.
1: És neked van jogod ehhez ezekhez a dolgokhoz. Tehát, hogy én azért mondom, hogy én nem tudok ebbe semmilyen szinten empátiát érezni a külföldről ide látogató, inni vágyó fiatal, főleg angol, ír és egyéb Nagy-Britániából érkezett vendégünkhez.
2: Nem, mert én csak belegondolok tényleg ebbe.
1: És van pénzetek, tele vagytok fonttal, fogjátok föl magatokat, az vegyetek ki egy hotelt, vagy menjetek hostelbe, vagy motelbe.
2: Hogy tényleg ott a szemben lévő lakásba menne a mindennapos bulika, meg a dajdaj, meg mindenki ott átmen, tehát ilyen olyan átmenő forgalom lenne, amit lehet, hogy nem örülnék. Nem, hogy nem örülnék, el is költöznék, és tényleg nagyon nem is tudnám tolerálni.
1: Tökéletesen
2: megértem azokat, akik tulajdonosként és lakóként ez ellen tüntetnek, vagy ez ellen hangot emelnek.
1: Abszolút, és hál' Istennek, amiben mi lakunk ház, ott sincsen, le is kopogom, ne is legyen. Azt hiszem a 13. kerületben is van erre már szigorítás. Nem tudom pontosan, hogy ilyen-e, mint a 6., hogy egyáltalán nem lehet, meg amit most ugye az első kerület is tervez, de nekem ott az lesz a szög a koporsóba, tehát hogyha ott elkezdenek, ne adj Isten Airbnb-zni, akkor én megmondom a tulajdonosnak, akitől most béreljük a lakást, hogy figyelj, erről nem volt szó az elején, nyilván te se tehetsz róla,
2: már
1: viszont
2: tervező,
1: goodbye.
2: Mit fog mondani?
1: Hát figyelj, én nem, tehát én már 38 éves vagyok.
2: Még szó sincs erről, de
1: tudom,
2: már mondja, hogy mit fog
1: tudod,
2: mondani.
1: Én egyből már öregbe, persze. De nem, hát figyelj, én már 38 éves vagyok, én már nem vagyok kíváncsi a bulizós fiatal gyerekekre. Menjenek, ahova akarnak
2: csinálni. Szerintem fiatalon se voltál erre kíváncsi, mert én sem. Nem. Mert fiatalon is, amikor fiatalon, figyeld már, két öreg.
1: Há, persze.
2: Tehát amikor mondjuk ilyen 20 évesek voltunk, és hazamentem, és pihentem, és mondjuk munka után, amikor egy egész éjszakát végig dolgoztam, meg hakniztam, akkor attól ki voltam, hogy ott a kertes házban reggel 8-kor szombaton nyírja a füvet az ember. Tehát, hogy én se bírnám.
1: Hogyne. Abszolút. Szóval ezek nagyon jó kezdeményezések, és én ezt több polgármesternek, akinél még ez nem jutott el a gondolatáig, annak azért úgy szeretném fölhívni a becses figyelmét, hogy szerintem nyugodtan lépjünk rá erre az ösvényre, és nyugodtan mutassunk ebbe példát itt Budapesten, hogy nincsen Airbnb. Aki idejön és külföldi, és szeretne bulizni, inni, és sakálkodni, azt tessék akkor zsebbe, pénztárcába nyúlni, és menjen egy hotelbe, hostelbe, motelbe, találja föl magát, ne lakókat zavarván, igen, lakjon ott. Én ezt tudom csak erre. Minden komolysággal, tényleg.
2: Egyet értek.
1: Köszönöm, drága szép Zsuzsám.
2: Írjunk egy levelet, szavazzuk meg.
1: Sajnos nem rajtunk múlik, csak de legyen így. Viszont képzeljétek el, 11-kor lesz egy kis telefonálásunk is, mert időközben itt visszaválaszolt nekem drága barátunk és nagyszerű primásunk, Sárközi Lajos, idősebb Sárközi Lajos.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét, hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelő munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolt, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet. Reggel 10 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón 2 sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és 2 sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a 3. kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 95.3 Rádiódik. Süsfelnap. Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak Mirelitudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlt, 17 perccel, még mindig szerda van, és augusztus, mi van ma, szeptember?
2: De hogy van augusztus, már rég szeptember van, hát
1: aki... Ebbe belefutottam.
2: Na, iskolás létedre nem tudod, hogy szeptember
1: Igazad
2: van.
1: Igazad van, teljesen vissza az egész. 11 óra múlt, most már 18 perccel, szerda van, és szeptember másodika. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Köszöntjük az iskolásokat.
1: Igen, köszöntjük az iskolásokat, akik nyilván nem hallgatnak bennünket, mert már ők bőszen az iskolába dekkolnak, hogy ilyen fiatalos legyek. Hallottad ezt a kifejezést?
2: Én iskolába olyanokat
1: dekkolnak.
2: Nem, sokkal jobb. Ez már mit? Boomer vagy ilyen kifejezéseket?
1: Tényleg?
2: Már lányom nem is használ. Már rendesen
1: szégyelje
2: meg kell kérdeznem
1: magát
2: ezeket a rövidítésekről. De attól függetlenül, hogy elindult az iskola,
1: igen,
2: ettől függetlenül még bulik lesznek.
1: Hajjaj, lesznek bizony. Úgyhogy ahogy ígértem, aki velünk volt 10 órakor, az tudhatja, hogy most telefonálni fogunk, mert közben tárcsázok is, csak elsötétül a képernyő.
2: Lesz
1: na
2: buli, méghozzá szerintem ez most hétvégén.
1: Ez 100% hogy most ugye hétvégén, ez szombaton lesz egész pontosan.
2: De ezt mondja el nekünk Sárközi, idősebb Sárközi Lajos.
1: Így van.
2: Jó reggelt!
1: Halló!
3: Szép jó reggelt kívánok nektek!
1: Adjon Isten, drága Sárközi Lajos barátunk, hát itt már föl konfoltunk téged, hogy te fogsz itt nekünk információt.
2: Muzsikálni!
1: Muzsikálni, tölteni egy pohár italt, és elmesélni, hogy mi lesz pontosan szombaton, e hét szombaton, tehát ötödike, ugye?
3: Ötödike, így van, pontosan ötödike.
1: Mesélj nekünk, drága Lajoson, miről van szó?
3: Most már a negyedik alkalommal rendezik meg. Kalla Éva jobboltából, ő volt ennek az egész programnak a megálmodója, és ez most a negyedik cigányzenészek éjszakája lesz.
2: Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy egész éjjel muzsikálni fogtok?
3: Nem, sajnos a lakók miatt nem lehet. Eddig, amikor volt itt rendezvény, mindig várták a vendégek, hogy tovább játszunk, de nem lehet.
2: Aha, tehát mondjuk időkorlát van. És ez az
3: időkorlátnak
2: itt,
3: 10 óra.
2: Ez az itt, az hol lesz pontosan? Mátyás téren. Én úgy láttam, ugye, Mátyás tér?
3: 8. kerület Mátyás tér. Ugye gondolom az apropója az abból indult, hogy régen itt volt a nagy zenészek, cigány muzsikusoknak, jazz muzsikusoknak, itt volt a találkozója minden este.
1: Ó. Oh.
2: Ott gyűltek össze a muzsikusok, ugye?
1: Mátyás tér, igen.
3: Ott gyűltek össze a muzsikusok, muzsikus asszonyok, ott beszélgettek, muzsikáltak.
2: Az asszonyok
1: akkor még nem zavarta az embereket, akkor igen, előkerült a hangszer éjszaka közepén, bőgő brács, betoltátok a cimbalmot.
3: Persze.
2: Hány órakor indul ez a buli, ez a rendezvény?
3: 5 órakor indul ez a rendezvény, azt hiszem a Swing a la Django zenekar nyitja.
2: Ú, de jó.
1: Ők 7 órakor lesznek itt, közben megnyitottam, amit megosztottál, Lajosom. Igen, igen. Előtte már úgy van, akkor bocsánat csak, hogy a program kedvéért, hogy 5 órától 5:30 Jäger Bandi Quartet. Utána 6 órától 6:30 Sárközi Lili és Egri János Junior Trio. Utána 7 órától 7:30 Swing a la Django, és 8 órától 10 óráig Prímás találkozó a teljesség igényébe Puka Károly, Salasovics Dezső, Sárközi Lajos, ugye? Patai igen. Zoltán, ifjabb Kalla Sándor és Duka László.
2: Ó, a krémje, Prímások krémje felvonul.
1: Szóval akkor ti Lajosom 8-tól 10 óráig fogjátok akkor húzni.
3: Igen.
1: Uh-huh.
3: Most a 10-ig leszünk, olyan jól érezzük mindig magunkat ezen a rendezvényen. Nagyon sok ismerős van, barát, jönnek gyerekek, akik nagyon élvezik, táncolnak. Én nagyon jól érzem, nagyon szívesen vállalom el minden évben.
2: De jó.
1: Hát azt gondolom is. És ez, bocsánat, ezt úgy kell elképzelnünk, csak hogy egy picit ilyen laikus is legyek, hogy, mert úgy van, ugye megkérdett, hogy ez Prímás találkozó, ugye 8-tól 10-ig, hogy mindenki igen viszi még pluszba a saját zenekarát, vagy?
3: Nem, ez...
2: pont nem, ezt akartam kérdezni.
3: Egy zenekar lesz.
1: Egy zenekar.
3: Egy zenekar lesz, és a Prímások változnak csak. Aztán a végén egy nagy karneválszerű dolog lesz, és akkor együtt játszunk.
1: Lesznek brazil táncos gágyik is?
3: Olyan de jó, de én örülnék a legjobban.
1: Olyan karnevál lesz?
2: Istenem, az... feladom. Azta, már négy amorra.
3: Lennék, ha így lenne.
1: Azt mindjárt gondoltuk.
2: Majd a Gyuszi szervez akkor.
1: Megszervezzük. Igyekszem. És amúgy hogy vagy, Lajoson? Mesélj nekünk egy
3: nagyon
1: picit.
3: Nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Nagyon kemény volt az augusztusi hónapom. Most kezdem kipihenni magam csak, mert nagyon sok esküvő, születésnap buliba vettem részt, és ezek mind reggelig tartó dolgok voltak. Volt olyan bulim, hogy reggel 6-7-kor hazaértem, már 10-kor indultam a másik buliba másnap.
1: Az igen.
2: Ez azért ki tudja készíteni az emberi igen. szervezetet.
3: Hát ne is mondom.
1: Meg hát egy fiatal ember vagy, hát bírod. És közben amellett az étterem az ugyanúgy van minden, majdnem minden este?
3: Minden este, csak minden akkor hiányzom, amikor kakniba vagyok.
1: Na és vannak tervek még az őszre? Azon a hétvége most lemegy, ez a szombat. Van még valami így, amíg szebb időnk van, mert gondolom már így szabadtéri dolgok úgy nagyon nem lesznek októbertől.
3: Hát most megy még ebben a hónapban Szlovákiába, aztán kicsit pihenő van.
1: Hát
2: de rád is fér, nem? Meg hát gondolom hiányoz, már az unokák hiányolják a papát, úgyhogy gondolom, amikor pihenőd van, akkor is a nyakadon ülnek az uncsik.
3: Hát, tegnap előtt is egybe voltunk, aztán olyan jó érzés, hogy mindegyik ölelget, csókolva.
2: Imádják a papáinkat.
1: Ez az igazi feltöltődés.
2: Igen.
1: Lajosom, akkor szombaton tudunk veled, illetve veletek találkozni, de aki csak miattad menne, az is kifejezetten akkor Mátyás tér, e hét szombat, és ti ugye 8 órától fogtok fellépni.
3: Így van, de érdemes a többieket is meghallgatni, nagyon jó.
2: Persze. A kísérőzenekarról még tudsz valamit elmondani, hogy kik fognak kísérni?
3: Hát igen, elmondom, a klarinétnál Jata Ökös László lesz, a brásnál Suki János boxoló, akkor bőgőnél Báder Bandi lesz, és a cimbalomnál azt hiszem Csík Benedek.
2: Nagyon jó. A kísérő zenekar is fantasztikus lesz, úgyhogy biztos, hogy aki oda látogat és meghallgatja, az jót, igen, az ledobja a papucsot.
1: Az ledobja a papucsot, és
2: hát lesz táncolás.
1: Óriási sarkalás lesz ott, én de azt jó. érzem.
3: Minden évben az van.
1: Azért mondom, ez benne lesz a híradóba is, majd bemondja azt elő, óriási sarkalás volt a Mátyás téren szombat este. Többen kihívták a katasztrófa védelmet. Na jó, Lajosom, hagyunk pihenni, csak akartuk tőled hallani, hogy pontosan mi lesz. Hogy lesz? Lényeg az, hogy e hét szombat, Mátyás tér, és már 6 órától várnak ott programok, ti pedig majd ugye... 5-től. Bocsánat. Teljesen időzavarba vagyok. Na jó, Lajosom, puszilunk téged nagyon.
2: Puszi, köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Sziasztok, vigyázzatok magatokra.
1: Te is. Puszi, szia.
2: Szia.
1: Na, Sárközi Lajos prímás barátunkkal beszélgettünk, szóval akkor még egyszer összefoglalva csak a biztonság kedvéért, mert tényleg elrontottam, tehát e hét szombat, szeptember 5-e, 5 órától lesznek ezek a...
2: 5 órától.
1: De így kihangsúlyoztam, hallottad, milyen erőszakos voltam? És ez lesz ugye a 4. cigány zenészek éjszakája. A Mátyás téren 5 órától lesz így van Jäger Bandi Quartet, utána 6 órától Sárközi Lili és Egri János Junior Trio, 7 órától 7:30-8 Swingala Django, hát ugye őket is nagyon kamázzuk, Daniani, Seresvili.
2: Igen, nagyon-nagyon jó muzsikusok.
1: És utána 8 órától 10 óráig, hogy hallhattátok, külön a Prímás találkozó, Puka Károly, Salasovics Dezső, Sárközi Lajos, Patai Zoltán, ifjabb Kalla Sándor és Duka László.
2: És ami nagyon fontos, hogy a programon való részvétel ingyenes, és nem is kötött regisztrációhoz sem, úgyhogy mindenki, aki csak szeretne, kilátogathat és meghallgathatja ezeket a fantasztikus művészeket, előadókat, úgyhogy menjetek és élvezitek, bulizzatok. Még szerintem eső sem lesz, jó idő lesz, úgyhogy még ki tudjuk használni ezeket a szép szombat estéket, meg hétvégéket.
1: Így van. És ha még ez belefér ebbe a megszólalásunkba, már pedig miért ne férne bele, ha már ingyenes program, tegnap indult el a 10. alkalommal megrendezett Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság téren. Félreért és ne essék, senki itt nem bíztatunk az alkohol sem a sör fogyasztására, de mint program szerintem nagyon izgalmas, ugyanis fellépők is vannak természetesen, illetve aki sörös, az rengeteg féle fajta, tényleg Bocuse d'Or díjas ízesített, nem ízesített fajta sört meg tud kóstolni a Szabadság téren tegnap óta. És ez pedig 6-áig, tehát e hét vasárnapig látogatható, és ez is ingyenes program. Hát a sör nem ingyenes.
2: Ott nyilván, de ott látunk fellépőket is.
1: Látunk
2: van
1: fellépőket, hogy pontosan kit, arról sajnos nem szól a fáma, azt nem szól
2: nem
1: a fáma.
2: Nem írja ez az oldal.
1: Inkább itt a sörre húzták rá értelemszerűen a hangsúlyt, hiszen az 10. alkalommal megrendezett sörfesztiválról beszélünk, ugye, ami ez most már egy kuriózum, hiszen egy évtizede van ez. Rengeteg bódé van kiállítva, és mondom, nagyon-nagyon sokféle finomságot meg tudtuk kóstolni. Ismétlem, ez nem egy bíztatás arra, hogy alkoholizáljunk, ez egy programajánló volt.
2: De viszont ilyen szó nincs. A programajánlónk fő célja a Mátyás tér, szombat este 5 órától.
1: Így van, és mulassunk. Na most is mulattunk egy picit, de csak tényleg egy picit, mert 2 zene, aztán jövünk vissza.

0: ezzel szembesül. Süss fel nap, 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 34 perc van, vissza is jöttünk hozzátok, most hál' Istennek darázsmentesen. Ugye a múlt órában volt egy ilyen kisebb kalamajka, hogy így fogalmazzak.
2: Ezen már túl vagyunk.
1: Én még belül őrzöm emlékét, ugyanis nekem ez már nem is tudom, a 100. alkalom idén nyáron. Nem merek, egyszerűen ülünk szabadtéri helyen, van egy nagyszerű parfümöm, még azt ugye a Duty Free-be vettük Nászútnál. Ugye,
2: lehet, amikor, hogy azt szeretik?
1: És most nincs rajtam, de amikor szabadtérre megyünk valahová, hát azért szeretem magam, hogy amikor elmegyünk valahová, befújom magam, meg imádom ezt az illatot, amúgy egy nagyon márkás, nagyon jó parfüm, minden. Leszokok most róla, amíg marad a nyár, tehát hogy most már legközelebb csak össze fogom befújni, mert szerintem nagyon kamázzák. Állandóan meg akarnak csókolgatni a darazsak.
2: Lehet, hogy még a bőrödön érzik, azért jönnek be, és azt mondja a Gyuszi, hogy nekem meg olyan fejem van, amikor meglátok egyet, tehát nem tudom, hogy fél tőle.
1: Igen, hát a Zsuzsi ugye olyan, mint hogy egy sárkány benézett volna az ablakon, vagy egy élő, hogy a halott így föltámadna, vagy nem tudom, olyan. Én attól, tehát először ugye nem látom, hogy ő mitől fél, csak azt látom, hogy megijed. És olyan, már az egy szívgörcs, kiderül, hogy egy darázs, és kész, és engem visznek a fiúmeire. Tehát,
2: hogy azért ijedek meg, mert tudom, hogy neked ettől véged lesz.
1: Végem, maximálisan. Tehát engem a darazsakkal ki lehetne üldözni a világból konkrétan.
2: Na, ha majd el akar válni tőled a feleséged, akkor majd megmondom, hogy mit kell csinálni.
1: Beengeded. Egy
2: darázsfészket oda tesz majd az erkére.
1: Figyelj, ha valaki...
2: Elköltözölök perc múlva.
1: Ha valaki, ő nagyon jól tudja, hogy mit kell, mert hát ő van, amikor nevet is ezen, mert van, amikor nagyon viccesen reagálom lállítólag, de van, amikor meg így már teljesen kiborul, hogy én tényleg rettegek a darazsaktól. És volt, amikor ugye szaladt velem a darázs, az ingemre rászállt, és ott maradt,
2: megcsípett. Most is utánad ment, láttam.
1: Ugye?
2: Most is, igen, követett.
1: De miért? Tudják, hogy gyűlölöm őket, és ők már csak ezért is akarnak, tudod?
2: De valójában nem tudom tényleg, hogy miért megy az ember után, de elkezd szaladni az ember, és követ.
1: Hát,
2: tényleg száll utánad. Ezt többször láttam már, nem is olyan rég, most voltunk a barátaimmal, wellnesseltünk egy napot, és ott is az egyik barátnőmet nem hagyták békén, de már kettő is szaladt, és repültek utána. Szóval nem értem, hogy mi az, ami ilyenkor vonza ennyire őket.
1: Hát a szag. Az ember szag. Nem, tényleg, én például szinte biztos vagyok abban, hogy a parfüm az nagyon sokat számít. Feleségemnek is van ugye egy olyan parfüm, azt is ott a Duty Free-be vettük, ez a Dua Lipa illat tulajdonképpen, ő reklámozza, és hogy az is egy ilyen édeskés, ilyen nagyon finom, ilyen igazi nyári illat, ez a finom
2: virág.
1: Mező. Igen, igen, mm-hmm. Mező, finom, az a nagyon jó mező illatszerűen virágos,
2: szénaszag.
1: Nem tudom, szénaszag, igen. Nem, ez a trágyázott föld, nem. Tényleg nagyon finom, édes illat. És feleségemet is folyton megtámadja, csak ő úgy valahogy lazábban kezeli. Ő is megijed, amikor már még a haja
2: ilyen parfümök lennének,
1: érzi.
2: És érzi a friss trágya illatát.
1: Eau de trágya. Igen. Ez jó lenne. Én simán láttam, persze csak AI csinálta, de nagyon vicces volt, hogy csináltak ilyen öblítőt, hogy marha pörkölt illatú öblítő. Most gondold, de kimosod a ruhátot, kandi a ruha, kimosod, öntött hozzá az öblítőt, kiveszed, kitereget, és drága marha pörkölt.
2: Ezeket az illatokat illat szeretnénk mondjuk az illatunkon, meg magunkon viselni.
1: És gondold, de rajtam van ez
2: megváltozna,
1: sima. Hogy
2: megváltozna teljesen, vagy hát ez lenne a trend, hogy mondjuk egy rántott hús illat, te jó, azt a, ez melyik öblítő? Hát ez a Lenor új rántott hús illatú öblítő.
1: Igen, tehát hogy így abszolút, én adnék ilyen egy-két ilyen illatot. Közben amúgy megnéztem most az AI-nál, hogy miért kergetnek a darazsak, de mondjuk ezt az AI honnan tudná, hogy ki vagyok, és miért kerget engem a darazsak. Azt mondja amúgy, hogy a darazsak alapvetően nem célzottan az ember támadják, hanem reflexből reagálnak a veszélyre. Fészekvédelme, fenyegetettségérzés, ez az élelemért való versengés áll a támadásba. Hát kérem,
2: nem azért, de...
1: fészek nincs itt.
2: Nekem volt olyan, hogy csak feküdtem, napoztam, és rám szállt, és abban a pillanatban, ahogy rám szállt, nem megcsípett, hanem megharapott. És nem tudom, hogy haraptak-e, hogy volt már ilyen, hogy megharap egy darázs, de az nem csípés, hanem konkrétan az belém harapott, mert hát ugye ők is, nekik is van rágószervük, tehát ők is, hogyha mondjuk elölhagysz egy darab húst, szeretik a húst is, rámennek, és rágcsálják is, és konkrétan rám szállt, és abban a pillanatban belém is harapott, szóval, hogy kegyetlen. Pedig egy helybe feküdtem, és nem volt, tehát hogy nem hadonáztam, nem kalimpáltam, tehát ezek szerint igen, ezt nem szabad csinálni, amikor darázs van, hanem merevedj meg.
1: Hát konkrétan, de képzeljétek el, ezt most tudtam meg, egyre jobban félek tőlük, most kapaszkodjunk meg, amikor egy darázs veszélyt érez, vagy megszúr valakit, riasztó feromont bocsát ki a levegőbe, és ez a szagjelzés odavonza a fészekalj többi tagját, akik célzottan ugyanazt a célpontot kezdik támadni.
2: Jön a család. Jön a bátyja, nénye.
1: Ez nem elég, hogy megcsíp.
2: Mindegyik.
1: Még jön a rokonság is. Érted
2: persze,
1: ezt?
2: Nagy dolog.
1: Mekkora moslékság ez már?
2: Nagyon összetartó nép ez.
1: Hát de kedves darazsak. De kedves ez tőlük, tehát na mindegy, szóval ez.
2: Figyelj, én amennyire a darazsakat tehát nem kedvelem, de őket sem szabad írtani, mert ők is a porzásban nagy szerepet vállalnak, tehát nyilván minden ilyen állatfaj, vagy rovarfaj, ami a porzásban szerepet vállal, az azért fontos, szóval nem szabad őket bántani, de hát nekem, mint tudjátok, ezt már nagyon sokszor mondtam, hogy a méhek a legnagyobb kedvencém, és hogyha a méhek nem lennének a földön és a világon, akkor itt olyan globális felfordulás történne, amit el sem akarunk és nem is tudunk elképzelni, mert a méhek nélkül tényleg megállna a világ. Úgyhogy a méhek nagyon fontos tényezői a biológiának és az emberiség számára.
1: Ezt abszolút aláírom, de
2: talán mindegy, a darazsak szóval, nem annyira fontos.
1: Mint a méhecskék, igen. De hát a darazsak gyorsabban annyira is csípnek, most írja itt az AI barátom, és hogy jól tudtam, hogy a parfüm miatt lehetett, például többek között, meg a színek. Azt mondják, hogy ha sárga vagy zöld ruhába vagy, akkor sokkal könnyebben észrevesz a darázs.
2: De van a darázzsal.
1: Figyelj, kész vagyok. És a természetes tesszaguk, vagy bizonyos kémiai jelek is.
2: Hát Gyuszikám, valami olyan feromont árasztasz magadból, vagy nem tudom, olyan illatot árasztasz, direkt nem a szagot akartam mondani, mert az nincs. Tehát valami olyat küldesz ki, amit szeretnek. És hát a szúnyogok is azért ezt, mert tudjuk jól, mert foglalkoztunk már ezzel a témával. Igen. A szúnyogok is azok az emberekre mennek, akiknek a bőre illatuk más. Ugye ezt használták már sok zenében, hogy a bőre illata az embernek más, azokat szeretik meg, hát a vércsoportot is. Pontosan ezért nem repülnek rád a szúnyogok, amikor befújod magad mit tudom, levendulával, vagy ilyen citrusfélékkel, amiket nem szeretnek. Nekem ezen a nyáron egy darab szúnyog csípésem nem volt.
1: Nekem
2: én az
1: se.
2: Az ember nekem típus
1: se.
2: Vagyok.
1: Nekem sem.
2: Akkor téged se szeretnek. Viszont Csóró lányom meg pont az ellenkezője. Tehát ő meg az, hogy így ilyen sorozatcsípések vannak rajta, mint hogyha sorozatban lőtték volna combon, fenékbe, karon, és bedagad neki. És az meg azért van, mert ezek a szúnyogok, akik rácsálnak, megcsípnek, azok már valami mérget így kaptak. Tehát azok már ilyen permetet kaptak, ilyen szúnyog írtó permetet a levegőből, és hát ezért is dagad be azok nál, akik még pluszban még allergiásak is a szúnyogcsípésre. Szóval ilyeneken múlik.
1: Hát igen. Itt
2: vértípuson. Az én lányomnak olyan vére van, amit isznak. Nagyon. Hát egy vedelik szegényt.
1: Nekem se. Azt tanácsolják itt nekünk, akik szintén ilyen darázsfóbiások, mint én, hogy ezt még nem tudom elképzelni az elsőt, hogy hogyan, de mindegy. Helyezzük el a csábító ételeket és italokat darázsbiztos tárolóba. Jó, majd hogyha egy szabadtéri leülök egy limonádét meginni, majd kérek hozzá egy tokot, vagy nem tudom. Őrizzük meg a nyugalmat, mert a hirtelen mozdulatok csípést provokálhatnak.
2: Istenem.
1: Ha a darázs az arcunk felé repül, próbáljuk óvatosan elterelni a kezünkkel. Tehát ilyen halállassított.
2: Nem. Én azt szoktam, nekem van legyezőm, és azt szoktam, hogy olyan pingpongot csinálok vele.
1: Helyes.
2: Úgy elpingpongozom, de öröm hallani, ahogy így, sikerül a szerva.
1: Ha még szép, hogy jó, hát így is kell.
2: Legyezővel nagyon jól el tudod így suhintani egy teljesen más irányba, ezzel nem ölöd meg, hanem mit csináltál volna ott a farmon, ahol hát sose felejtem el, egy ilyen szilvalekvárt kellett főznünk meg, szilvából ilyen barack na, szilva gombócot, szilvás gombócot, hozzá ilyen szilvás reszlit, és akkor főztük ott a szilva lekvárt, meg daráltuk le. Hát annyi darazsat életemben nem láttam, mint ott akkor körülöttünk, és Gyuszi, nem hazudok neked, én már úgy csináltam, hogy körülöttem hemzsegtek a darazsak, és daráltam tovább, és már nem érdekelt, de nem csípett meg egy se.
1: De érdekes.
2: Nagyon, nagyon.
1: Aztán hát mit utána csinálni? Kaptunk... Semmit, hát nem megyek ilyen helyekre, meg tehát, hát, hogy ez evidens
2: meg
1: számomra.
2: Volt ott fent a farmon lódarázs is, és például az egyik versenyzőt meg is csípte, és őt el is szállította a mentő akkor az abba az évadba, és az utolsó pillanatban kapta meg azt a, mert elkezdett befulladni, és az utolsó pillanatban kapta meg azt a epidrifin, valami ilyesmi, tudod, ami a...
1: Epipen.
2: Az, köszi, amilyen allergia ellenes.
1: Ja, az Epipen. Na,
2: és akkor önállap például megmondta az orvos, hogy mindenképpen kerülje el azt, hogy még egyszer megcsípje, és akkor erre mi történik? Éjszaka alszik a csaj bedugott füllel ilyen szemfedőbe, és a csuti valakivel egy csapatban voltunk, azt látjuk, hogy körülötte, nem hazudok, de volt vagy 10 cent is az állat, egy lódarás száldogált az ágya körül, tehát így... És az a menet, amit mi ott leműveltünk, akkor már nem voltak ott a kamerások, mert ugye éjjel hagytak bennünket aludni, de aki nem tudott aludni, az éppen lódarást vadászott le ott. Ah. És hát pont e körül a lány körül hadonáztuk el a lódarásat.
1: Én maximálisan el tudom.
2: És jól aludt nyugodtan, majd aztán reggel mondtuk neki, hogy amúgy éjjel itt olyan dzsihád volt, tehát csutival olyat műveltünk, hogy ez már így a lódarás kergetésével kapcsolatban, hogy ez öröm lett volna a kamerásoknak látni.
1: Na jó, hát most már annyira nem sokáig tart a nyára, hogy bejön valószínűleg ez a hűvösebb idő, akkor a darazsok is szépen elmennek maguknak.
2: Elmennek aludni.
1: Elmennek maguknak, úgyhogy egyetlen egy miatt várom ezt, hogy ne legyen ennyire meleg, az a darazsak. Amúgy meg nyilván imádom, meg stb., de tényleg, hát nem merek kiülni jó szívvel sehova szabadtérire, mert ha eszek, ha iszok, állandóan jönnek.
2: Nem tudom, hogy észrevetted, de hogyha már erről beszélünk, és ez a témánk, volt egy időszak, most úgy, mint hogyha csökkent volna a számuk a büdös bogaraknak. Volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon sok büdös bogár lepte el az erkélyeket.
1: Akkor bezizektek, igen.
2: Repkedtek be. Most...
1: Sőt, megmerem kockáztatni, hogy idén én egyesre láttam, le is kopogom.
2: Igen, nem tudom, hogy mi volt akkor, és mi történt most.
1: Írtják ezeket szerintem, több mint valószínűleg ez lehet az ok, hogy ez van egy ilyen globális írtás. Mert...
2: Hát az árvaszonyogokra ráférne. Mert
1: hát ott Balatonon igen,
2: mert több koncertet is láttam most legutóbb, ilyen szabadtéri koncerteket, például Rúzsa Magdinak láttam, meg a Valmár is, hogy teljesen ellepte ott. Hát mentek a fényre nyilván,
1: hogy ne.
2: De az árvaszonyogokról azt tudom, vagy azt hallottam, hogy ők ártalmatlanok, tehát ők nem
1: abszolút csípnek. Nem csípnek. Hát mi is, mikor most velem voltunk, ugye legutóbb 2-3 hete voltunk ugye Zamárdiba a barátainkkal, ott is totál teli volt az erkély is, meg minden, de nem csípnek, csak egyszerűen kis filmes, kinyitod az erkélyajtót, és így 150-en így elkezdenek ott repkedni körülötted. Inkább csak zavaró. De meg ha nyilván ételre rászáll, az nem kellemes, ezt talán meséltem is, hogy az egyik kedvenc pizzérián ki is írta ott, Zamárdiban, hogy sajnos csak sötétedésig tudnak nyitva lenni, addig tudnak fogadni vacsora vendégeket, mert hogy utána nem tudnak nyitva tartani, mert elkezdenek özönleni az árvaszúnyogok, és hát most ennél jó szívvel egy szabadtéri pizzázóba, hogyha fele sonkás, fele árvaszúnyogos.
2: De finom.
1: Ugye? Tehát, hogy úgy annyira nem biztos, hogy kívánatos, úgyhogy például éttermek, akik ilyen szabadtérik, már pedig Zamárdiba a legtöbb, ugye természetesen szabadtéri.
2: Hát Balaton ellepték.
1: Meg Balaton, Füreden, Siófokon,
2: Satara. Azt hallottam, hogy olyan rajban repülnek, hogy radaron lehet látni a rajt. Tehát, ezért... hogy ilyen tömörülés van, ilyen nagyon-nagyon fekete foldba lehet. Még a radarok is bemérik.
1: Hát ezért becsapós a nevük, hogy árvaszúnyog. Hát mitől árva? Ezresével repülnek. Hol ki az árva közülük? Nem? És, hát ilyen becsapós a nevük, hogy árvaszúnyog. Azt képzelni, hogy jön egy szemszúnyog.
2: Nem értem, hogy nekik nem ellenségük a fecskék? Vagy ezek, vagy azok a madarak, akik őket fogyasztják? Hogy
1: ez egy jó biológiai kérdés. Erre most ma nem adunk választ, mert nem tudunk.
2: Vagy mi van a fecskékkel? Én még láttam azért fecskét Balatonon, szóval még nem mentek el. Még nem eszik meg? Persze, integettünk egymásnak. Ja, megkérdeztem, hogy mikor mentek már Egyiptom felé, vagy Nílus partjai felé, mikor repültek. Igen, meg miért nem eztek már egy kicsit többet, vagy túltelítődött nekik is a szervezetük az árvaszonyogokkal, vagy akkor már éppen nem vadásznak. Szóval nem tudom. Na
1: érdekes, érdekes ez, de valóban igaz, hogy
2: nincs ellenségük.
1: Volt ott írtás Balatonon is, legalábbis ott Zamárdiba biztos, hogy én ott vagyok képbe, hogy ott mi történik.
2: Meg tudod,
1: volt
2: mi a
1: írtás,
2: furcsa?
1: De ehhez képest hogy mégis.
2: Most miért lett ez gond? Hol voltak eddig? Miért jöttek most elő? Vagy mi történt?
1: A Balaton alacsony szintje miatt is jobban előtérben. Nem akarok itt okoskodni, de meg biológusnak lenni,
2: lehet, hogy
1: de
2: pontosan ez a
1: van
2: válasz.
1: Összefüggés amúgy a kettő között, nem tudom. Na de, viszont mi búcsúzunk tőletek, Darázs meg Szúnyog ide vagy oda, mi elrepülünk, holnap viszont jövünk hozzátok változatlanul, legyen csoda, szép napotok.
2: A viszont hallásra.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Pege Aladár, magyar cigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinia néven is emlegettek. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt. E kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának. Pege Aladár 1939. október 8-án született Budapesten. Neves, kispesti nagybőgős családból származott a Bartók Béla Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneakadémián és 1975 és 1978 között Reinhold Zepperes professzor irányításával Nyugat-Berlinben is tanult. Ő volt Herbert von Karajan szóló bőgőse a berlini filharmonikus zenekarban. 1978-tól a Zeneművészeti Főiskola docense volt egészen nyugdíjba vonulásáig. Nemzetközi bemutatkozása a Bled városban megrendezett jazzfesztiválon történt 1963-ban. Számtalan külföldi városban fellépett, mint például Montreux-ben 1970-ben és Bombay-ban 1980-ban, ahol nagy sikereket ért el. 1967-től együttesében játszott Babos Gyula, 1964-től időszakosan Kőszegi Imre, Lakatos Dezső, illetve fiatalabb muzsikusok, köztük Szabó Ferenc, Horányi Sándor, Makó László, Tarnócki Péter és Németh János. 1969-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagybőgő tanszakán szerzett diplomát, tanárai Montág Lajos és Tibai Zoltán voltak. Már több évvel azt megelőzően kezdett el hangversenyeket adni, vidéken és Budapesten is rendszeres fellépője volt az egyetemi színpadnak. Évtizedekig koncertezett Magyarországon és a világ több kontinensének számos neves előadóhelyén. Fellépett többek között a New York-i Carnegie Hallban, Herbie Hancock együttesének vendégszólistájaként, ami azért is emlékezetes, mert akkor kapta meg a világ legjobb nagybőgősének tartott Charles Mingus hangszerét ajándékba a művész özvegyétől. Halálának évében ünnepelte első színpadra lépésének 50. évfordulóját, 2006. szeptember 23-án hunyt el. Már az anyaméhben pengettett köldököd, ördögöd van Ali, angyali ördögöd, Utasi József, Pegéről írt verse. Pege Aladár Emlékbizottság 2008. október 15-én Pege halála után megalakult a nagybőgő művész felesége kezdeményezésére a Pege Aladár Emlékbizottság, amely Pege szellemi hagyatékának megőrzésére, továbbadására és emlékének ápolására.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Időjárás.
6: Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet. Reggel 10 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
6: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Csók, sziasztok mindenkinek! Ez még mindig az FM 100.3 Rádió Dík, az ország egyetlen roma rádiója. Elkezdődött egy újabb óra, de most velem, Kovács Krisztiánnal. Itt leszek veletek egészen délután 3-ig, és pörgetem nektek a lehető legjobb dalokat, úgyhogy kezdjük is el ezt a mai délután.
1: Romába vezetem minden, úgy gyere még. Megveted még.

0: Rádiódi.
1: A következő dalcsokorban hallható lesz Chico, majd követi őt a Gypsy Kings, de mindezek előtt jön egy kis szenvedélyes flamenco, érkezik hozzátok Nina Pastori, aki már 10 évesen meghódította a spanyol toplistákat, és azóta is a latin zenei világ egyik legmeghatározóbb énekesnője. Hozzátenném, hogy Paco de Lucia fedezte őt fel, és több latin Grammy-díjat is elnyert. Hangerőt fel, és élvezzétek a csodálatos zenét!

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Latina, Margarita, Latina, Margarita, Machinella.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Most jöjjön egy teljesen más lüktetésű dalcsokor, szóljon egy igazán stílusos zenekar, aki egyszerre tud mély hangulatba ejteni és rögtön táncra perdíteni. Fogadjátok sok szeretettel a Váradi Roma Cafét.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek. A magyar kultúra számos területén már olyan mértékű vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínozta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a SME.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet. Reggel 10 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Gyere, mire kell, így szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

Továbbra is köszöntök minden rádiódik hallgatót, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián. Az imént a Swingala Django zenekart hallhattátok Kökény Attilával, de hogy minél színesebb legyen ez az óra, ezért most átváltunk egy teljesen más stílusba, úgyhogy jön egy régi Lagzis blokk, Pesti fiúkkal, majd Andrissal, és végezetül Horváth Bélával.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
2: Ez még mindig az FM 100.3 Rádió Dick, az ország egyetlen roma rádiója. Elhoztam nektek a Balkán világ legnagyobbjait, úgyhogy számíthattok dögös ritmusokra, mély érzelmekre és páratlan énekesekre. Szól nektek sok-sok szeretettel Johnny Iliev, majd Esma Redzapova, és végezetül a

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Camara, lo que jaya moído de caroní.

0: Rádió Dick.
1: Megkérek minden hallgatót, akinek van ideje, az a 0630 3030 100-as telefonszámra írja meg SMS formában, hogy kinek melyik zenei stílus áll a legközelebb a szívéhez, de addig is jön egy ritmusváltás, és szól nektek a Romanodrom, majd a Pardon Rász, de mindezek előtt

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Közeledünk az óra végéhez, úgyhogy egy dalcsokor után jön egy kis hírek, közlekedés, időjárás, és jövök vissza hozzátok.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj pályázat roma tanulók és hallgatók részére 2026-2027-es évre. Ösztöndíj pályázat lesz roma hallgatók részére. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a faddi roma tanulók, hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a fél évre alap, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából. A tanulmányi ösztöndíj pályázat alapprogramjai: első, alap és középfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja. Második, felsőfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletben találhatók meg az interneten. A rendelkezésre álló keret összeg: az első és második alprogram pályázó részére az önkormányzat 2026 évi költségvetésében roma tanulmányi ösztöndi jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást. Pályázatot nyújthatnak be az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók és hallgatók. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: a pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók, hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra az előbb leírtaknak és elmondottaknak megfelelően. A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A határidő: alap és középfokú oktatásban résztvevők részére 2026. szeptember 16-a, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 2026. szeptember 16-a. Fontos, az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát veszik figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat már érvénytelen. A pályázatot egy eredeti példányban zárt borítékban FAD nagyközség önkormányzata címére ajánlott küldeményként kérik eljutatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16 óráig személyesen leadni. További információkat az interneten megtalálnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
6: Szerdán kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos idő várható gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet. Reggel 10 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 26-30 fokot mérhetünk.
7: Közlekedési hírek.
6: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótan.
7: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Az imént a Reyes család egyik legszebb dalát hallhattuk. Üdvözlök továbbra is mindenkit, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián, de már csak egy órán van hátra, hogy boldogítsalak titeket a lehető legszínesebb zenei válogatásokkal, úgyhogy egy román blokkot hallgatunk meg, méghozzá egy nyerő párossal indítom, aki nem más, mint Gucca és Sorino. Hangerőt fel és jó szórakozást!

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: FM 100.3, Rádió Dick, az ország egyetlen roma rádiója. Kérlek titeket, hogy írjátok meg nekem SMS formájában a 0630-3030-100-as telefonszámra, hogy kinek melyik zenei műfaj stílus áll a legközelebb a szívéhez, és előnybe fogom azokat a dalokat részesíteni. Most jöjjön egy kis mulatos blokk a legjobb hazai előadókkal, épp ezért szól nektek a Király családtól a Hújjatok levelek, majd Bódi Guszti és a Pestakivójak és Sávétól a Vambor, és ezeket megelőzi az egyik kedvenc dalommal, Zsüli. Úgyhogy hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: rádiódik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Aki szereti a dögös, vérpesgő ritmusokat és a hamisítatlan keleties parti hangulatot, az most igazítsa meg a hangerőt, mert emeljük a fordulatszámot, hiszen következik a román mulatószféra és a modern manele műfaj egyik legkarakteresebb és leghitelesebb hangja, nem más ő, mint Kriszti Nuka. Itt nincs mellébeszélés, csak tiszta energia, karcos énekhang és egy olyan lüktetés, ami azonnal átveszi az irányítást a stúdióban és a kocsitokban is egyaránt. Úgyhogy hangerőt fel és jó szórakozást! Ezzel a dallal viszont el is búcsúzok tőletek. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, én Kovács Krisztián voltam. Holnap ugyanígy déltől 3-ig jövök vissza hozzátok, és hozom a legszínesebb zenei válogatásokat egészen péntekig. Addig is legyen csodaszép napotok, Isten áldjon titeket. Sziasztok!

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: témákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az országai közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony-Terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt. És elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Rózsakert utcában az 5. utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mint ahogy az Istenhegyi úton is, a Nógrádi utcánál, ott is félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, azt követően pedig útszűkületen kell áthajtani. A Péterhegyi úton, a Neszmélyi útnál sávlezárásra kell számítani Kelenföld vasútállomás felé, valamint szintén sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak egyetlen egy darab sávban lehet közlekedni. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv, a Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sáv van lezárva. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében, szóval vezessen mindenki normálisan, ez magába foglalja azt is, hogy ne legyünk vindízelek, de természetesen azt is, hogy ne csináljunk fölösleges torlódásokat, mert mondjuk nem tartunk jobbra. Mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, tárcsázza a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írja meg nekem mondjuk SMS vagy akár MMS-be is, esetleg akár faxon is elküldheti mondjuk.
0: Időjárás.
2: A mai szerdai délutánunkon napos idő várható, egy-egy gomoly felhő, illetve késő délután a nyugaton több felhő is lesz majd az égen azért, és szám szerint ilyen 3,5-4 csepp eső majd leeshet. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz, délen mondjuk azt nem tudom már, hogy milyen lesz, viszont a mai csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat. Elvégre ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádiódikken, úgyhogy 06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot kell tárcsázni, és vagy megírni SMS-be, vagy pedig felhívni, és úgy megmondani nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis, mint ahogy mondtam nektek mindig is, én a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Tamástól így szól. Szép napot kívánok neked, Tamás vagyok, Pestről szeretnék kérni egy dalt, egy romantikus számot a páromnak, Maszatnak. Rád bízom a választást, előre is nagyon szépen köszönöm, ha már csak beolvasod, legyen szép napod. Na hát, kedves Tamás, nagyon imádlak, nagyon szeretlek, én az ilyen SMS-eket nagyon szeretem, nagyon élem, ez éltet engem a kultúra és az intelligencia, úgyhogy nagyon sok szeretettel Maszatnak, tehát Tamás élete szerelmének, ez a beceneve, mert idézőjelbe írták, tehát ő neki fog szólni egy jó kis dal, ami most legyen egy GVM-től, a Te vagy minden gondolatom című slágere.

Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy ezt bebizonyítva olvasom is és teljesítem is gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan nagyon régen Krisztiántól, így szól: Szia, Krisztián vagyok, Fegyvernekről egy zenét szeretnék kérni a családomnak, fiamnak, Rikinek jó bulást, Mirellának és a feleségemnek, Ritának, köszönöm. Na hát akkor a Krisztián drága, kedves kis családjának fog szólni egy dal, nem írt konkrét zenét, úgyhogy én most elindítom az egyik legjobbat szerintem, Nisztor Roland Érezlek mindenhogy című dala fog szólni Fegyvernekről Krisztián kérésére a drága, kedves családjának.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Rózsakert utcában az 5. utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mint ahogy az Istenhegyi úton is, a Nógrádi utcánál, ott is félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, azt követően pedig útszűkületen kell áthajtani. A Péterhegyi úton, a Neszményi útnál sávlezárásra kell számítani Kelenföld vasútállomás felé, valamint szintén sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak egyetlen egy darab sávban lehet közlekedni. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv, a Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sáv van lezárva. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében, szóval vezessen mindenki normálisan, ez magába foglalja azt is, hogy ne legyünk vindízelek, de természetesen azt is, hogy ne csináljunk fölösleges torlódásokat, mert mondjuk nem tartunk jobbra. Mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, tárcsázza a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írja meg nekem mondjuk SMS be, vagy akár MMS-be is, esetleg akár faxon is elküldheti mondjuk.
0: Időjárás.
1: A mai szerdai délutánunkon napos idő várható, egy-egy gomoly felhő, illetve késő délután a nyugaton több felhő is lesz majd az égen azért, és szám szerint ilyen 3,5-4 csepp eső majd leeshet. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz, délen mondjuk azt nem tudom már, hogy milyen lesz, viszont a mai csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Az Opel az első számú márka, amit az autó tolvajok keresnek. A Suzuki, mely sokáig vezette a tolvajok listáját, már csak a második, míg a listára ezúttal a Skoda is felkerült, mely tavaly az első 10-ben sem volt benne a legtöbbet ellopott autó márkákban. Megváltozott a magyarországi autólopások márkák szerinti sorrendje. Az országos rendőrfőkapitányság 2026 első felére vonatkozó adatai szerint már nem a Suzuki áll a lista élén. Az Opelból keresték meg a legtöbb eltűnt autót, írta meg a vezes.hu. 2026 első 6 hónapjában 212 személyautó eltűnése miatt adtak ki körözést Magyarországon. A rendőrségi statisztikából az is kiderül, mely autómárkák kerültek a leggyakrabban a hatóságok látókörébe. Az első helyet az Opel szerezte meg, amelyből 32 autó szerepelt a körözési listán. A korábbi győztes Suzuki 28 esettel a második helyre került, míg a Volkswagen 23 körözéssel lett a harmadik. A hét leggyakrabban körözött személyautó márka a 2026 első felében történt. Igazából időszakban az alábbi. Az első ugyebár az Opel, a második a Suzuki, a harmadik a Volkswagen, a negyedik a Ford, utána jön a BMW, a Toyota és a Skoda, és akkor most szólnék a Mercedes pártiakhoz amúgy leginkább, és én ízig-vérig BMW fanatikus vagyok, úgyhogy végre egy olyan statisztika, amit igazából nem lehet elmismásolni, ez tényleg feketén-fehéren leírja, hogy a rendőröknek a BMW lopással kapcsolatban sokkal több eljárásuk volt, mint Mercedes-szel kapcsolatban. Tehát akkor a tolvajok melyik autót lopják el? Amelyik jó. És a BMW-t többen lopták el, mint például a Mercedes-t, ezáltal a BMW jobb, mint a Merci, hiszen a BMW az egy BMW, a Mercedes pedig csak egy csillag. Na jó, nem idegesítem tovább az embereket, igazából nincs olyan, hogy melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb. Ebből a szempontból a Merci a jobb, abból a szempontból pedig a BMW, bár hogyha mondjuk már feljött ennyire ez a téma sajnos, ami elkerülhetetlen volt előbb vagy utóbb, elvégre tényleg nagyon BMW párti vagyok. Én hála Istennek igazából huzamosabb ideig mindkettőt tudtam használni különböző módokban, városon belül, városon kívül, gyorsan, extrém gyorsan, extrém lassan, tehát hogy mindenféle körülményt igazából már megtapasztaltam csúszós úton, ideális körülmények között is, és hát arra jöttem rá, hogyha mondjuk a 7-es BMW S-mercit vesszük alapul, akkor a 7-es BMW-t, amikor vezeted, akkor érzed az autó minden egyes porcikáját, amikor meg az S-mercit, akkor meg igazából csak az utat érzed, és annak minden porcikáját. Most ez alapján dönts el mindenki, hogy kinek melyik a jobb, viszont például, hogyha BMW-t vezetsz Mercedes után, akkor rájössz, hogy ha a motorizáltság szempontjából hasonlítod össze a két konkurenciát, egy 740D-t mondjuk, meg egy S400D-t, akkor rájössz, hogy a BMW az gyors, nagyon gyors, a Mercedes meg inkább csak mondjuk erős. Hiába papíron ugyanannyi hasonló a lóerő, a nyomaték, a súly, érződik, hogy a BMW gyors, a Mercedes az meg erős. Úgyhogy ez igazából eldöntendő kérdés, hogy kinek melyik tetszik. Van, aki mondjuk ezt a fajta kólát szereti, van, aki azt a kólát. Egyiknek sincs igaza, ez csak ízlésbeli, illetve felhasználásbeli kérdés.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, úgyhogy várom továbbra is a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik, és mondjuk az összes pékség, kisbolt, multi, minden be van zárva, mert mintha világ vége lenne, rám még akkor is lehet számítani, hiszen én nekem ez nem egy munka, hanem én nekem ez egy hivatás, tehát én ezt szívvel, lélekkel csinálom, nem pedig csak a pénzért, úgyhogy tényleg ezt kihasználva vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, addig pedig már olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Gyulától, így szól: Szia Csabi, én Gyula vagyok, és édesanyukámnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, és üzenem neki, hogy minden rendben van, és hamarosan minden még jobb lesz. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Gyula édes anyukájának fog szólni egy jó kis zene, ami most legyen egy tényleg ilyen szívhez szóló, ide passzoló dal, ami nem csak mindig a legnagyobb bulik, legnagyobb partik, kocsik, aranyláncok, tehát mindig csak erről a legnagyobb dolgokról szól, tényleg egy anya-fia kapcsolatról fog szólni. Mr. Andreas, drága anyám című dalát.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Pege Aladár, magyar cigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinia néven is emlegettek. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt. E kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának. Pege Aladár 1939. október 8-án született Budapesten. Neves, kispesti nagybőgős családból származott a Bartók Béla Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneakadémián és 1975 és 1978 között Reinhold Zepperez professzor irányításával Nyugat-Berlinben is tanult. Ő volt Herbert von Karajan szóló bőgőse a berlini filharmonikus zenekarban. 1978-tól a Zeneművészeti Főiskola docense volt egészen nyugdíjba vonulásáig. Nemzetközi bemutatkozása a Bled városban megrendezett jazzfesztiválon történt 1963-ban. Számtalan külföldi városban fellépett, mint például Montreux-ben 1970-ben és Bombay-ban 1980-ban, ahol nagy sikereket ért el. 1967-től együttesében játszott Babos Gyula, 1964-től időszakosan Kőszegi Imre, Lakatos Dezső, illetve fiatalabb muzsikusok, köztük Szabó Ferenc, Horányi Sándor, Makó László, Tarnócki Péter és Németh János. 1969-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagybőgő tanszakán szerzett diplomát, tanárai Montág Lajos és Tibai Zoltán voltak. Már több évvel azt megelőzően kezdett el hangversenyeket adni, vidéken és Budapesten is rendszeres fellépője volt az egyetemi színpadnak. Évtizedekig koncertezett Magyarországon és a világ több kontinensének számos neves előadóhelyén. Fellépett többek között a New York-i Carnegie Hallban Herbie Hancock együttesének vendégszólistájaként, ami azért is emlékezetes, mert akkor kapta meg a világ legjobb nagybőgősének tartott Charles Mingus hangszerét ajándékba a művész özvegyétől. Halálának évében ünnepelte első színpadra lépésének 50. évfordulóját, 2006. szeptember 23-án hunyt el. Már az anyaméhben pengettett köldököd, ördögöd van Ali, angyali ördögöd, Utasi József, Pegéről írt verse, Pege Aladár Emlékbizottság 2008. október 15-én Pege halála után megalakult a nagybőgő művész felesége kezdeményezésére a Pege Aladár Emlékbizottság, amely Pege szellemi hagyatékának megőrzésére, továbbadására és emlékének ápolására.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
1: A Rózsakert utcában az 5. utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mint ahogy az Istenhegyi úton is, a Nógrádi utcánál, ott is félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, azt követően pedig útszűkületen kell áthajtani. A Péterhegyi úton, a Neszmélyi útnál sávlezárásra kell számítani Kelenföld vasútállomás felé, valamint szintén sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak egyetlen egy darab sávban lehet közlekedni. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv, a Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sáv van lezárva. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében, szóval vezessen mindenki normálisan, ez magába foglalja azt is, hogy ne legyünk vindízelek, de természetesen azt is, hogy ne csináljunk fölösleges torlódásokat, mert mondjuk nem tartunk jobbra. Mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, tárcsázza a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írja meg nekem mondjuk SMS be, vagy akár MMS-be is, esetleg akár faxon is elküldheti mondjuk.
0: Időjárás.
1: A mai szerdai délutánunkon napos idő várható, egy-egy gomoly felhő, illetve késő délután nyugaton több felhő is lesz majd az égen azért, és szám szerint ilyen 3,5-4 csepp eső majd leeshet. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz, délen mondjuk azt nem tudom már, hogy milyen lesz, viszont a mai csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Én amondó vagyok, hogy tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Ugyanis a Bódik Kívánság Show azért van, hogy minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítse, vagyis hát legalábbis én teljesítsem, de hát én vagyok a Bódik Kívánság Show maga is, elvégre már több mint 5 éve minden hétköznap a kívánságokat teljesítem, megállás nélkül, úgyhogy olvasom is gyorsan a következőt, melyet Alextól kaptam nemrég, így szól. Szia Bódi Csabi Junior, Alex vagyok, és az összes brigádnak szeretnék kérni egy dalt, mert ma nagyon jól dolgoztak a fiúk, már hazafele tartunk az építkezésről. Na hát akkor az építkezések királyainak fog szólni, tehát Alex kérésére egy jó kis dal, melyet megérdemelnek, hiszen Alex kihangsúlyozta, hogy nagyon jól dolgoztak, úgyhogy kedves Jamie fogja most a láb alá valót húzni, ha lehet így fogalmazni. Haza kell menni, kellemes utat hazafele.

0: Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Továbbra se kíméljetek meg a zenei kívánságaitoktól, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap a lehetőség szerint legtöbb zenei kívánságot teljesítem, délutánonként 3-tól 6-ig, és természetesen most éppen egy újabb kívánságot fogok teljesíteni, kitalálhattátok, olvasom is. Szia Csabi, zenét szeretnék küldeni kincses férjemnek, Gyémántomnak, üzeni felesége Babi, hogy nagyon, de nagyon szeretem, és nagyon hiányzik nekünk, millió csókot küldök neki. Na hát akkor a Babi kérésére fog szólni a drága egyetlen szerelmetes férjének egy jó kis zene, és én úgy gondolom, hogy ez most legyen Váradi Olasz és a Váradi Rikó kis egyvelege, szeretni csak egyet lehet, ez a címe. Hadd szóljon sok szeretettel!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: A Rózsakert utcában az 5. utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mint ahogy az Istenhegyi úton is, a Nógrádi utcánál, ott is félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, azt követően pedig útszűkületen kell áthajtani. A Péterhegyi úton, a Neszmélyi útnál sávlezárásra kell számítani Kelenföld vasútállomás felé, valamint szintén sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak egyetlen egy darab sávban lehet közlekedni. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv, a Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sáv van lezárva. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében, szóval vezessen mindenki normálisan, ez magába foglalja azt is, hogy ne legyünk vindízelek, de természetesen azt is, hogy ne csináljunk fölösleges torlódásokat, mert mondjuk nem tartunk jobbra. Mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, tárcsázza a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írja meg nekem mondjuk SMS be, vagy akár MMS-be is, esetleg akár faxon is elküldheti mondjuk.
0: Időjárás.
1: A mai szerdai délutánunkon napos idő várható, egy-egy gomoly felhő, illetve késő délután nyugaton több felhő is lesz majd az égen azért, és szám szerint ilyen 3,5-4 csepp eső majd leeshet. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz, délen mondjuk azt nem tudom már, hogy milyen lesz, viszont a mai csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Nem sok jóval kecsegtet, egy tanulmány szerint a klímaváltozás és a hatására egyre gyakoribbá váló aszályos időszakok a búza termelése szempontjából is igazából eléggé rossz. A világ piaci ár emelkedésének hatása előbb-utóbb a boltok polcain is megmutatkozik. A globális felmelegedés és a tartós aszály hatásait vizsgálta egy tanulmány, amely kiemelten a gabonafélék világpiaci árának változásait elemezte. A szakértők arra jutottak, hogy akár a 2010-es árszint háromszorosa is könnyen valósággá válhat. Hát ennyi erővel meg mondjuk az 1700-as évekhez képest mondjuk, akkor volt 1 forint egy kenyér, ma meg mondjuk 1000 forint a kenyér, na hát akkor az 1700-as évekhez képest az ár 1000-szerese is valósággá válhat, de a lényeg az, amúgy, hogy tényleg drágulhat a kenyér, a tartós aszály pedig komoly hatással van természetesen a gabona termésére is, a búza pedig különösen érzékeny a nem megfelelő csapadék mennyiségre. A tanulmány leszögezte, a búza világpiaci árának a 2000 és 2021 között vizsgált éves áringadozásának 74%-a a víz hiány számlájára írható. A probléma akkor válik különösen aggasztóvá, amikor egyszerre több fontos búza termelő területen van aszály. Olyankor roppant nagy mértékben megnő az ár emelkedés a kockázata. Hát ez aztán tényleg... Hát nem is tudom, szóhoz se jutok egyszerűen ettől a témától, viszont a tanulmány elkészítéséhez a kutatók modellezték, hogy milyen a gabona drágulásra lehet számítani a klímaváltozás hatására. 2 Celsius fokos globális felmelegedés esetén a búza átlagos világpiaci ára tonnánként $273-ra emelkedett, ami a 2010-es ár több mint kétszerese. Amennyiben azonban a klímaváltozás mértéke eléri a 3 Celsius fokot, a búza ára $364-ra ugorhat tonnánként. Ez a 2010-es ár nagyjából háromszorosa. Ilyen über brutális brutális mértékű drágulása természetesen előbb vagy utóbb a teljes élelmiszerre láncon érezteti a hatását. Nőnek a malmok alapanyag költségei, aminek hatására drágul a liszt, aztán persze a kenyér is, sőt a péksütemények, a tészta félék, a gabona pelyhek ára sem marad természetesen változatlanul. Ráadásul a drágulásnak közvetettebb hatásai is lehetnek. A takarmányozási célra felhasznált a gabona áremelkedése a hús, a tej és a tojás árára is kihathat. Úgyhogy hát igazából ez egy olyan durva téma, hogy én már nem is tudok ehhez többet hozzászólni, úgyhogy most következzen végre valahára az, amiért az emberek amúgy rádiót hallgatnak, a zene!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat. Elvégre ez a Bódik kívánságsó, tehát nem szabadna szégyelősködnötök, illetve kéressétek magatokat, hiszen az elmúlt 5 évben szerintem már nem egyszer bebizonyítottam, hogy a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig olvasom is a következő kívánságot, melyet Patriktól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól. Szia, Patrik vagyok, LL Junior a kedvencem, tőle szeretnék kérni egy dalt, hogy jobb kedvem legyen. Hát, ha Patriknak Junior testvérem a kedvence, akkor már el is indítom sok szeretettel az Extra Idő című slágerét.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikban.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk. A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláír visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden Szegeden, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelű munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: A Rózsakert utcában az 5. utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mint ahogy az Istenhegyi úton is, a Nógrádi utcánál, ott is félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, azt követően pedig útszűkületen kell áthajtani. A Péterhegyi úton, a Neszmélyi útnál sávlezárásra kell számítani Kelenföld vasútállomás felé, valamint szintén sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövidebb szakaszon, a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak egyetlen egy darab sávban lehet közlekedni. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv, a Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sáv van lezárva. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében, szóval vezessen mindenki normálisan, ez magába foglalja azt is, hogy ne legyünk vindízelek, de természetesen azt is, hogy ne csináljunk fölösleges torlódásokat, mert mondjuk nem tartunk jobbra. Mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, tárcsázza a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írja meg nekem mondjuk SMS be, vagy akár MMS-be is, esetleg akár faxon is elküldheti mondjuk.
0: Időjárás.
4: A mai szerdai délutánunkon napos idő várható, egy-egy gomoly felhő, illetve késő délután nyugaton több felhő is lesz majd az égen azért, és szám szerint ilyen 3,5-4 csepp eső majd leeshet. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz, délen mondjuk azt nem tudom már, hogy milyen lesz, viszont a mai csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show, tehát még mindig várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy tárcsázzátok a telefonszámunkat, én pedig addig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Zsuzsanna vagyok, és a kollega nőimnek szeretnék kérni egy dalt, hogy jobban teljen a műszakunk, takarítók vagyunk. Na hát akkor lényegében úgy is lehetne fogalmazni óvatosan, hogy akkor Magyarország takarító király nőinek fog szólni egy nagyon jó kis dal, legyen Lorenzótól a Nem értem miért kell című slágere, szerintem a zene is jó önmagába, meg hát azért most ez eléggé trendi dal, úgyhogy jöjjön Lorenzó!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

szeretettel és a tengermély tisztelettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat minden hétköznap 3-tól 6-ig, délutánonként, nem pedig hajnalban, és hát természetesen ez most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Lackótól, így szól a kívánság. Sziasztok, Lackó vagyok, egy zenét szeretnék kérni a főnökömnek, Bicskére, a Márkónak, a legjobb vállalkozónak. Na hát akkor következzen Gingitől a Korászon Márkónak, Bicskére, Magyarország egyik, ha nem a legjobb főnökének, Lackó kérésére.

0: hát mondd meg, mire.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.

0: közlekedési hírek.
1: A Rózsakert utcában az 5. utcánál félpályás lezárásra kell készülni, mint ahogy az Istenhegyi úton is, a Nógrádi utcánál, ott is félpályás lezárás nehezíti a közlekedést, azt követően pedig útszűkületen kell áthajtani. A Péterhegyi úton, a Neszményi útnál sávlezárásra kell számítani Kelenföld vasútállomás felé, valamint szintén sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál egy rövid videbb szakaszon, a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé csak egyetlen egy darab sávban lehet közlekedni. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt le van zárva a középső sáv, a Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sáv van lezárva. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében, szóval vezessen mindenki normálisan, ez magába foglalja azt is, hogy ne legyünk vindízelek, de természetesen azt is, hogy ne csináljunk fölösleges torlódásokat, mert mondjuk nem tartunk jobbra. Mondom gyorsan, hogy milyen időre lehet ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, tárcsázza a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írja meg nekem mondjuk SMS be, vagy akár MMS-be is, esetleg akár faxon is elküldheti mondjuk.
0: Időjárás.
1: A mai szerdai délutánunkon napos idő várható, egy-egy gomoly felhő, illetve késő délután nyugaton több felhő is lesz majd az égen azért, és szám szerint ilyen 3,5-4 csepp eső majd leeshet. A nyugatias szél északon helyenként élénk lesz, délen mondjuk azt nem tudom már, hogy milyen lesz, viszont a mai csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A gyerekülés állapota az évek során akkor is romolhat, ha első pillantásra sértetlennek látszik, ezért nem mindegy, hogy mennyi ideje és milyen intenzíven használják. Arra figyelmeztettek minket a szakértők, hogy intenzív, mindennapos használat mellett egyes alkatrészek 6-10 év alatt elérhetik a vizsgálatoknál alkalmazott terhelési ciklus számot. Egy új gyerekülés komoly kiadás, bár nem tudom, hogy mi lehet annál komolyabb, hogy a gyerekünk biztonságáról van szó, viszont érthető, hogyha valaki használt darabot keres, bár őszinte leszek, hogy aki tényleg azért a 30 ezer forint különbségért inkább vesz egy használtat, nem tudom, hogy mi alapján fog a gyerekéhez állni majd, hogyha nagyobb lesz, viszont a Német Autóklub azt tanácsolja, hogy vásárlás előtt mindig nézzük meg a gyártó használati útmutatóját. Ebben rendszerint feltüntetik az ajánlott maximális használati időt, amely modellenként eltérhet. Vannak hosszabb időre, akár a születéstől 36 kg-os testsúlyig tervezett ülések is, azonban a műanyag az évek során ridegebbé válhat, az öregedés pedig az UV-sugárzás, a nedvesség és a rendszeres igénybevétel is gyorsíthatja. Nyilván most nem az egyes emberek nevelési stílusát kérdőjeleztem meg, de mondjuk a boltba ez a gyerekülés mondjuk 80 ezer forint, használtan meg mondjuk 55 ezer forint. Na most akkor már inkább megveszem újonnan, nem amit előtte az előző gyerek összepiszkított mindenféle értelemben, meg tényleg szétgyepálták, azért a gyerekem csak megérdemel egy újat, én úgy gondolom, illetve nem is a 80 ezer forintosat, hanem a 130 ezer forintosat venném meg az én saját gyerekemnek, és akkor inkább mondjuk egy hónapig nem ennék, hogyha azon múlna az egész szerintem. Lehet, hogy én látom rosszul, de én úgy gondolom, hogy egyrészt, ha biztonságról van szó, akkor ott pénz nem lehet kérdés, mondjuk egy autógumi vagy a Jobbik fékbetét, illetve, hogyha a gyerekünkről van szó, ott sem lehet igaz kérdőjel, hiába mondjuk nem 600, hanem 850 forint egy gombóc vagy, ha a gyerekünk szeretne, szerintem ne a gyereken spóroljunk, ha szeretjük az alkoholt és naponta fogyasztunk sört, akkor ne sörözzünk, ha dohányzunk, ne dohányozzunk, tehát hogy lehet honnan megspórolni a gyerekre a pénzt, bár attól még, hogy spórolunk, több nem lesz. Mindenféleképpen én a saját gyerekemnek a lehető legjobbat venném meg, és újonnan, nem pedig használtan, de mindenki döntse el, ahogy igazából kinek, hogy éri meg a gyerekével kapcsolatban befektetni bármibe is, én biztos, hogy a lehető legjobbat venném meg, és inkább éheznék, de a Német Autó Klub felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes utána járni annak, hogyha mi használt gyerekülést veszünk, hogy van egy lejárati ideje, úgymond az ilyen gyereküléseknek, tehát például a jóváhagyási vizsgálatok során az övcsatnak 5000 nyitási, zárási ciklust, az Isofix pontoknak pedig 2000 rögzítést kellett teljesíteniük törésteszt előtt. Az Autóklub szerint ez utóbbi terhelés mindennapos használattal jellemzően 6-10 év alatt gyűlhet össze. A balesetben érintett vagy lejtett gyerekülést nem szabad megvenni, mert a belső sérülés a szabad szemmel nem látható, viszont lehet repedés, deformáció, kifehéredett műanyag, rojtos heveder, vagy akár akadozó csatt is, és ezek mind-mind kizáró okok lehetnek, melyeket nem is biztos, hogy egyből láttunk. Ezért mondom, hogy a boltban 80 ezer, használtan 55 ezer, szerintem a gyerekünk kényelme, biztonsága, és úgy amúgy is a komfortja nem ér annyit. Tényleg inkább fizessük ki a drágábbat, és cserébe mondjuk ne dohányozzunk, vagy ne igyunk sört.

0: meg nagyon más.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Képzeljétek el, hogy van egy rossz és van egy jó hírem is a számotokra. A rossz hír az, hogy a mai Bódi kimásságsó mindössze eddig tartott, viszont cserébe a jó hír, hogy természetesen, mint ahogy az elmúlt 5 évben, úgy holnap is délután 3-kor visszatérek, és nagyon sok szeretettel fogom teljesíteni a további zenei kívánságokat. Én addig is hatalmas puszit és ölelést küldök mindenkinek, aki pihen, annak kellemes pihenést, aki eszik, ő neki jó étvágyat, akinek este van már, ő neki jó éjszakát, tehát mindenkinek mindenből a legjobbat küldöm így az éterbe. Búcsúzásul egy eléggé, hát hogy is fogalmazzam meg, csajszis zenei blokkal fogom lezárni a mai műsort, tehát itt lesz velünk Edith, itt lesz velünk Merci B, valamint itt lesz velünk T-Boss lánya is, Edi, úgyhogy szerintem ez egy eléggé erős zárás, egy eléggé erős műsornak. Reménykedjünk benne, hogy a holnapi nap is ilyen jó lesz, kívánság műsor szempontjából. Addig is sziasztok, Devlesza!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj pályázat roma tanulók és hallgatók részére 2026-2027-es évre. Ösztöndíj pályázat lesz roma hallgatók részére. FAD Nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a faddi roma tanulók, hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására. FAD Nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a fél évre alap, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából. A tanulmányi ösztöndíj pályázat alprogramjai: első, alap és középfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja. Második, felsőfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletben találhatók meg az interneten. A rendelkezésre álló keretösszeg: az első és második alprogram pályázó részére az önkormányzat 2026 évi költségvetésében roma tanulmányi ösztöndíj jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást. Pályázatot nyújthatnak be az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók és hallgatók. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: a pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók, hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra az előbb leírtaknak és elmondottaknak megfelelően. A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A határidő: alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére 2026. szeptember 16-a, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 2026. szeptember 16-a. Fontos, az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát veszik figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat már érvénytelen. A pályázatot egy eredeti példányban zárt borítékban FAD Nagyközség önkormányzata címére ajánlott küldeményként kérik eljutatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16 óráig személyesen leadni. További információkat az interneten megtalálnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Buruk Szabina vagyok, és hát kezdetét veszünk ma is a kedvenc kívánságműsorotok, ami a ti műsorotok, úgyhogy csak is rólatok lesz szó. Tartsatok ma is velem 6 órától 8 óráig, hiszen várok rátok, de nem csak én, hanem a rokonok, a barátok és az ismerősök is, akiknek fel tudjuk aranyozni az éjszakájukat. Szóval írjatok egy kommentet, hiszen díjtalan, és hát mi a módja? TikTokon kövessetek be, írjatok rám egy üzenetet, de az a legjobb, hogyha live-ra csatlakoztok, és már is felolvasom.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Noncsita szeretne a szerelmének küldeni egy jó kis zenét, méghozzá Tied lett a szívem számot. Sok-sok erőt és boldogságot kívánok nektek, és nagyon remélem, hogy ez a szerelem örökké fog tartani.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szia, szeretnék kérni Hannának és a barátnőmnek egy jó kis zenét. Pillangó szeretne üzeni ezzel a dallal. Hagyd szóljon hát nektek is a zene.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, én a testvéreimnek szeretnék egy zenét küldeni, Anasztázia voltam. És hát Hanna is velem tart, szia Szabina, unoka tesómnak Kittinek üzenem, hogy nagyon szeretem, és nagyon hiányzik, és a következő dalt neki küldöm. Köszönöm, hogy sokan írtok, most pedig akkor hadd szóljanak a nóták.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékű vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Pripután moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádiódik. Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, már is megyünk tovább a fontos üzenetekkel. Azt mondja Melinda, hogy szeretne Lakatos Melinda kedveskedni a következő dallal, Cumisnak, mert nagyon-nagyon szereti, és ő is, és a tesója is örökkön örökké. Egyébként ők testvérek, úgyhogy sok boldogságot nekik.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Szia, Erika vagyok, és a fiamnak szeretnék küldeni egy számot Burai Tominak. Köszönöm, Erika, hogy írtál üzenetet, és már is továbbítom, remélem, hogy hallgatja a rádiónkat.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Gergő Lakatos is velünk tart. Szia, szeretnék édesanyukámnak küldeni egy számot, rád bízom, hogy melyiket, csak jó legyen, köszönöm. Hát akkor következzen a dal, természetesen drága anyádnak, és neked is, és nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek, akiknek fontos a család, úgyhogy sok boldogságot nektek.

0: Rádió Dick.
1: Kedves hallgatók, lejárt a műsoridő, de remélem, hogy a következő alkalommal is velem tartotok, hiszen minden hétköznap 6 órától este 8 óráig. Kívánság műsor velem, Buruk Szabinával, itt a Dick Rádión. Nagy csumi mindenkinek!

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Pege Aladár, magyar cigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganinia néven is emlegettek. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt. E kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának. Pege Aladár 1939. október 8-án született Budapesten. Neves kispesti nagybőgős családból származott a Bartók Béla Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneakadémián és 1975 és 1978 között Reinhold Zepperez professzor irányításával Nyugat-Berlinben is tanult. Ő volt Herbert von Karajan szóló bőgőse a berlini filharmonikus zenekarban. 1978-tól a Zeneművészeti Főiskola docense volt egészen nyugdíjba vonulásáig. Nemzetközi bemutatkozása a Bledvárosban megrendezett jazzfesztiválon történt 1963-ban. Számtalan külföldi városban fellépett, mint például Montreux-ben 1970-ben és Bombay-ban 1980-ban, ahol nagy sikereket ért el. 1967-től együttesében játszott Babos Gyula, 1964-től időszakosan Kőszegi Imre, Lakatos Dezső, illetve fiatalabb muzsikusok, köztük Szabó Ferenc, Horányi Sándor, Makó László, Tarnócki Péter és Németh János. 1969-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagybőgő tanszakán szerzett diplomát, tanárai Montág Lajos és Tibai Zoltán voltak. Már több évvel azt megelőzően kezdett el hangversenyeket adni, vidéken és Budapesten is rendszeres fellépője volt az egyetemi színpadnak. Évtizedekig koncertezett Magyarországon és a világ több kontinensének számos neves előadóhelyén. Fellépett többek között a New York-i Carnegie Hallban Herbie Hancock együttesének vendégszólistájaként, ami azért is emlékezetes, mert akkor kapta meg a világ legjobb nagybőgősének tartott Charles Mingus hangszerét ajándékba a művész özvegyétől. Halálának évében ünnepelte első színpadra lépésének 50. évfordulóját, 2006. szeptember 23-án hunyt el. Már az anyaméhben pengettett köldököd, ördögöd van Ali, angyali ördögöd, Utasi József, Pegéről írt verse. Pege Aladár Emlékbizottság 2008. október 15-én Pege halála után megalakult a nagybőgő művész felesége kezdeményezésére a Pege Aladár Emlékbizottság, amely Pege szellemi hagyatékának megőrzésére, továbbadására és emlékének ápolására.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 2-a, szerda van, és 20 óra múlt a következő két órában. magyaroma jazzzel és magyaroma autentikus cigányzenével várom a hallgatókat. A Babossal indítunk és a Jelen című felvétellel, majd érkezik Báder Józsi, Gurbai Zsanett, ugye nem volt még ilyen című dala, aztán ezt a blokkot a Balázs Ellemér Group zárja, és a lányok ülnek a toronyban, maradjanak velem.

Következik a Valcer a feleségemnek című felvétel, majd pedig a Feeling, aztán a Gáspár Károly trió egy improvizációval érkezik, és ezt a blokkot Nagy Csomor András és zenekara zárja. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: FM 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinasz.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyaroma Jazz órájában. Berki Artúrral megyünk tovább, majd érkezik a Szakcsi Lakatos trió, és ezt az órát Szakcsi Lakatos Béla Days of Wine and Rose című felvétele zárja. Én pedig maradok a hírek után is, mert hogy kezdődik a Magyaroma folkóra, a hazai autentikus cigánymuzsikusok kiválóságait hozom el önöknek, érdemes velem maradni.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Az országaik közötti gazdasági és politikai együttműködés kiszélesítésének lehetőségeiről, valamint időszerű nemzetközi kérdésekről is tárgyaltak a visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint Japán külügyminisztereinek találkozóján, amelyet a Pozsonyhoz közeli Tomasov kastélyban tartottak kedden a szlovák V4-es elnökség keretében. A találkozót, amelyre ebben a kibővített formában 5 év után került sor újra, Juraj Blanár, szlovák külügyminiszter azt mondta, az elsődleges cél az volt, hogy új lendületet adjanak a régió és Japán közti kapcsolatok fejlesztésének. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd megdöntéseit. Közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak. Ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonlóan működött 2016 és 20 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyv beemelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Kirabolt egy idős férfit, majd kerékpáron menekült el Bátony terenyén egy nő, akit ezután szintén kerékpáron üldözött egy szemtanú. A 31 éves elkövetőt őrizetbe vette a rendőrség, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Buda Gábor azt mondta, a nő még augusztus 25-én rabolt ki egy idős, beteg, mankóval közlekedő férfit Bátony terenye Kisterenyei város részében. A támadó a fejére kapucnit húzott és kerékpárral áldozata mellé hajtott, majd megütötte a bizonytalan járású férfit, aki ettől elesett. A nő azután kivette a földön fekvő sértett zsebéből a pénztárcáját, majd a biciklivel menekülni kezdett. Egy szemtanú, aki a történteket távolabbról látta, szintén kerékpáron üldözni kezdte az elkövetőt. A település mellékutcájában rövid ideig tartó hajsza után a rabló eldobta a kerékpárját, majd gyalog menekült, és 40 ezer forintos zsákmányával együtt nyoma veszett. A Bátony terenyei rendőrkapitányság nyomozói az adatok alapján azonosították a 31 éves elkövetőt, és elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik magyar-roma folk órájában. Szeptember 2-a szerda van, és 21 óra múlt. A Romengóval indítunk, majd érkezik a Muroprál, a Caravan Família, és ezt a blokkot zárja ismét a Muroprál. Mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Eléd megyek, énekelte a Muroprál, itt az FM 100.3 Rádió Dick, magyar-roma folkórájában. Balogh Kálmán és a Romano Kokalóval megyünk tovább, majd érkezik Bódi Gusztáv és a Morosávó, illetve ezt a blokkot Anett zárja egy Kalosávóval. Maradjanak velem!

0: Gyenge panasz, rólunk, neked.
1: A Kálos Ávó című felvételt hallhatták Anett előadásában, ez pedig az FM 100.3 rádiódik Magyaromok folkórája, én pedig Kökény Anna vagyok. A Ternipével megyünk tovább, három remek dallal érkeznek. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok hozzá. Álló.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: A Ternipel muzsikált nekünk, itt az FM 100.3 Rádiódik, magyar-roma folk órájában. A Románodrommal megyünk tovább, majd érkezik a Párnógrászt, a Rományiróta és ezt a blokkot a Lindri zárja. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, és maradjanak velem.

0: Rólunk, neked, Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik Magyaroma Folk órájában. A Kaiággal megyünk tovább, majd érkezik Balogh Kálmán és a Romano Kokaló, és ezt az órát a Kanizsa csillagai zárják. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben a két órában, ne feledjék, minden szerdán itt a Rádiódikben 8 órától Magyaroma Jazz, 9 órától Magyaroma autentikus zenét hallhatnak. Én átadom a mikrofont Suki Andrásnak, aki 22 órától a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat. Mindenkinek csodálatos éjszakát kívánok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj pályázat roma tanulók és hallgatók részére 2026-2027-es évre. Ösztöndíj pályázat lesz roma hallgatók részére. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a FADDI roma tanulók, hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására. FAD nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a fél évre alap, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató FADDI lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából. A tanulmányi ösztöndíj pályázat alprogramjai: első, alap és középfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíja. Második, felsőfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíja. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletben találhatók meg az interneten. A rendelkezésre álló keretösszeg: az első és második alprogram pályázó részére az önkormányzat 2026 évi költségvetésében roma tanulmányi ösztöndíj jogcímen elkülönített keret erejéig nyújt támogatást. Pályázatot nyújthatnak be az egyes alprogramok felhívásaiban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók és hallgatók. A tanulmányi ösztöndíj pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: a pályázaton a pályázati feltételeknek megfelelő tanulók, hallgatók részesülhetnek az egyes alprogramokra vonatkozó mellékletekben meghatározott mértékű ösztöndíj támogatásban. A tanulmányi ösztöndíj támogatás havonta kerül folyósításra az előbb leírtaknak és elmondottaknak megfelelően. A tanulmányi ösztöndíj pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázat magyar nyelven kizárólag a pályázat kiírója által kiadott, az adott pályázati kategóriának megfelelő pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az egyéb a pályázati felhívásban és az adatlapban előírt mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A határidő: alap- és középfokú oktatásban résztvevők részére 2026. szeptember 16-a, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 2026. szeptember 16-a. Fontos, az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát veszik figyelembe, a határidőn túl postára adott pályázat már érvénytelen. A pályázatot egy eredeti példányban zárt borítékban FAD nagyközség önkormányzata címére ajánlott küldeményként kérik eljutatni, vagy legkésőbb a beadási határidő utolsó napján 16 óráig személyesen leadni. További információkat az interneten megtalálnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

kötényszem szeretem, rámás csizmát visel a babám, szeret is az engem igazán, rámás csizmát visel a babám.

0: rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
2: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli. Roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Életének első éveit egy kakucsi cigánytelepen töltötte. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és a társadalmi esélyegyenlőségért. Mai beszélgetésünk személyes életútján keresztül arra is keressük a választ, mit jelent ma Magyarországon a roma kultúra megőrzése és támogatása. Mennyire ismerjük saját közös történelmünk roma értékeit? Hogyan lehet segíteni a fiatal művészeket és a közösségeket? És vajon a különböző támogatási programok valóban eljutnak-e azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá? Ezekről a kérdésekről beszélget Olá József Pölivel. Dr. Suki András, köszönöm szépen, hogy itt vagy és eljöttél a beszélgetésre.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Rádiódik hallgatóit is.
2: Nem is olyan rég találkoztunk egy pár nappal ezelőtt egy megemlékezésen, méghozzá Farkas Gyula 105. születésének évfordulójára emlékeztünk a Fiumei úti temetőben. A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek az alapítója vagy Szomora Zsolttal együtt, Farkas Gyula unokájával, aki ugyebár a Rajkók atya volt. Tehát beszélgessünk egy picit kezdésnek erről, hogy miért tartottad fontosnak azt, hogy csatlakozz Szomora Zsolthoz, ennek az egyesületnek a megalapításához?
3: Én azt gondolom, hogy az első felkérésre igent mondtam Zsoltinak, hiszen én is muzsikus cigány családból származom. Sajnos az én apai nagyapám, aki 38 évesen az akkori népbetegségben, a TBC-ben elhunyt, ő primás volt. Egy az Alföldön híres neves primás, prácsás muzsikus ember volt, aki Nagykőröstől Abonyig, Abonytól Kecskemétig járta a településeket, és egyszer jött fel egy rádió felvételre, és az Inács-Kakucsi vonatállomáson meglátta a nagymamámat. És abban a pillanatban első látásra szerelem lett, a szerencsétlen leszállt a vonatról, lement be a rádióba, és azután ugye megszülettek a gyerekek. És
2: ez csak
3: azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag én is egy muzsikus cigány család sarja vagyok. Sajnos én már nem vittem tovább ezt a zenei vonalat, viszont abszolút hallásom van, és nagyon szeretek énekelni, notákat énekelni, hallgatókat énekelni. És visszatérve kérdésedre, azt gondoltam, hogy Farkas Gyula egész életében méltatlanul nagyon kevés elismerést kapott. És én azt gondoltam, hogy az a fajta iskola, az a fajta tradíció, az a fajta tevékenység, amely az ő munkásságát jellemezte, azt mindenféleképp a magyar kultúra részévé kell tenni, és nagyon sokat kell beszélni a közbeszédben róla, vissza kell hozni a közbeszédbe, mert nincs szinte olyan jelenlegi népszerű muzsikus testvérünk, aki nem a Rajkón keresztül került be a reflektorfénybe, ahol nem csak a hangokat meg a hangképzést tanulta meg, hanem azt, hogy kell öltözni, hogy kell beszélni, hogy kell étkezni. Farkas Gyula egy olyan tehetséggondozó oktatási modellt épített ki, amely most hiányzik. És azt gondolom, hogy ez a hiánypótló tevékenység, ez erre igény lenne. És a Farkas Gyula Tradíció Egyesület arra lenne alkalmas, hogy megtalálja annak a lehetőségét, hogy egyrészt a közbeszédbe kerüljön ismét Farkas Gyula munkássága, ismét olyan oktatási modellek kerüljenek az oktatási kormányzat asztalára, amely amely esetleg lehetőséget kapna újból, és azt gondolom, hogy a tehetséggondozás, a tehetségfejlesztés, az az oktatási modell, ami jellemezte, az gyökeret verhetne ismét a didaktikailag az oktatási rendszerben, és én ezért vállaltam, hogy én Zsoltinak partnere leszek, és mindenben segítek, de egyébként többen voltunk alapító tagjai, köztük Setét Jenő is egyébként, aki egyébként nem arról volt híres, hogy zenével, muzsikával, kávéházi cigánzenével foglalkozott volna, de ő is a szívén viselte ezt a fajta oktatási modellt, amelyet Farkas Gyula meghonosított Magyarországon.
2: Róla is mindjárt beszélgetünk még egy picit. Egy kicsit térjünk vissza most a gyökerekhez. Cigánytelepen nőttél fel. Milyen volt ez az élmény egy gyerek számára?
3: Én 8 éves koromig éltem egy klasszikus cigán telepen, ahol egy gyűrűs kút volt. Petróleummal világítottunk, és akkumulátorról ment a Junos TV. A világ legnagyobb becsapódása volt, mert kiraktak minket a társadalomból, társadalmilag is, meg földrajzilag is. Nem voltak közműveink, poros útjaink voltak, és amint említettem, nem volt infrastruktúrája ennek a nyomortelepnek. Mi az egész indiános tévésorozatot lejátszottuk, és reggeltől estig játszottunk, amikor nem mentünk iskolába, mert óvodába senki nem járt. Akkor még nem volt kötelező óvodába járni. Viszont ez a felhőtlen gyerekkor egy igazi közösségben szocializálódott. Az emberek nagyon tisztelték, szerették egymást. Az volt a legnagyobb vita felület, hogy kinek volt nagyobb disznaja. Kinevelt, gondozott nagyobb disztót, és egyes játékoknál, rekreációs lehetőségeknél, amikor kártyáztak az idősek, egy-két óra után el is szállt ez a vita, ez a harag. Egy nagyon-nagyon szép, zárt közösségben éltem, és társadalmilag egy kirekesztés volt, egy szegregáció volt, gyerekként viszont egy csodálatos világ volt, ahol szerették, tisztelték egymást az emberek, és egy nyelven beszéltek, a megbecsülés nyelvén, a tisztelet nyelvén, az alázat nyelvén, az ünnepeinket, a fájdalmainkat is közösen éltük meg. Nekem az életem egyik legboldogabb időszaka volt ez az első 8 év egyébként. Ami egyébként nagyon fontos egy gyermek személyiség fejlődésében.
2: És hogyan kerültél kapcsolatba a gimnazistaként a Prálipe mozgalommal?
3: 1990-ben a rendszerváltásnál megjelent a Prálipe, és ugye Budapestről 35-37 kilométerre, nem messze. Az édesapám ennek a helyi tagszervezetnek volt az egyik vezetője. És én már akkor 17 éves voltam, gimnazista voltam, illetve középiskolás. Nekem nagyon lassúnak tűnt, nem volt dinamikája a vezetőségnek, nehezen kommunikáltak a település felé, és én mindig ott voltam köztük ezeken a beszélgetéseken, amikor a vezetőség tagjai mondjuk arról beszéltek, hogy még a közművek fejlődtek a településen, mert ugye az állam a közművekre óriási támogatásokat adott az önkormányzatoknak, addig a cigányok lakta település részeken ez meghiúsult. Az nem volt természetes, hogy a cigányok lakta település részeken kiépüljön a csatorna, a víz, a gáz, az aszfaltos út, a járda, és apujék lassabban dolgoztak, lassabban gondolkodtak, én meg azt mondtam, hogy nem, oda kell menni az önkormányzathoz, és el kell mondani, hogy mi nekünk ugyanúgy, mi is emberek vagyunk, és jár nekünk a közmű, és innentől kezdve hát a sorsom eldőlt, mert nekem a vénáimból jött ez az elégedetlenség, hogy mi ez a megkülönböztetés. Én még nem tudtam, hogy faji megkülönböztetésről beszélünk, vagy rendszer szintű rasszizmusról beszéltünk. És akkor így kerültem kapcsolatba a Prálipe országos vezetőivel, Osztályokán Bélával, Isten nyugtassa, Horváth Aladárral, vagy Bengolá Tiborral, vagy Zsigó Jenőkkel, Daróczi Ágiékkal, a régi rendszerváltó nagy romákkal, és nekem ők voltak az első olyan szereplők, akik mintaként, példaként jelentek meg. és a fiatal erős vérmérsékleten pedig nem engedte ezeket az igazságtalanságokat, és bizony ez a következő választáson, amikor 93 után lehetőség volt arra, hogy a kisebbségi önkormányzati testület felálljon, mi is kezdeményeztük, és azt a kezdeményezést már én irányítottam, én koordináltam, és akkor már érettségim volt, és így kerültem be gyakorlatilag a közéletbe.
2: Ebben az időszakban találkoztál Sötét Jenővel is, és említettem, hogy akkor erre még vissza fogunk térni, és most lenne itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy milyen hatással volt rád az ő személyisége, hiszen nagyon hasonló irányba indultatok el.
3: Jenővel 92-93-ban találkoztunk a Pralipe Tavaszmező utcai székhelyénél, a 8. kerületben, és azt láttam, hogy egy elég testes, fehéringes, erősen izzadt fiatal ember pakolta a székeket, a szendvicseket, a papírokat, és odajött hozzám, és mondta, hogy figyelj, szia, Jenő vagyok, segítenél nekem? Mert ugye ilyen idősebb, középkorú, meg idősebb román hölgyek és férfiak voltak a teremben, lila ruhában, zöld zakóban, makos cipőben, és úgy nem igazán voltak fiatalok, és a Jenő folyamatosan kérdésekkel bombázott, és olyan őszinte kérdésekkel bombázott, ami nem ez a kötelező protokollás kérdés, hogy hogy vagy, mi van veled, hogy battog, egyél szendvicset, így elvizet, hanem megkérdezte azt, hogy élünk, mennyi roma van, mi a legjelentősebb probléma a közösségünkben, mi az, amivel a helyi szervezetünk meg tudja szólítani a helyi önkormányzatot, mi a helyi szervezetünknek a legnagyobb problémája, ők miben tudnának országos szervezetként segíteni, és mi az én elképzelésem az elkövetkező 5 évben. És csak lestem, mint borjó az új kapura, hogy most mi? Ez a cigány most mit akar tőlem? Hát én ezt nem szoktam meg, hogy hasonlókorú srácok, lányok ugyanúgy gondolkodnak, mint én, ugyanazt képviselik, mint én, és annyira őszinte volt a kérdés sorozat, hogy még 20 évig, 30 évig együtt maradtunk, és próbáltunk közösen gondolkodni.
2: Amikor azt mondjuk, hogy roma kultúra, pontosan miről beszélünk? Létezik egyáltalán egységes roma kultúra, vagy inkább különböző roma közösségek kultúráiról kellene beszélnünk? Te ezt hogy látod?
3: Én azt gondolom, hogy egységes roma kultúráról nem tudom beszélni. Nekem a legnagyobb veszőparipám az, hogy jelenleg nem élünk közösségként.

0: hogy mondják ezt, koalíciókat, ahol ezek a kultúrák nagyon is megfértek egymás mellett, és kiegészítettek egymást. Nincs ezzel semmi gond. Ott van a gond, amikor ezeket a kulturális másságokat, mondjuk egyes elemek arra használják, hogy ezeket a repedéseket még jobban szétszedjék. Mi meg azt képviseltük az Ide Tartozunk Egyesületben is, és Jenővel is, és Jenőn kívül is, hogy nem szabad a különbségeket felnagyítani, azt kell felnagyítani, ami összeköt bennünket, és abból kell építkeznünk. Azt kell hagyományként tisztelnünk, mindegy, hogy milyen roma kultúrából érkezünk. Én egy romungló muzsikus cigány családból származom, de amikor gyakorlott cigány önkormányzat vezető voltam, a helyi közösségben megjelent a folklór, autentikus folklór zenekar.
1: Ami nem feltétlenül a romungróknak a saját zenéje.
0: Így van, és azt menedzseltük, mert az érték, és bizony voltak vitáim édesapámmal, aki radikálisabban fogalmazott, mint én. Elmesélek neked egy történetet. Hát egy falulap volt, és a folklór zenekarunk, akik egyébként nívósabb országos rendezvényekre is már meghívásokat kapott, a Kaiag és a Ternipe és az Andodrom együttesnek így a közös portfólióját képviseltük, hogy definiáljam, hogy milyen zenét játszottak a srácok, Kakucsi Romadrom néven, és készültünk a falunapra, és előtte valónap diszkó is volt, mert kétnapos volt a falunap is, és a kannás kolléga hát nem tért magához, amire fel kellett volna lépni. Hát ki volt más, mint én, aki az együttes menedzser volt, hát én beugrottam, és az édesapám ott állt egy picit illuminált állapotban szívad, és mondta, hogy gyerekem, hát mit csinálsz te a kannával? Hát mondom, édesapám, tudod, hogy a zenének a ritmus az alapja. Hát hogyha nincs ritmus egy dinamikája egy zenének, hát te tudod a legjobban. És akkor jött a polgármester, látta, hogy ott feszültségek fognak, konfliktusok generálódni, és akkor nagy motivációval a sörcsaphoz elvitte édesapámat, és akkor letudtuk a koncertet. Na, szóval meg kell, hogy férjen egymás mellett a kultúra, és én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog. Mi Magyarországon igazi világzenét játszunk akkor, amikor folklort zenünk, igazi magyar zenét játszunk, amikor igazi. Tehát én beszéltem muzsikus barátainkkal, és az igazi magyar zenét, azt mi játszunk, cigányok játszák. De egészíts ki, vagy javíts ki, ha rosszul mondom, mert te vagy ennek a tudója és a szakértője, de én azt gondolom, hogy mi játszunk az igazi magyar zenét, és ennek az ötvözete egy csodálatos hangzást ad, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, és örömmel hallgatom mindkettőt, sőt, mindháromat, mert imádom a Kanizsa Csillagai zenéjét is. A szóló énekesét mindenhol követem, mert olyan jellegzetes hangja van, dallamvilága van, hangszintje van, ami az én fülemnek nagyon kedves, úgyhogy nagyon szeretem a Bejáz zenekarokat is.
1: Most egy picit maradjunk ennél a témánál, hogy ez a megosztás, hiszen azért régóta tudjuk, hogyha megosztunk egy társadalmat, egy nemzetet, de ha akár egy családot is megosztunk, akkor sokkal gyengébbek lesznek. Valójában én azt tapasztaltam, hogy mondjuk a rendszerváltás előtti időszakban azért ez sokkal jobban érezhető volt, ha bár akkor én még sokkal fiatalabb voltam, de jobban érezhető volt az, hogy elváltak jobban a különböző cigány csoportoknak a kulturális megjelenése, és ez az oszd meg és uralkodj elvez akkor még talán jobban érvényesült. Aztán persze miután jöttek ezek a roma polgárjogi aktivisták, mozgalmak is, így mintha egyfajta összetartás kezdett volna kialakulni az utána következő évtizedekben. Nem tudom, hogy ezt hogy érzed, ezt hogy tapasztaltad, mert hiszen te voltál akkor intenzívebben benne ebbe a kérdésben. Tehát most a 90-es évekről beszélgetünk mondjuk.
0: András, én abban látom a problémát, hogy több évtized, akár a rendszerváltás óta túljuk magunk előtt azt a szükségszerű konzultációt, ami arról szól, hogy a roma közösségek kulturális

0: másságai nem lettek kibeszélve, nem lettek átbeszélve. Ezek mind olyan tabu témák, ami az adott közösségben beszélnek róla, sőt azt látom, hogy most hát reneszánszát éli, hogy egyre nagyobb a feszültség a kulturális közösségek között. Épp a napokban a Facebookon jelentettem meg egy posztomat, ahol hát hideg-meleget kaptam, és ott arról volt szó, hogy az olajcigány közösségből jövő gyerekek a strandon nagyon csúnyán beszéltek a romangró közösségből jövő romákkal, és én ezt szóvá tettem, hogy erről beszélnünk kellene. Tehát ott van a legnagyobb baj egyébként, mint a magyar társadalomban, ezt is egyébként a nem romáktól tanultuk meg, hogy nem beszéljük meg a traumáinkat és a tabu témáinkat, és nem tudunk előrébb lépni. És hogy ez hova fog kicsúcsosodni, arról én nem akarok beszélni. Én hallottam már arról is, hogy különböző koncerteken egymással szemben állt a két közösség, mert egyszerűen nem tudtak egymás mellett meglenni. Na most ez, hogy minek hatására, az egy teljesen más téma, de ez is annak a konklúziója, hogy nem beszélik ki egymással a roma közösségben, sem az értelmiség, tehát a csoportokért, mert az ő felelősségük lenne felkészíteni a közösséget. Mindegy, hogy romongról vagy olácigány, vagy bejárcigány, vagy szintó közösségből jövünk. Ezt ki kellene beszélni az értelmiségnek, és erről párbeszédet kellene folytatni a közösségen belül, ha létezik közösség. Nem a Facebookon, nem a nyílt platformokon, hanem a közösségen belül kellene zárt térben erről beszélni, mert a rasszista, előítéletes többségi társadalom nem fogja mérlegelni, hogy az önazonossági törvény csak az olajcigányokra szóljon, vagy csak a romokra, vagy a bejásokra. Bocsánat, de ez egy ilyen mondat, amit ki kell hangosítanom. Tehát a rasszista ember, a skinhead, ha oda megy hozzád, nem fogja még kérdezni, melyik roma kultúrához tartozó, olyan sallertat vág le, hogy a faladja a másikat. És a rasszista politikai pártok sem, az ő műhelyükben sem gondolkodnak arról, hogy milyen kultúrához tartozol. Tehát nekünk feladatunk van ezzel. Jézus is a farizeusokra volt mérges, és az írástudókra volt mérges, mert náluk van az információ, náluk van a tudás. Bocsánat, hogy ilyen vallásos hangot is ütöttem meg, de ezek tények. És én azt gondolom, hogy nekünk ebben feladatunk van. Antropológusként meg azt gondolom, ha felveszem az antropológus sapkámat, hogy ebben a métejben, amit Kárpát-medencének hívunk, ahol annyi nemzetiség, annyi náció él, ha meg tudunk egymással férni, és egymástól ellopjuk a táncokat, a zenét, a gasztronómiát, az öltözködést, hát akkor legyen annyi bölcsességünk nekünk, romáknak is, hogy találjunk arra a lehetőséget, hogy lejünk és beszélgessünk egymáshoz. Építsünk bizalmi hidakat egymás felé, hogy átjárjunk egymáshoz. Hogy tényleg ne arról beszéljünk, ami szétválaszt minket, hanem ami összeköt minket. Most az, hogy több száz év telt el a Magyarországra történő érkezésünkben, az egy dolog. De itt élünk ezekkel a törvényekkel, ebben a társadalomban, és nekünk látnunk kell ebben a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk egymás erőforrásait kiegészítve hasznos tagja lenni a társadalomnak, és úgy megélni, hogy egyébként a gyerekkoromban olajcigány kultúrából jövő vállalkozók szedték a ruhákat, a rongyokat, az üvegeket, nem tudom milyen hasznos dolgokat csináltak, és ebből pénze volt a romongróknak. Az olajcigányok, tudtuk, hogy jönnek az olajcigány közösségek Vecsésről, Ócsáról, gyárról, és felvásárolják azokat, ami nekünk nem volt érték. Mi nem tudtuk pénzért tenni. tehát kiegészítettük egymást, és a mai világban is azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy egészítsük ki egymást. Rengeteg vegyes házasság van, és én azt gondolom, hogy ők is élen járhatnak ebben, hogy hogyan kell az én gyerekeimnek a nagymamája, a anyai ágon nagymamája egy olácigány asszony volt, egy nulestjó kultúrájú olácigány asszony volt, az apjuk romungró volt, és az is vegyes házasságban születtek. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk ebben óriási felelősségünk van, András, és ezen az éteren is azt üzenem minden barátomnak, és aki hallja, hogy ebben lépéseket kell tennünk, és nagyon gyorsan, mert sajnos eszkalálódik ez a kulturális válság, és sajnos mindig lesznek a politikában olyan aktorok, akik ezzel visszaélnek, és nekik érdekük, hogy ez a feszültség, ez a konfliktus, ez megmaradjon.
1: Természetesen a műsorban alapvetően azért távol tartjuk magunkat a politikától, de viszont nem lehet ennélkül kultúráról beszélni. Mint tudjuk, Magyarországon sok pénzt fordítottak az elmúlt évtizedekben roma integrációra és felzárkóztatásra. Nem is arról szeretnék beszélni egyébként most, hogy vajon valóban oda került-e az a bizonyos összeg, ahova leszánták, vagy ahova szükséges lett volna ez, hanem inkább maradjunk a kulturális részén ennek a kérdésnek, és végül is sok gondolat folyik arról mostanában a napokban is, hogy miként kellene támogatni a roma kultúrát. Van egy bizonyos újfajta platform is, ami megjelent az elmúlt hetekben, ahol egy közös gondolkodás indult el abba az irányba, hogy miként kellene támogatni a roma kultúrát, vagy egyes részeit.
0: Van egy mozgalom, ez a Méltóságot a romáknak mozgalom, én ennek az alapító tagja, vezetője vagyok, és már a kampányban, illetve a kampány követően, április 12-e után a választásokat követően, bocsánat, egy egész intézkedési tervet, egy csomagot, egy kormányzati programjavaslatot tettünk le az asztalra. Egyrészt megjelentettük a social médiában is, és elküldtük megfelelő helyekre az illetékeseknek, ahol erre számottevően generáltunk programokat, elképzeléseket, javaslatokat, de mindennek az alapja az a megbecsülés, hogy egy kormányváltásban, egy rendszerváltásban részesévé kell tenni a választópolgárokat, így a nemzeti kisebbségeket is, az etnikai kisebbségeket is, és a magyarországi cigányság ebben a balanszban van. Egyelőre azt látjuk, hogy kísérletezik a mainstream politika ezzel a kérdéssel. Nem akarok belemenni, a social médiában hónapok óta ez tapasztalható, de nem igazán látjuk a javaslatainknak, hogy megjelennének azon a bizonyos platformokon. Van egy roma kulturális fórumnak nevezett egy ilyen párbeszéd, ahol miniszterek, társadalom koordinátorok, kormánybiztosok és a romák, roma kultúra reprezentánsai voltak jelen. Mi azt mondjuk a Méltóságot a romáknak mozgalomban, hogy addig nem lesz rendszerváltás, és nem lesz kormányváltás, és nem lehet profin kezelni bizonyos ügyeket, ha kihagyják a romákat, amíg nem jelenik meg a roma emancipáció és a roma reprezentáció. Hogy ebben a roma fórumok ma meghívott neves előadóinkat, művészeinket meghívták, hogy ennek lesz a folytatása, és azt jelenti-e, ami kívánatos lenne, hogy a roma kultúra különböző ágait, az oktatástól a módszertani központokig, és most így halmozba tettem ezt a kérdést, meg fognak-e jelenni olyan lehetőségek, amely évek óta, évtizedek óta hiányzik, az még nagy kérdés, hiszen nem látunk szakmai szervezeteket, nem látunk szakmai egyesületeket. Én nagyon szívesen látnám a Farkas Gyula Tradíció Egyesületet, nagyon szívesen látnám a Rász Gyöngyi közösségihez vezetőit, én nagyon szívesen látnám a Romanok László Együttes vezetőit, én nagyon szívesen látnék a Roma Parlament képviseletében, az országos önkormányzat képviseletében, és minden olyan platform érdekképviseleti szervezet részéről olyan képviselőket, akik akár az UCI alapítvány, vagy az Egy Magyarország egyesület. Tehát akik jellemzően a roma kultúrával, a közösséggel konkrétan, közvetlenül találkoznak. Évtizedek óta jelen vannak. Az hiba, ha a hatalom azokat a aktorokat nem hozza együttműködési szintre, párbeszéd szintjére, akik ebben alkottak. És akkor itt nem hagynám ki a kávéházi roma zenekar, vagy az autentikus roma zenekar képviselőt, hiszen azt gondoljuk, hogy a rendszerváltás óta 36 év telt el. Az elmúlt 16 évben láttuk, hogy egy autoriter berendezkedés volt, láttuk, hogy a családon belüli osztogatás volt, de rendszer szintű támogatási rendszerek nem jöttek létre.
1: De hát volt például egy muzsikáló Magyarország program is.
0: Igen, ezek szigetszerű történetek. Azt gondoljuk, hogy például a mi programunkban ez a Muzsikáló Magyarország program az január 1-től december 31-ig tart. És ezzel együtt a szociálpolitika, a gazdaságpolitika, a kulturális politika egy asztalra kerül, és ki kell dolgozni ennek a struktúráját, mechanizmusát. Amíg külföldre milliárdokat tudtunk küldeni a határon túlra, Erdélybe, Báskába, Baranyába, Vajdaságba, Szlovákiába, addig ez a Muzsikáló Magyarország ez filléreket jelentett a költségvetési fejezetekben. Ehhez csoportosítani kell olyan forrásokat, ahol január 1-től december 31-ig működik ez a rendszer. Tovább megyek. El kellene helyezni az oktatási intézményekben a Rajkó iskolát. Újból Farkas Gyula oktatási módszerét el kellene venni. Ez a tehetséggondozás, ez a tehetségfejlesztés, ez egy hiánypótló lenne az oktatási rendszerben, és én azt gondolom, hogy erre is intézményt, struktúrát és forrásokat kell elkülöníteni.
1: Ezzel kapcsolatban azért hadd jegyezzek meg néhány gondolatot. Tehát valójában az 50-es évektől beindult ez a fajta népi kultúrának a támogatása. Hiszen ez volt az egyik kultúrpolitikai cél, aminek a keretében természetesen a cigányzene is egy kicsit új köntösbe került, hiszen itt akkor a régi smokingot levetették a régi kávéházi cigányzenészek, megalakultak ezek a fajta népi zenekarok, amiket jól ismerünk, megalakult az Állami Népi Együttes, megalakult a Rajkó Farkas Gyula vezetésével 1952-ben, és ezek mind kultúrpolitikai célok voltak. És természetesen ez az országimást is elkezdte kialakítani. Hiszen az volt a benyomása egy külföldinek, amikor idejött később, a későbbi évtizedekben is, hogy a puszta, a gulyásleves, és hát természetesen a cigányzene. Tehát végül is ide vezetett ez a fajta kultúrpolitikai cél, hogy így határozták aztán már meg Magyarországot, mert így ismerték meg azokban az évtizedekben. Ez természetesen még most is ér, és még most is kitart, de ez valójában csak a régi időknek az emléke. Tehát valójában a gulyásleves meg az Alföld még megvan, de a cigányzenészek már sajnos nincsenek a helyükön, ezt azért el kell mondani.
2: Mai vendégem Olá József, vagy ahogyan sokan ismerik, Pöli volt, aki roma polgárjogi aktivista, szociális munkás, kultúrantropológus, író és önkormányzati képviselő. Fiatalon kapcsolódott be a roma polgárjogi mozgalomba, később pedig évtizedeken át dolgozott a roma közösségek képviseletéért és társadalmi esélyegyenlőségért. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben.

szekrény. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudom, hogy az enyém vagy.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét. Hangoztatta Baka András köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajonban kedden. Az államfő a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát végez, tette hozzá. Úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a diákok. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjában megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláír visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A kormányhivatal főépületének üvegfelületeit tisztító szakember zuhant le a magasból és halt meg kedden, Szegeden, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal közösségi oldalán. A kormányhivatal szegedi Rákóczi téri főépülete üvegfelületeinek tisztításával megbízott vállalkozó egyik munkavállalója halálos kimenetelű munkabalesetet szenvedett, írták. A baleset körülményeit a kormányhivatal foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztályának szakemberei is vizsgálják. Az ügy részleteiről további információt csak a vizsgálat lezárását követően adnak. A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt hozzátartozóinak és osztozik a család fájdalmában, áll a közleményben. Jogerősen 7 év börtönbüntetést szabott ki a pécsi ítélőtábla egy zalai férfira, mert különösen jelentős mennyiségben állított elő és értékesített amfetamin tartalmú kábítószert, közölte a bíróság. Közleményükben azt írták, a vádlott anyagi nehézségei miatt döntött úgy, hogy kábítószert fog előállítani. Az amfetamin olajat és egyéb anyagokat beszerezte, majd havonta 1,5-2 kg fogyasztásra kész anyagot állított elő egy interneten megszerzett recept alapján. A drogot csomagokba adagolta, majd azokat 800-1000 forintos grammonkénti áron értékesítette egy kábítószerfogyasztó és értékesítő férfinek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 9-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Karcagi János magyar nóta és operett énekes a mai első vendégem, ismét, aki a napokban kapta meg a Magyar Bronz Érdemkeresztet. Ennek kapcsán beszélgettünk az interjú harmadik részében az életéről és gondolatairól. A műsor második felében pedig a vendégem Nagy István, aki a Karaván Família alapítója, vezetője. A beszélgetésünk első részében mesél nekünk a zenekar történetéről és fejlődéséről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Mi a helyzet most a magyar nótával? Hogy érzed, mennyit változott az elmúlt időszakban a magyar nóta megítélése, esetleg a kereslet iránta?
6: Azt mondhatom, hogy az én műsoraimban mindig ott van a magyar nóta, tehát ha a fiatalok többsége is ismerik a magyar nótát, és én szoktam figyelni a szájakat, és mondják a szöveget velem együtt, mondják a csárdásokat, nem csak, hogy 100 fognak 50 a fel ezeket, nem, mondják a nótákat is, mondják is, és könnyes a szemük tőle. Szóval azt mondom, hogy nem temetném én ezt a magyar nótát, hogy ez a kifejezése éljek. Biztos, hogy nem. Ennek múltja van, jelenje van, sőt jövője is van a magyar nótának. Itt van egy általam is nagyon tisztelt rádió, nem tudom, hogy szabad-e mondanom a nevét, Dankó rádióról van szó, aminek én már többször vendége voltam, drága Budai Beatrixnek köszönhetően, akivel én ezt a pályát együtt kezdtem, de erről nem szeretnék beszélni. Hát ott is vannak, ugye minden csütörtökön élő adásokat szerveznek, rendeznek a BEA. Szóval a cigányzenekarokkal, jobbnál jobb cigányzenekarokkal, énekeseket, magyar nóta énekeseket hívnak be. A Dankó rádiónak van egy nagyon komoly követő tábora. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon is él a magyar nóta. Uh-huh. Erdélybe virágzik a magyar nóta. Szerveznek ki nagyon komoly turnékat. Itt Magyarországon is imádják az emberek a magyar nótát. Uh-huh. Hát azért mondtam elő, hogy ezt olyan előadókkal kéne propagálni nekik, akik méltán tudják ezt közvetíteni az emberek felé. Hát most egy olyan énekes énekli, aki szegénykém, az összes hang hamis benne, hát mit fognak szólni a magyar nótáról? Uh-huh. És hiába vannak nagyon-nagyon jó cigány zenészeink ugye magyar nótára, meg a többi műfajra. Ha most ők kevesek oda. Egy énekesen mindig másabb egy műsor. Egy énekes mindig jobban föl tudja azt dobni azt a dolgot, mert drága Puka Karcsi nagyon-nagyon jó muzsikál, és nagyon jó banda szól mögötte, hogy nagyon jó. De ha ma ott van mögötte mellette egy énekes, akkor már az mindjárt jó. De ha az énekes olyan, hogy nem jó hallgatni, akkor hiába van a Puka Karcsi mögötte. Hát ezt most nem akarok a szakmába belemenni nagyon.
5: Mi a helyzet a Muzsikáló Magyarország projekttel?
6: Hát kormánynak köszönhetően tudjuk, hogy ez működik már több éve, nálunk is így van ez, az Innyed Kertéletteremben is. Vagyunk, működünk, én nem vagyok a programban, ugye énekes nincs, de hát a zenekar az benne van. Uh-huh. De ők akkor is vannak, ha nincs a Muzsikál Magyarország, ők akkor is ott vannak, és stabilban vannak, úgymond, azt mondhatom az Innyed Kertben. Hála jó, én azt mondom, hogy hála jó Istennek, hogy van ez a dolog, és én tudok olyan éttermet, aki azt mondta, hogy utána is maradjanak ott. Tehát egy nagyon jó reklámozás ez a cigányzenének, mint mondtam, hogy kultúránkhoz tartozik, a nótával együtt természetesen. Magyarországnak a szerves kulturális követei a cigányzenések, úgyhogy ezt mondhatom, hogy ez biztos, hogy ennek még lesz további működése is, én azt gondolom. Egyébként nem lenne egy rossz dolog, nekem már volt ötletembe, hogy csináljunk ilyet énekesekkel is, hogy legyenek énekesek.
5: Hogy ezt többen hingelolták már, hogy a Muzsikáló Magyarországban persze. Nem vesznek részt szervesen az énekesek.
6: Persze, én ezt mondtam már olyan helyeken is, hogy ezt énekeseket kéne oda is mozgatni. Hát tele van egy csomó nagy gyönyörű szállodával 5. kerület. És van, amelyikben van cigányzeni, hol az énekes. Műsor olyan helyen nincs, egy 2 milliós fővárosban gondolkodjunk el rajta, rajtunk kívül, meg a Szeged éttermen kívül nincs olyan hely, ahol énekes van, ahol műsor van. Uh-huh. Hát ez előtt, hogy ez volt a Moller Rouge. Hát persze. Hát minden nemzetiségből érkezett csoport azt keresi, hogy hol az énekes, hol a műsor. Uh-huh.
5: Ki az elsődleges célközönség, a magyar közönség, vagy inkább a külföldieknek énekeltek, vagy énekelsz?
6: Nagyon jó a kérdés. Hát ha hozzánk jönnek a kínai csoportok, a távol-keleti csoportok, és elkezdek csárdásokat énekelni, mindenki előveszi a telefonját, és elkezdik rögzíteni.
5: Hát ez az autentikus magyar.
6: Így van. Hát hogy csárdásokkal kezdünk, ugye hát folklor műsorról révén szó, csárdásokkal kezdünk, és mindenki szereti. Én nem láttam. A kínaiak, a tajvaniak, japánok ugye amúgy is, ők imádják ezt a dolgot, különösen az operettet, de hogy minden náció szereti, ezen csodálkozni szoktam. Mondom, hát ezek mondom, gyerekek, ezek azt se fogják tudni, hogy mit csinálunk, vagy miről, vagy hogy mit. És ott tapsolnak a spanyolok, a franciák, mondom, a távol-keletiek is.
5: De ilyet máshol nem hallanak, tehát hogy
6: hát nem hallanak
5: ez az, amiért gondolom ide jönnek Magyarországra, hát meg az, amiért elmennek egy ilyen műsorra.
6: Hát a magyar azért te Budapest, hogy ezt hallják.
5: És mi a helyzet a magyar közönséggel? Ők mennyire érdeklődőek?
6: A magyar közönségnek egy bizonyos része érdeklődik. Az én korosztályom, az az 50-es, 40-es, azok már nem tudják lassan, hogy mi ez sajnos. Még talán azok a 70-80 évesek, azok igen. De hát az utánunk jövő generációban nem is tudom, hogy mi lesz.
5: Hogyan minden esetben
6: meg kell minden esetben meg kell tartani nekik a műfajt, hogy van ilyen is, és erről híres ez az ország, és énekelni kerekét. Említettem az előbb, hogy mondják a szövegeket a fiatalok is velem együtt. Mindenféleképpen ott kell, hogy legyen a magyar nóta a műsorokba, és meg kell említeni, hogy vele együtt párhuzamosan a cigányzen természetes, mert az a magyar nóta cigányzenével jó. Le lehet kísérni zongorába, és jó elmegy, de hát azért a cigányzen azért mégis van egy rang, egy tekintélye, amikor egy 5-6 tagú cigányzenekar megjelenik, és akkor elkezdenek muzsikálni, hát annak tekintélye van. Tehát a tekintélyt nem szabad lenne megszabadulni ebben az országban, szerintem. Úgyhogy a magyar nóta van, kell, és kell is, hogy legyen.
5: És hogyan lehetne megszólítani még jobban a fiatalokat, hogy hatékonyabban adjuk át nekik ezt a fajta kultúrát, és hogy nagyobb érdeklődést mutassanak ez iránt?
6: Mint előbb mondtam, megfelelő énekesek, aha, akik ezt prezentálják feléjük, a zenekarok ugye professzionálisak, és hát a szervezőkön lenne a hangsúly, hogy van olyan szervező, akivel beszélek, és jaj, hát ez most nekünk nem kell, mert hát köszönjük szépen, hogy akkor, de mondom, egy falunapon, vagy egy bornapon, akkor mire írnak a magyar emberek? Hát boros népségről vagyunk szó, boros nemzet vagyunk, hát akkor most a heavy metal zenére kéne, hogy igyák a bor drága, vagy mire kéne, hogy igyák maga szerint, hogy került maga erre a pozícióval, amikor megkérdezi maga, mitől műsorszervező, vagy közönségsz, vagy művelésszervező drága, hát azt se tudják némelyik, hogy mi az, hogy magyar nóta. Meg szoktam kérdő, hogy tetszik tudni, hogy miről van szó, hogy műfajilag ez hova sorolja, és kiírnak engem Karcag János népdalénekes. Nagyon jó a népdal, de ne keverjük már össze a magyar nótával, hogy népdal, és oda is szoktam szólni, hogy Delgász, vegye le, jó, mert nem népdalénekes vagyok, hanem magyar nótaénekes vagyok. Népdalénekes az egy másik kategória, én nagyon tisztelem őket, és nagyon szeretem, de ugye a magyar nóta népies műdal, ha erre tetszik gondolni, egy polgárias változata a népdalnak, akkor valahogy tudjuk már ezt hova tenni, jó, hogy mit tetszik kiírni. Szóval én oda is szoktam, hogy akkor javítsak a nevet, elsősorban CZ-vel írom, mondom, és másodszorban nem népdal, hanem magyar nótaénekes vagyok. Tehát olyan emberek ülnek a pozícióba, akiknek lehet, hogy nem kéne ott ülniük, és akkor egész másképp szólna ez a dolog. De hogy nekünk énekeseknek ez feladatunk is, elhívásunk, hogy a magyar nótát, mint nemzeti kincset, mint hungarikumot a cigánzenével karöltve kínáljuk, és olyan szintre emeljük, hogy az hallgatható legyen, az nekünk kutya kötelességünk, elhívásunk.
5: Beszéltünk az önmenedzserésről és a koncertszervezésről, hogy te is számtalan koncertet szervezel. Milyen nehézségekbe ütközöl ilyenkor?
6: Hát egész egyszerűen azt tudom csinálni, hogy először oda telefonálok, hogy halljam a hangját annak az illetőnek, hogy sem abban nagyon sokat le tudok szűrni, és egész egyszerűen van egy reklámanyagom, amit elküldök, és ez olyan, hogy vagy bejön, vagy nem. Szóval ez egy 50-50 százalék. Van, aki meg se nézi, mikor tud jönni, írja be, hogy akkor várjuk, szeretettel kész. Van, aki a Duna TV-s fölvételeimet nézi, megnézi, és akkor azt mondja, hogy igen, szeretni. Hát általában, ahová elküldöm, azért van sikere. Azért, de van a... Most mondok egy példát. Elküldök 20 önéletrajzot, és ha bejön 3, akkor az már nagyon jó. Az már nagyon jó. Sok mindentől függ. Nem tudom, most ezt így. Például az, hogy önmenedzser is. Hát az, hogy minden nap a telefonomon kell, hogy lógjak. Állandóan, de állandóan. A nap 24 órája, a feleségem megmondja, van, hogy hazamegyek, nem ebédelek, és várjál, még ezt föl kell hívjam. Még 3 helyre kell telefonálnom, jegyzetelem, hogy itt mit is mondtam, mit is ígértek, mikor kell. Ja, ezt még vissza kell hívjam, szóval. Hát ez ebből áll. Nincs mese. Ez ebből áll. Ha valakinek nincs menedzsere, és nem mondja azt, hogy ide meg ide mennyi, akkor de valahogy ez nekem jó. Én valahogy élvezem ezt. Több éve csinálom már ezt, és mindenfelé, tehát önkormányzatoktól kezdve mindenféle közönség, ahol idős klubok, idős otthonok, minden számba jöhet. Most már azért kezdenek az önkormányzatok is kinyílni, szóval azért vannak önkormányzati megrendeléseim is. Voltak is, de remélem lesznek is, még azért vannak most már több. Azért több.
5: valójában ez egy külön szakma, amit te csinálsz. Tehát a menedzserés, azt nem egyszerű megoldani mindenkinek, főleg nem egy művésznek, aki abban gondolkodik, hogy képezze magát, a zenében él, és tulajdonképpen erre itt vannak azok a egyéb kérdések, hogy könyvelői háttér, amiket említettél korábban, hogy hogyan lehet ezt megoldani, vagy vállalkozás, vagy akkor leszervezni a helyszínt, az utazást. Gondolom, számtalan nehézségek. Igen.
6: Ezek mind rám várnak az, amellett, hogy azért a repertoármat is növeljen. Szóval most egy megint fejbe vett dolgom, hogy megint elkezdek járni énekórára, és megint elkezdem magam külsőleg ellenőriztetni, mert a belső hallás az nem ugyanaz, mint a külső, mert olyan vagyok győződő, hogy ó, nagyon jó szólok, és közben lehet, hogy gondok vannak, amit nem hiszek, nincs nálam van még, de azért mindig kéne egy két hét becelmenni egy énektanárhoz. Na most még ezt is magamra fogom venni, hogy énektanár mellett, meg korrepetálás mellett még az utazást is fogom szervezni, még az én magam menedzserését is, semmi gond ebben. Ha valaki azt mondta rám, hogy látom, nagy menedzser vagy, hát te mondtad, akkor az vagyok. Hát nem tudok mit mondani. Énekes is, menedzser is, de saját magamat menedzserem az biztos. Nagyon ritkaság, van úgy, hogy kolléganőket kell hívjak, hogy énekesnő is van velem, de az ritkaság.
5: De nem mindenki képes erre, az kétségtelen.
6: Hát ez egy külön ember.
5: Igen,
6: így ez van. Egy külön ember. Ez egy olyan idegállapot, komolyan mondom, ez a műsorszervezés, hogy az nem mindennapi. Hát szóval gondold el, hogy én most ugye mondtam, gyerekvédelme dolgozok, sofőr vagyok, vezessé, parkoljá, ahogy kiszáll mellőlem a kolléganő, már én veszem a telefont fel, és már intézem is a dolgom, ott a füzet a menetlevelem mellett, írom is, hogy kivel, mit, mikor kell fölhívjam. Oké, lement a sofőr része, hazamegyek, és akkor van egy innyenszker, de előtte még gyorsan fürödjek, öltözek, és ja, még ezt föl kell hívjam, még amaz föl kell hívjam, sőt, az innyenszkertben van, hogy veszem a telefonomat, hogy amíg kész a zenekar, addig még én egy-két telefont elintézek, szóval mindig, ebben állandóan benne kell lenni. Szeretem én ezt, nem rossz ez. Szeretem én ezt, mert nagyon nagy sikerélményeket is ad, és hát ismerettségre teszel szert ezáltal, egyre többen megismernek. Hát van olyan helyem, ahová már negyedjére, ötödjére visszahívnak, annyira tetszett neki a dolog, akkor azt mondom, valamit csak nem csináltam rosszul. Ha ez így van, visszahívnak polgármesterek, műsorszervezők, akkor falunap szervezők, vannak komoly menedzserek, akikben én kapcsolatban állok. Egyébként, ha menedzser is, van menedzserem, Gyüre Stellának hívják, aki sportmenedzserből most avangárát énekes művész menedzserbe, de én már nem beszéltem vele 3 hónapja. Így nem tudom, hogy mitől menedzser nekem ez. Tehát szóval nem beszéltem a telefon, nyilván külföldön van, de jött már utána Mindenszkertbe, megnézte a műsort, hogy ezt ő kínálja ide-oda. Vannak is tervei velem, van egy komoly promóanyag, amit meg akarom csinálni, majd hogy ezt más legyen az egész fölépítésemet át akarja szervezni. De mondom, úgy eltűnt a Stella, hogy nem láttam 3 hónapja. Hát nem baj, hát én nem álltam meg. Én azért saját magamat azért küldöm ide-oda, úgyhogy érdekes egy dolog.
5: A közönség hol hallhat mostanában téged? Számtalan hajón is fellépsz, illetve különböző rendezvényeken. Hol énekelsz rendszeresen mostanában?
6: Hát rendszeresen említettem, ott már több éve Nyezgert étterem, azelőtt volt a Király étterem, azelőtt volt a Belcanto étterem is. Volt, hogy elkezdtem a Belcantóba, átmentem a Királyba, visszamentem gyorsan a Belcantóba, és akkor még volt egy-két hajó mellette, amit csináltam.
5: És mostanában?
6: Mostanában ugye, hát ez a heti 4-5 alkalom Nyezgert, mellette most fogok menni Csenger Mátész alka, ami nagyon-nagyon messze van. Ott már reggel 10 órás

0: mindig az jár eszembe, hogy most, ha én ezt megkaptam, akkor nekem nagyon-nagyon teljesítenem kell. Hát ez motivál is benne. Szerintem jó dolog, hogy nincs arra okunk, hogy most hátradőljünk a székbe, azt mondjuk, na hát most aztán minden rendben van. Hanem ezt megjobban, ugye, mint egy sportoló megkapja az olimpiai aranyat, akkor azt védje meg. Hát én erre vagyok még predesztinálva, hogy ezt megvédjem, ezt a dolgot, de most hangsúlyozom, hogy azért megkaptam ezt a keresztkitűnt, tehát én nem lettem se tehetségtelenebb, se tehetségesebb, bátorkodom azt gondolni.
1: De mégiscsak egy elismerés.
0: De mégis egy elismerés, mondom, nagyon-nagyon jól esik, de inspirál arra, hogy ezt akár repertoáromat, akár a hangi anyagomat. Most például fejembe vettem, hogy ezt a említett kétvonalas C-t én meg szeretném énekelni, és hogy egész, hogy nem tudom ezt az áriát, tehát napok óta ezt foglalkozom, komolyan mondom. Feleségem néha azt mondja, nincs nálam nem valami, beteszem a YouTube-ba, és mondom, mert ezt hogy lehet így elénekelni? Hát egyszerűen ezt én miért nem tudom, ezt nem nyugszom ebbe bele. Hát ez mi az, hogy nem megy az a kilenc szí, amit a nyugat lányába csinálta Pavarotti? Uh-huh. Na hát, ha én ezt megcsinálnám, akkor... akkor dőlnék hátra. Megvan a 9C, az azért nem semmi ám. Az a 9C a nyugat lányába, azt rendesen oda tették neki. És ő utána megcsinálta már nagyon-nagyon sok jó énekes. Én szoktam nézni a TikTokon, nem csak az előbb említett, hanem ott olyan opera énekesik, és fölteszik ám magukat, hogy hú, azt mondom, hogy ezt a mindegy, ez már valami.
1: Ebből a gondolatkörből szerintem egyenesen következik az utolsó kérdésem, hogy mi lenne az az 5 zenemű album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél egy lakatlan szigetre, hogyha holnap kellene indulnod. Hiszen nyilván az embernek másfajta ízlése van esetleg gyerekkorában, aztán ez természetesen folyamatosan változik, úgyhogy inkább a mai napot, vagy hát a holnapi napot kérdezem, hogy mit vinnél magaddal.
0: Műfajokra gondolsz?
1: Akár egy-egy felvételt.
0: Hát a kedvenc énekeseim, akkor természetesen említettem, hogy Luciano Pavarotti. Hát
1: és mit énekelne?
0: Azt a 90-as C-t a gyakorlányából. Amikor elénekelte azt, akkor kapta Maestro kinevezést, én ezt is tudom, utána olvastam, hogy megvolt az a 9C egymás után, azóta hívják őt Maestro Pavarottinak, ő az egyik. A Domingo, persze, aki engem tanítani akar. Domingótól vinném az olasz dalokat, Granada, amit én is énekeltem, és műsoromon volt hajón. Hát van ezek a spanyol dalai, de hát ő tőle is, hát a legismertebb opera ária. Tőle talán vinném a Bohém élet Rodolfot. Nagyon jó énekli, és elképesztő technikával énekelnek ezek az emberek. Nincs mese. Szóval akkor még utána vinném Jonas Kaufmann, aki egy német őstenor, aki akkor a hanggal van, hogy elképesztő. Hát igen, őket, igen, ezeket a nagy világklasszikusokat.
1: Tőlem mit hallgatnál szívesen?
0: Nesson Dorma, igen, az ami úgy, de hát ugye a Pavarotti lett ismerte van Nesson Dormával egyébként, hogy a fotballmérkőzésében is azt énekelte. Na látod, önöké már egy egész más menedzselése volt a Pavarottinak. Őt már azért összetették Celine Dionnal, pop énekesekkel, ő már azért keveredett, látta, hogy a fiatalságnak így tudja az operát is hirdetni. Jó, nagyon tehát jó fogása más, volt ez neki.
1: Igen, tehát ő egy más generáció, egy más korban hát, született és kezdett el énekelni, tehát akkor azért még voltak.
0: Hát akkor még menedzser. Igen. Ha már hallottam, hogy engem is hívtak már Cigány Pavarottinak hátam mögött. De hát én nekem ez csak megtiszteltetés volt. Igen. A negyedik, Franco Corelli elképesztő tudással, Mario Lanza. Hát hogyne? Mario Lanza. Hát nehogy kihagyja, Mario Lanza. Egyik nagy kedvencem. Hát ő által jutott a Pavarotti.
1: Mi a kedvenc tőle?
0: Mario Lanzától.
1: Amit szívesen hallgatsz.
0: Hát hallottam már tőle a Rodolfot, hallottam tőle, de hát az olasz számai nagyon jók. A nápolyi dalai Mario Lanzának. Hát egy amerikai, olasz származású operaénekes. Nagyon kis karrierje, és fiatalon halt meg, nagyon kicsi karrierje volt, de egy-két szerepet énekelt, azt hiszem, de többi az koncertszerűen ment neki, de hatalmas, fantasztikus énekesek. Az ember csodálja őket. Eszi-iszi azt a dolgot, hogy hallhat ilyet. Hát hihetetlen. Azért én sok énekest meghallgatok,

0: és a magyarok közül nagy kedvencem a Korda György. Az hihetetlen. Hihetetlen, hogy akkorákat énekelni most is még, mint az, nem sokan.
1: Ő lesz akkor a bónusz, a hatodik.
0: Igen, Korda. Igen. Szoktam a számait énekelni már, reptéret én is elénekeltem nagyon sokszor, meg az ő számait.
1: Fiatalkorod óta szereted, és kedvenceid közé tartozik, hiszen már említetted.
0: Sokat, igen, nagy példaképem, igen, a Korda György. És, de ahogy így hallgatom az énekeseket a YouTube-on, azért valahogy mindig közel megy a szívem az operához, hogy ezt jó lett volna, mondom, ezt ilyet énekelni. Uh-huh. Azért olyan más világ, ott az a nem azért, mert frakkot vesznek föl, hanem azért, mert az egy teljesen más lélek az opera, egy teljesen más személyiség, egy teljesen más világ, annak megvan a tekintélye, annak megvan a feeling, szóval más. Hát énekesnőkben meg hát fantasztikus önök vannak. Hát most, hogy így nem tudom, hogy ők mit szólnának hozzá, hogy én magyar nótákat én, szerintem tetszene nekik a magyar nóta műfaj, tetszene, nem tudom, zenélek hova tennék azt az akkordvilágot, amit ez öle magában, de mindegy, ez így jó, amit mi csinálunk itt magyarok.
1: Sőt.
0: Ez így jó, szerintem.
1: Hát nagyon izgalmas válogatás, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megosztottad velük a gondolataidat. Még egyszer gratulálunk a bronz érdemkereszthez.
0: Köszönöm szépen.
1: És köszönjük szépen, hogy bejöttél és megosztottad velünk ezeket az információkat.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon meg voltam tisztelve, hogy veled beszélgethettem. Köszönjük szépen.
1: A műsor első felében Karcagi János magyar nóta és operett énekes volt a mai vendégem ismét, aki a napokban kapta meg a magyar bronz érdemkeresztet. Ennek kapcsán beszélgettünk az interjú harmadik részében az életéről és gondolatairól. Most pedig következő vendégem Nagy István, aki a Karaván Família alapítója és vezetője. Beszélgetésünk első részében mesél nekünk a zenekar történetéről és fejlődéséről. Tartsanak velünk továbbra is! Mai vendégem Nagy István, a Karaván Família alapítója, vezetője és polgári foglalkozását tekintve a Duna TV szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm István, hogy eljöttél hozzánk beszélgetni.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Tavaly volt a Karaván Família 20 éves, úgyhogy tulajdonképpen most már több mint 2 évtized áll mögöttetek. És úgy láttam az előadásokból, a produkciókból, hogy azért most nyáron is sok helyen voltatok. Hogy telt nektek a nyár?
2: Igen, el lehet mondani, hogy sok helyre eljutottunk az országon belül és a határokon túl egyaránt. Hát ami talán a legérdekesebb volt számunkra, az a prágai Kamoró Fesztivál, ez egy nagy nemzetközi cigányfesztivál, ahol nagyszerű zenészekkel találkoztunk, más országok cigány zenészeivel, cigány előadóival, ez egy nagy élmény volt számunkra. Volt egy kisebb cigányfesztivál a Svédországban, ami még érdekes volt, illetve most legutóbb a Nemzetközi Cigánydal napja kapcsán Velencében, Olaszországban koncerteztünk, ami szintén egy nagyon jól sikerült koncert volt, nagyon jól éreztük ott magunkat. Ott is sikerült más zenészekkel megismerkedni, volt egy másik zenekar is, Tóth Evelin jazz énekesnő, vele volt Frankie Lato jazzhegedűs, és Hamid Drake, aki az Egyesült Államokban született jazzdobos, úgyhogy egy nagyon jól telt ez a koncert, előtte, utána, közben, minden egy nagyon nagyszerű élmény volt.
1: Milyen a fogadtatás, amikor nagy nemzetközi fesztiválokon játszotok?
2: Érdekes, hogy ugye a nyelvet nem értik nyilván, ahogy mi énekelünk, mert hogy mi dalokat adunk elő, a legnagyobb részét cigány nyelven, néha magyar nyelven kisebb arányban, és hát értelemszerűen ez nem értik a más országbeli közönség tagjai. Ennek ellenére mégiscsak értik a zenét, magát, amit előadunk, amit játszunk, tudnak vele azonosulni, és szerintem úgy, ahogy mi észrevesszük, hogy értik, hogy miről van szó, hogy mit akar ez a zene üzenni, milyen tartalmakat tudunk átadni, még akkor is, hogyha a nyelvet, magát nem értik. Ez egy érdekes dolog, a zenének van egy ilyen idézőjelben varázsa, hogy olyan üzeneteket is tud közvetíteni, amit a szavak nem. Tehát sok mindent tudunk közvetíteni, hiszen ez is a szándékunk ezzel a családi zenekarral, hogy hát több üzenetünk van a közönség számára, és örülünk, hogyha ebből párat így sikerül eljuttatni.
1: Mielőtt az üzenetekre rátérnénk, nagyon kíváncsi lennék, hogy az elmúlt több mint 20 év alatt mi volt az az egy-két kiemelkedő esemény, ami a legjobban megérintett benneteket? Melyeket emelnél ki ezek közül?
2: 20 év alatt nagyon sok élményre tettünk szert, rengeteg utazás, rengeteg emberrel való találkozás, akár más zenekarok, akár más országok, akár a közönség, akár barátságok születnek így, tehát nagyon érdekes persze ez a 20 év, de ki lehet emelni, igen, egy-két olyan pillanatot, ami valamiért emlékezetesebb a többinél. Például az egyik az Litvániában volt egy klasszikus zenei fesztivál, ahova meghívást kaptunk, és csodálkoztunk is, hogy mit keresnénk mi ott, de kiderült, hogy időnként vannak ilyen kísérő koncertek, hogy ne csak mindig egy műfajt hallgasson a közönség, hanem olykor így legyen egy ilyen meglepetés műfaj is, mint például a miénk, és akkor ezt elég nagy izgalommal vártuk, hogy hát jó, klasszikus zenei fesztivál, hát hogy fognak minket ott fogadni, hát azért az egy egészen más közönség, más zenéhez szokott közönség. És hát a nagyszerű élmény volt, természetesen nagyon jól fogadták a zenénket, nagyon jó hangulata volt a koncerteknek, olyannyira jól sikerült, hogy utána néhány év múlva újra meghívtak, visszahívtak erre a fesztiválra bennünket. Tehát ez egy ilyen meglepő dolog, amikor egy olyan közönségnek játszol, aki nem ehhez van szokva, nem ehhez a műfajhoz. És akkor lehet igazából lemérni, hogy az a fajta zene, vagy az a kultúra, amit mi képviselünk, az hogyan fogadható be mások által, és ez egy nagyon jó bizonyosság, hogy működik a dolog. Ugyanehhez hasonló egy picit a művészetek völgye, ahol kezdettől fogva úgy játszunk most már 10 éve, hogy amikor Harcsa Veronika, aki ismert jazzénekes nő, először kapott önálló udvart 10 évvel ezelőtt a Művészetek Völgyében, akkor ő azt találta ki, hogy mindig mi leszünk a zárókoncert az ő udvarában. Kezdettől fogva ez már ilyen hagyománnyá vált, és mindig is így zajlik. Ami szintén egy érdekes dolog, mert ott is ugye az egy jazz udvar alapvetően. Tehát ott ilyen jellegű produkció rajtunk kívül nincsen. És ehhez képest nagyon-nagyon jó élményeink vannak. Nagyon jól fogadja a közönség a zenénket, és nekünk is nagyon jó érzés egy ilyen közegben játszani. Tehát amikor a jazz kedvelő közönségnek játszunk, vagy az említett litvániai klasszikus zenei koncert, ahol a klasszikus zenét kedvelő közönségnek adhatjuk elő azt a stílust, amit mi képviselünk, ez hatalmas élmény. Tehát most így hirtelen ezt emelném ki.
1: Az elmúlt 20 évben 5 CD-tek is megjelent, és ezen egyébként nagyon jól nyomon követhető a zenekarnak a fejlődése. De jobb szeretném, hogyha inkább ezt te mesélnéd el, hiszen az első CD-től, tehát 2006-tól a Gypsy Crossroads című CD-től, ami tulajdonképpen még nagyon autentikus hangzásvilággal jelentkezik, onnantól kezdve elkezdtek megjelenni a különböző újabb stílusok és színesítések a repertoáratokon, illetve a daloknak a hangszerelésében. Hogyan zajlott ez a fejlődés a zenekar szempontjából?
2: Ez összefügg azzal is, hogy ez egy családi zenekar, és ugye a gyermekeink, amikor elkezdtük ezt a zenekart, ők viszonylag kicsik voltak, a lányom volt 11 éves, a fiam 13, tehát hogy ilyen értelemben voltak kicsik, zenésznek még kicsik voltak, vagy tanulók, hogy így mondjam, és ahogy ők lassan belejöttek ebbe az egészbe, hogy mi az, hogy színpadi szereplés, mi az, hogy együttesben zenélni, Ez a fejlődés igazából nekik köszönhető, hiszen ahogy nőttek, és egyre tapasztaltabbak lettek, egyre bátrabban mertek beleszólni az alkotói részbe, mert először nyilván az volt, hogy én megcsináltam valamit, azt megtanultuk, előadtuk, kész. De az alkotói rész az rám maradt az elején. Aztán a gyerekeink, ahogy növekedtek, és egyre érettebbek lettek, egyre inkább elindultak ezen a zenészé válásnak a rögös útján, egyre inkább hozták az ötleteiket, az észrevételeiket, a saját ízlésüket, és ezek így beépültek szépen a zenébe, és egyre inkább egy közös dologgá vált az alkotás, az alkotói munka, ami mögöttünk van. És ennek köszönhető ez a folyamatos változás, illetve a hangszerelésben is történtek változások, ötletekben, tehát van egy csomó ötlet, amit már a fiam hozott be fiatal zenészként. Példán a Kokáért az egyik lemez, az Aszvin című lemez kezdő dala, az valójában egy balkáni cigány dallam, egy régi bolgár cigány dallam, ami nekem mindig ott motoszkált a fejembe évek óta, csak nem tudtam vele mit kezdeni, hogy dolgozzuk ezt fel, de szép a dallam, tetszik, de közben egyszerű is a dallam, És ő találta ki, hogy ez legyen egy ilyen latinos hangvételű feldolgozás, és kitalálta, hogy ez bachata stílusba szólaljon meg, amitől először én így felhúztam a szemöldököm, hogy de hát az biztos, hogy jó lesz, de bíztam benne, hogy jó, természetesen próbáljuk ki, csináljuk meg, és azóta nekem is az egyik kedvenc dalom.
1: A latin mellett a blues, a flamenco, a pop és a világzenei elemek is azért természetesen megjelennek a különböző stílus elemek között. Hogyan indult a Karaván familiának az ötlete?
2: Egy véletlenszerű alakulás, ez tulajdonképpen ezt így nem lehet megtervezni az embernek, hogy családi zenekar csinál, hiszen ez nem tervezhető dolog, hiszen nem tudhatod, hogy a gyerekeidnek lesz-e ehhez kedve, lesz-e hozzá tehetsége, lesz-e hozzá elhivatottság, a kitartás, a szorgalma, nagyon sok összetevője van, hogy ez működhessen. Tehát ez egyszerűen így kijött rá a lépés, nem terveztem ilyesmit. Titkom biztos, hogy reménykedtem, hogy de jó lenne majd egyszer, hát ha így a gyerekeinkkel zenélni, de ezt nem tudhattam, hogy ez meg fog valósulni. Aztán egy véletlennek köszönhető, ugyanis én és a feleségem mi korábban is játszottunk hasonló stílusú együttesekben, a Romanyi Róta együttesben, vagy a Romano Kokaló együttesben Balogh Kálmánnal, tehát voltak már a korábbi együttesek is, ahol éveken keresztül dolgoztunk, és 2002-ben jött az ötlet, hogy valami saját formációt kellene csinálni, és ez először a Karaván nevet kapta, ami egy picit így utal a zenei értelemben vett vándorlásra, tehát arra, hogy vándorlunk a zenei műfajok között, leginkább a cigány zenei műfajok között szeretünk vándorolni, egyébként a mai napig is, tehát vannak ilyen jellegzetes cigány zenei műfajok Európa szerte, amelyek ilyen nagyon karakteresek, hát most gondoljunk az orosz cigányzenére, a román cigányzenére, vagy a spanyol cigányzenére, vagy a balkáni cigány, így stb. És ezek a különböző zenei hagyományok, ezek azok, amik engem mindig is érdekeltek. Tehát ez a Karaván név innen jött, hogy vándorlás a különböző cigány zenei stílusok között. És ezekhez még illeszkedik az, hogy időnként külső hatások is jönnek. Na de lényeg az, hogy a Karaván az még egy trió volt kezdetben, csináltunk egy lemezt, erre sikerült megszervezni a kiadónak, hogy Bobán Márkovics eljöjjön közreműködni. Most, ha ilyen hangzatosan kéne fogalmazni, akkor mi voltunk az első magyarországi zenekar, akivel ő közösen dolgozott. 2002-ben videóklippet is csináltunk közösen, meg a lemezen is játszott, de ezt mondom, ezt a kiadónak köszönhetjük, ez az ő ötletük és az ő szervezésük volt. Na de, aztán elkezdtünk abban gondolkozni, hogy hogyan lehetne mégis visszatérni egy picit a folklórosabb hangzás felé, és egy picit a eredeti gyökerek felé zeneileg. És akkor egyre inkább arra felé alakítottuk a repertoárt, és akkor kaptunk egy felkérést az akkori Budapest Tánc Együttestől, amelyet akkor Zsurávszki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus vezetett, hogy csináljuk meg annak az előadásnak a zenei anyagát. Ez egy cigány táncokkal foglalkozó előadás volt nyilván, és akkor annak a zenei anyagát kellett összeállítanom, amelyben együtt dolgoztunk Balogh Kálmán cimbaló művésszel, aki azóta szintén Kossuth Díjas lett. És ott merült fel először, hogy a gyerekeimet is bevonom ebbe a munkába, hogy picit a színpadi munkába vegyenek részt ők is. És ez jól sikerült. Tehát azt láttam, hogy ők ezt elég jól megoldották, és onnan felbátorodva jött az ötlet, hogy akkor csináljuk meg a családi zenekart. Úgyhogy ez így kezdődött.
1: A műsor második felében a vendégem Nagy István volt, aki a Karaván Família alapítója és vezetője. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a zenekar történetéről és fejlődéséről. A folytatás érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Pege Aladár, magyar cigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar jazz kiemelkedő alakja. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok a nagybőgő Paganini néven is emlegettek. Egyszerre játszott klasszikus zenét és jazzt. E kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni szint adott játékának. Pege Aladár 1939. október 8-án született Budapesten. Neves kispesti nagybőgős családból származott a Bartók Béla Zeneakadémián, a Liszt Ferenc Zeneakadémián és 1975 és 1978 között Reinhold Zeperes professzor irányításával Nyugat-Berlinben is tanult. Ő volt Herbert von Karajan szóló bőgőse a berlini filharmonikus zenekarban. 1978-tól a zeneművészeti főiskola docense volt egészen nyugdíjba vonulásáig. Nemzetközi bemutatkozása a Bled városban megrendezett jazzfesztiválon történt 1963-ban. Számtalan külföldi városban fellépett, mint például Montreux-ben 1970-ben és Bombay-ban 1980-ban, ahol nagy sikereket ért el. 1967-től együttesében játszott Babos Gyula, 1964-től időszakosan Kőszegi Imre, Lakatos Dezső, illetve fiatalabb muzsikusok, köztük Szabó Ferenc, Horányi Sándor, Makó László, Tarnócki Péter és Németh János. 1969-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagybőgő tanszakán szerzett diplomát, tanárai Montág Lajos és Tibai Zoltán voltak. Már több évvel azt megelőzően kezdett el hangversenyeket adni, vidéken és Budapesten is rendszeres fellépője volt az egyetemi színpadnak. Évtizedekig koncertezett Magyarországon és a világ több kontinensének számos neves előadóhelyén. Fellépett többek között a New York-i Carnegie Hallban, Herbie Hancock együttesének vendégszólistájaként, ami azért is emlékezetes, mert akkor kapta meg a világ legjobb nagybőgősének tartott Charles Mingus hangszerét ajándékba a művész özvegyétől. Halálának évében ünnepelte első színpadra lépésének 50. évfordulóját, 2006. szeptember 23-án hunyt el. Már az anyaméhben pengettett köldököd, ördögöd van Ali, angyali ördögöd, Utasi József, Pegéről írt verse. Pege Aladár Emlékbizottság 2008. október 15-én Pege halála után megalakult a nagybőgő művész felesége kezdeményezésére a Pege Aladár Emlékbizottság, amely Pege szellemi hagyatékának megőrzésére, továbbadására és emlékének ápolására.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, örök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 10-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét Nagy István, a Karaván Família alapítója, vezetője, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a zenekar múltjáról és az autentikus cigányzene történetéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Hogyan indult a Karaván Familiának az ötlete?
5: Egy véletlenszerű alakulás, ez tulajdonképp ezt így nem lehet megtervezni az embernek, hogy családi zenekar csinál, hiszen ez nem tervezhető dolog, hiszen nem tudhatod, hogy a gyerekeidnek lesz-e ehhez kedve, lesz-e hozzá tehetsége, lesz-e hozzá elhivatottság, a kitartás, a szorgalma, nagyon sok összetevője van, hogy ez működhessen. Tehát ez egyszerűen így kijött rá a lépés, nem terveztem ilyesmit. Titkom biztos, hogy reménykedtem, hogy de jó lenne majd egyszer, hát ha így a gyerekeinkkel zenélni, de ezt nem tudhattam, hogy ez meg fog valósulni. Aztán egy véletlennek köszönhető, ugyanis én és a feleségem mi korábban is játszottunk hasonló stílusú együttesekben, a Romanyi Róta együttesben, vagy a Romano Kokaló együttesben Balogh Kálmánnal, tehát voltak már a korábbi együttesek is, ahol éveken keresztül dolgoztunk, és 2002-ben jött az ötlet, hogy valami saját formációt kellene csinálni, és ez először a Karaván nevet kapta, ami egy picit így utal a zenei értelemben vett vándorlásra, tehát arra, hogy vándorlunk a zenei műfajok között, leginkább a cigány zenei műfajok között szeretünk vándorolni, egyébként a mai napig is, tehát vannak ilyen jellegzetes cigány zenei műfajok Európa szerte, amelyek ilyen nagyon karakteresek, hát most gondoljunk az orosz cigányzenére, a román cigányzenére, vagy a spanyol cigányzenére, vagy a balkáni cigányzenére, így stb. És ezek a különböző zenei hagyományok, ezek azok, amik engem mindig is érdekeltek. Tehát ez a Karaván név innen jött, hogy vándorlás a különböző cigány zenei stílusok között. És ezekhez még illeszkedik az, hogy időnként külső hatások is jönnek. Na de lényeg az, hogy a Karaván az még egy trió volt kezdetben. Csináltunk egy lemezt, erre sikerült megszervezni a kiadónak, hogy Bobán Márkovics eljöjjön közreműködni. Most, ha ilyen hangzatosan kéne fogalmazni, akkor mi voltunk az első magyarországi zenekar, akivel ő közösen dolgozott. 2002-ben videóklippet is csináltunk közösen, meg a lemezen is játszott, de ezt mondom, ezt a kiadónak köszönhetjük, ez az ő ötletük és az ő szervezésük volt. Na de, aztán elkezdtünk abban gondolkozni, hogy hogyan lehetne mégis visszatérni egy picit a folklórosabb hangzás felé, és egy picit a eredeti gyökerek felé zeneileg, és akkor egyre inkább arra felé alakítottuk a repertoárt, és akkor kaptunk egy felkérést az akkori Budapest Tánc Együttestől, amelyet akkor Zsurávszki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus vezetett, hogy csináljuk meg annak az előadásnak a zenei anyagát. Ez egy cigány táncokkal foglalkozó előadás volt nyilván, és akkor annak a zenei anyagát kellett összeállítanom, amelyben együtt dolgoztunk Balogh Kálmán cimbaló művésszel, aki azóta szintén Kossuth Díjas lett. És ott merült fel először, hogy a gyerekeimet is bevonom ebbe a munkába, hogy picit a színpadi munkába vegyenek részt ők is. És ez jól sikerült. Tehát azt láttam, hogy ők ezt elég jól megoldották, és onnan felbátorodva jött az ötlet, hogy akkor csináljuk meg a családi zenekart. Úgyhogy ez így kezdődött.
3: Ez egy nagyon veszélyes vállalkozás abból a szempontból, hogy nyilván a családjával együtt dolgozni az embernek nem mindig abból a szempontból veszélytelen, hogy például az ember nyilván másként áll a gyerekéhez. A gyerek sem mindig fogadja el a szüleitől az instrukciókat. Tehát ezért szokták azt, hogy mondjuk zenész családok általában valakihez elviszik valamilyen tanárhoz, akár klasszikus zongorát, hegedűt tanítani a gyerekeket, mert nem olyan kapcsolatban van a fiú, az apa egymással, mint egy tanár. De egyébként itt akár megemlíthetnénk természetesen a feleséged is, hiszen hogyha nap mint nap együtt vagy vele, annak megvan a jó oldala is, hogy akkor együtt mentek turnéra, de hát ott van az a rossz oldal is, gondolom. Abszolút. Legalábbis.
5: Van benne egy veszély, igazad
3: hogy,
5: van.
3: Hogy érzed ezt, hogy tapasztaltad?
5: Teljesen igaz, amit mondasz, hiszen ehhez kell egy plusz szerencse, hogy olyan személyiségek legyenek a családban, akikkel ez működik.
3: Igen, igen.
5: Ezt nem lehet receptre felírni, mert lenne olyan család, ahol ez egyáltalán nem működne, még egy fél napig se, vagy fél évig se, de nálunk ez is egy plusz szerencse, hogy olyan személyiségek vannak a családban, akikkel ezt meg lehetett tenni, és lehetett közösen dolgozni. Minden nehézség ellenére, amit felsoroltál, valóban ez egy nehézség, hiszen nekem egyszerre kell apának lennem, férnek lennem, és zenekarvezetőnek lennem.
3: Igen.
5: És ez nehéz, tehát arra mindig figyelni kell, hogy ezek ne csúszanak össze-vissza ezek a szerepek, hanem úgy valahogy különítsük el, hogy jó, most akkor zenekar van, most próba van, most szigorúság van, tehát muszáj, mert hogy ez egy munka, mindenki, aki színpadra megy, az tudja, hogy emögött nagyon sok munka van, mert kell, hogy legyen, anélkül nem lehet színpadra állni. Tehát rengeteg gyakorlás, rengeteg próba, rengeteg kísérletezés, és ahhoz mi kell? Fegyelem, szorgalom, türelem. Tehát ez egy tényleg egy szerencsés adottság, hogyha pont olyan személyiségűek a családtagjaid, akik ezt tudják kezelni, akik ebben részt tudnak venni, és nem borul fel az egész így az első kanyarban. Úgyhogy ez egy áldásnak tekintem igazából.
3: És természetesen kell ehhez egy jó vezető is, aki részben alázattal is tudja kezelni, hát mondjuk úgy, hogy kollégáinak hát a munkáját. Hiszen,
5: miközben
3: kollégák is vagytok.
5: Igen, de eleinte nem, ahogy mondtam is, eleinte azért, azért használtam a tanuló szót, hogy eleinte igazából úgy tanítod, hogy majd zenésszé váljanak. Tehát egy picit tanár is vagy, picit zenekarvezető is vagy, picit így megpróbálod rávezetni őket, hogy mi is az, hogy előadó, színpadi előadó. És akkor ez egy ilyen hosszas munka, ami aztán majd beérik természetesen, de nagyon sok munka kell hozzá, nagyon sok elhivatottság, tehát hogyha őket ez nem érdekelte volna, akkor én hiába, akkor én fejre is állhatok, hogy gyerekek, csináljuk ezt, ha ő bennük nincs meg az érdeklődés. Tehát nem elég az, hogy van hozzá tehetségük, mondjuk így, hanem kell egy érdeklődés, hogy ők ezt szeretik csinálni, vagy szeretik ezt a fajta zenét, amit csinálunk.
3: Igen, de ők viszont ebben nőttek föl. Tehát, ez hogyha valaki zenés családba születik, hiszen akkor ez már egy zenés család volt, apa és anya részéről, és akkor ők ebben nőttek föl.
5: Igaz.
3: Ezt látták, hogy mentek turnézni, mentek
5: próbákra
3: felépni,
5: járunk, stb. És
3: igen,
5: ott voltak.
3: Igen. Gondolom, akkor már a gyerekek azok már a kezdetektől fogva ott csörgőztek, vagy
5: igen, meg kialakult a kötődésük ehhez a dologhoz. Ez igaz. Ez igaz, hogy ez az előnyük megvan, mint hogy más zenész családoknak is megvan ez az előnye, hogy ebben szocializálódik. Hangszerek veszik körül, zene veszi körül, ők is nyilván így nőttek fel, jöttek velünk nem csak a koncertekre, hanem a próbákra is, a hétköznapokban is. És akkor ez így persze kialakít egy olyan attitűdöt, hogy könnyebb a zenéhez való viszonyulás, vagy a munkához való viszonyulás, hiszen azt is végignézték, hogy mi hosszú órákat próbálunk az előző zenekarokkal, azzal telnek a hétköznapok, hogy összeülünk, próbálunk, kidolgozunk egy produkciót, vagy egy dalt. Ezt is látták, és ebbe is volt részük gyerekként, még ha nem is figyeltek úgy akkoriban oda teljes értékűen, de azért bennük maradt, hogy ezzel munka van, de ezzel sikerélmény is van ugyanakkor, hiszen ha felmész a színpadra, akkor van egyfajta pozitív energia, amit kapsz a közönségtől, ezt is megérezték. Tehát, hogy ez egy összetett dolog, de igazad van, előnyben voltak egy idézőjeles civil családhoz képest.
3: Mi volt az üzenete a zenekarnak a kezdetekben, illetve ez hogyan fejlődött? Hiszen beszéltél arról, hogy üzenete volt.
5: És van is, remélem. Tehát igen, az nagyon fontos, hogy nekem legalábbis, hogy nem csak egy zenekarról beszélünk, hanem valamiféle küldetésről, és most elnézést, hogy ilyen nagy szavakat használok, de valóban annak érezzük, és én mindenféleképpen annak érzem. Tehát itt egyfelől van egy kultúra, amit képviselünk, és ez egy felelősség. Tehát amikor fölmész a színpadra, és azt mondod, hogy te a cigány kultúrát képviseled, akkor óriási felelősség, hogy te azt hogyan, és mit mutatsz meg belőle, hogyan mutatod meg. Ez egészen arra is kiterjed, nem csak a produkcióra. Te hogy jelensz ott meg, hogy viselkedsz, hogy tárgyalsz, hogy milyen az egész kisugárzásod, amit te oda viszel egy rendezvényre, és utána hogyan méltó módon képviseled-e azt a kultúrát. Adnak az értékeit, sikerül-e átadnod? Tényleg arra tudsz-e koncentrálni, hogy az értékeit mutasd meg, az értékesebb részét vidd színpadra. És akkor a másik, ez az egyik, tehát ez a kulturális küldetés. Akkor nyilván zenészként is van egy küldetés, hogy ez, amit csinálsz, az színvonalas legyen, az zenei legyen, az megfeleljen szakmailag egy olyan színvonalnak, amit zenészként elvársz magadtól is, vagy másoktól is. Ez a szakmai része. Aztán van egy olyan része is, hogy mint család. Ugye az, hogy családi zenekar, családi formáció, ennek is van egy üzenete. Nyilván az, hogy fontosnak tartjuk a családot, mint értéket, és ezt hangsúlyozzuk is azzal, hogy mi együtt zenélünk, együtt adunk elő egy produkciót, ez is egy érték, tehát hogy a család mint érték ezt megmutatni, és ami még ezen kívül is megvan, hogy én nem cigányként kerültem be ebbe a kultúrába, Tehát, ha úgy tetszik, ez egy vegyes házasság. És hogy mégis tudunk együtt működni. Én nem cigány vagyok, a feleségem cigány, a gyermekeink ezáltal cigányok, mert a cigány kultúra nálunk nagyon nagy elsőbséget élvez, a mi családunkban, nagyon hangsúlyos. De hogy össze lehet dolgozni, lehet kulturális értéket létrehozni cigánynak és nem cigánynak együtt, létre tudunk hozni olyan cigány kulturális értéket, ami akár maradandó is lehet. Tehát így lehetne jellemezni az üzeneteinket.
3: Nekem nagyon tetszik az a megfogalmazás, amit a honlapotokon is lehet egyébként olvasni, hogy 4 hang, 3 generáció, 2 kultúra, 1 család. Ennek a szlogennek, hogy úgy mondjam, ennek is üzenete van. Milyen dinamikát hoz ez a családias háttér a zenétekbe? Hiszen ez valami egészen olyan különleges formáció, amit nagyon-nagyon ritkán lehet látni.
5: Így van, ebben igazad van. Tehát van egy plusz, tényleg nincs rá jobb szó, mint amit használtad, van egy plusz energia, ami ebben az egészben megtalálható, és ami egy plusz erőt ad a működéshez. Mert egy olyan harmónia van közöttünk, ami egyrészt, mint családtagok között van egy harmónia, van egy megértés, van egy szeretet, és hogy ezt valami módon sikerült átvinni a zenénkbe is. És a zenében is valahogy kifejeződik ez a pozitív energia, ami minket összetart, ami minket működtet, ez a közös értékrend, akár az az elköteleződés, amit a cigány kultúra irányába mutatunk, vagy a zene irányába. Ezek mind így egybesűrűsödnek egy ilyen pozitív energiába, ami minket is feltölt, és ami reményeink szerint kifelé is érezhető, és a közönség felé is kisugárzik. Tehát ez egy óriási előny egyébként, mindazok mellett, a nehézségek mellett, amit említette, hogy persze vannak nehézségei is egy családi formációnak, de ugyanakkor meg rengeteg olyan pluszt kapunk is, meg remélhetőleg tudunk adni is, amelyet más nem, mert ahogy mondtad, ez valóban egy nagyon ritka felállás, hogy szülők és gyerekek. Tehát olyan van, hogy testvérek, fiú testvérek, apa és fia, stb. Abból inkább jellemző, de az, hogy apa, anya, lánygyerek, fiú gyerek együtt, az nagyon ritka.
3: Az 5 CD-tek közül melyik az az album vagy dal, amelyik a legközelebb áll a szívedhez, és miért? Hiszen azért a fejlődés, amiről már beszéltünk, az nyomon követhető ezeken az albumokon.
5: Hát ez nehéz erre válaszolni, mert ezek, hát 5 lemez az elég sok dal, tekintettel arra, hogy ráadásul mi úgy dolgozunk, hogy nálunk egy dal az sem egy dal, hanem legalább 2, mert így kicsit ilyen szvitszerűen összefűzzük a dalokat, és van olyan, hogy 3 dalból áll egy dal, de 2 minimum. Tehát ezt, ha kiszámoljuk, akkor ez nagyon sok dal az 5 lemezen. Hát most ebből kiválasztani egyet, az nagyon nehéz, mert mindegyik más miatt kedves a szívemnek, de én nagyon szeretem például az egyszerű dalokat, vagy nagyon szeretem azokat a dalokat, amiben igazán érezhető, hogy mély érzelmek vannak. Ilyenek például a hallgatók. Én nagyon szeretem a hallgatókat. Az egy nagyon intim műfaja a cigány folklórnak. Egy nagyon személyes, nagyon mély, ami zeneileg lehet, hogy egy egyszerűbb forma, de érzelmileg az egy nagyon erős dolog a cigány folklórban és az ebből kialakult zenében. Úgyhogy talán így a hallgatókat mondanám, amit így elsőre megemlítenék.
3: A zenei hagyományok megőrzése mellett a folyamatos megújulás is jellemző a zenekarra. Hogyan találtok ebben egyensúlyt? Mi a karaván örökség és mi a megújulás motorja?
5: Tudni kell, hogy az, ami zenénknek a kiinduló pontja, amit cigány folklórnak nevezünk, tehát néphagyományból származó népdalok. Ez a kiinduló pontja a zenénknek, mert hogy mi cigány népdalokat dolgozunk fel. És ilyenkor, hogyha erről beszélünk, tudni kell, hogy ez egy élő folklór. Tehát itt a térségben egyedülálló módon ez még él, ez ma is él ez a folklór, ami azt jelenti, hogy mai napig is születnek új dalok, új, hát most nem népköltésnek mondom, mert ezeknek ismerjük a szerzőit, de ugyanolyan értékesek és ugyanabban a stílusban illeszkednek, mint a régi népköltések, aminek nem ismerjük a szerzőit. Akár szövegben, akár dallamban. Tehát mai napig születnek olyan teljes értékű cigány folklór dalok, amelyek ugyanúgy a kultúra részeinek tekinthetők. Tehát élő a dolog, élő folklór. Na most innentől kezdve az együttesek, akik ezt játsszák színpadokon, De ők is egy ilyen sajátos helyzetben vannak, amit más népek népzenei együttesei nem mondhatnak el, mert ők másképp ápolnak egy hagyományt, ami már nem létezik, vagy ami már nem élő. Ők csak szeretnék ezt megmutatni, meg megőrizni. Mi viszont egy élő hagyományt képviselünk, és abba próbálunk beilleszkedni. Viszont az, hogy ez továbbra is élő maradjon, engedni kell, hogy a világ, ami minket körülvesz, abból beszűrődjenek a zenénkbe dolgok, elemek, hangulatok, stílusok. Hiszen ettől tud élő maradni továbbra is ez a stílus, hogy befogad más zenei hatásokat, hiszen a népzenének és a

0: a román népzenében hallatszik a szerb hatása, és így tovább, és így tovább. Tehát ez természetes dolog, hogy a népi kultúrák hatással vannak egymásra, és akkor időnként formálódnak. Na most ez történik ma a cigány folklórnak nevezett zenei műfajjal, hogy most formálódik, és ezt még, hogy tovább bonyolítsam, ennek ugye megszületett körülbelül 50 évvel ezelőtt a színpadi formája, tehát akkor került színpadra a 70-es években először ez a fajta népzene, és azt cigány, színpadi cigány népzenének nevezhetjük, aminek megint csak van egy fejlődési folyamata, ez is próbálja keresni a helyét, hogy megmaradjon önálló stílusként, tehát ez muszáj, hogy engedjük lélegezni ezt a stílust, és én ez alatt azt értem, hogy ki kell nyitni az ablakot, és jöjjön be a friss levegő, és az a világ, ami minket körülvesz, hiszen ha meghallgatjuk a régi néprajzi gyűjtéseket, amelyek 60-70 évvel ezelőtt készültek, azokból az jön át az akkori világ, amiben az az adatközlő élt. Azok a hatások, az a világ vette körül, az jön ki a dalaiból is. A mai dalokból ki kell, hogy jöjjön az a világ és azok a hatások, amiben viszont mi élünk. Ettől válik élővé, és nem pedig az, hogy konzerválunk valami régit. Miközben igen, meg kell próbálni a régi értékeket is meghagyni és konzerválni, de ahhoz hozzátenni az újabbakat is. Úgyhogy ez még mindig eredeti legyen, ez még mindig értékes legyen. Elég összetett dolog.
1: Beszéljünk egy picit ezeknek a zenéknek a forrásáról, hiszen, hogyha azt mondom, hogy cigányzene, nekem legalábbis még alapvetően a kávéházi cigányzene jut eszembe, hiszen ezt hívtuk mondjuk Liszt korából is még cigányzenének, ő is ezt hívta cigányzenének, amelyet a főurak társaságában hallott Liszt Ferenc, és utána persze bebizonyosodott, hogy ez a cigányzene ez más gyökerekből származik, mint amit ő gondolt, ezt a Bartóki Kodály gyűjtések bebizonyították, de ez most egy teljesen más téma. Amiről most beszélgetünk, ez viszont a cigány folklór. Tehát ez az olá cigányoknak, a beás cigányoknak a zenéje alapvetően.
0: És a magyar cigányoknak.
1: Pont most beszélgettünk a műsor előtt, hogy tulajdonképpen a magyar cigányoknak is van egy saját dalanyaguk, vagy hogyan működik ez? Egy picit beszéljünk ezeknek az anyagoknak a forrásáról.
0: Persze. Tehát ha azt mondjuk Magyarországon cigány népzene, akkor ez leginkább azt jelenti, hogy cigány népdalok. Tehát ez nem egy hangszeres hagyomány, hanem ez egy vokális hagyomány. Ebben...
1: És az a lényeg, hogy ez más népeknek a zenéjében ez nem szerepel.
0: Igen, ez egy dalanyag. Ez egy jellegzetes cigány népdalanyag.
1: És ez lokálisan kötött, tehát ez a Kárpát-medencéhez kötött, hiszen is tudjuk, hogy az olá cigányok például, akik ezeket a népdalokat főként behozták erre a térségre, ők a 19. század fele érkeztek.
0: Hát ezt mondják, de nincs megfelelően kutatva, mert azért vannak arra is források, arra vonatkozó források, hogy már jóval korábban is, akár a 17. századtól is már voltak. Nincs megfelelően ez még feltárva. De a lényeg az, hogy visszatérve, tehát vannak a cigány népdalok, amely egy nagyon-nagyon gazdag népdalkincs. És ebben érintett mind az olá cigány csoport, mind a magyar cigányok csoportja, mind a beás cigányok csoportja, mind a szintó cigányok csoportja. Mindenkinek megvan a maga a hagyományos népdal anyaga. És ez a népdal anyag előadásmódban nagyon hasonló, tehát ez nem egy hangszeres hagyomány, ebben nem voltak kísérő hangszerek, hanem csak ének volt. És az ének stílus is hasonló, az attitűdje hasonló, a dallamvilága hasonló, miközben megvan mindegyiknek a maga sajátossága. De azt nagyon fontos tudni, hogy az összes Magyarországon élő cigánycsoportnak megvan ez a folklór kincse. Ezt azért is tudom ilyen biztosan állítani, mert kérdezted, hogy mi a dalok forrása. Hát az egyik forrása az a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében fellelhető néprajzi gyűjtések. Tehát amit a néprajzkutatók az elmúlt évtizedekben, az elmúlt 50-60 évről beszélek, főleg felgyűjtöttek.
1: Ez még a Csenki Imre féle
0: kutatások? Így van, a Csenki Imre féle, aztán Vig Rudolf féle gyűjtések, aztán Kovalcsik Katalin, aki óriási munkát végzett ezen a területen, de itt meg kell említeni Bari Károlyt természetesen, aki szintén pótolhatatlan munkát végzett ezen a területen. És ezek a néprajzkutatók megszállottan kutatták és felgyűjtötték ezeket a cigány népdalokat. Tehát egy óriási cigány népdal anyag van felgyűjtve a Zenetudományi Intézetben, amelyek között van olá cigány anyag, magyar cigány anyag, beás cigány anyag, de még szintó cigány népdalok is vannak. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy bemegy az ember, meghallgatja, és azon egy szál ember énekel, vagy egy néni, egy bácsi, vagy egy fiatal ember, vagy egy fiatal asszony, esetleg többen, de mindig hangszer nélkül, és hagyományos formában eléneklik a saját dalaikat. Ez a mi dalainknak is az egyik forrása. Éveken át jártam be a Zenetudományi Intézetbe. Ez egy

0: Egy elég nehéz és hosszas szakmai munka egyébként. Bemész, meghallgatsz több száz dalt, dallamot, nagyon sokat, várod, hogy melyik az, ami majd megihlet, amire úgy el tudod képzelni, hogy valami elindul benned zeneszerzőként, vagy zenei átdolgozóként. Azt jegyzeteled, utána megjegyzed, kiválasztasz mondjuk 50-60 dalból hármat, és akkor azt hazaviszed, gondolkozol rajta, meghangszereled, kitalálod, hogy milyen zenei kíséret legyen hozzá, milyen akkordok, milyen harmóniák, milyen énekszólamok legyenek, milyen ritmikája legyen a dalnak, és ebből valójában szerkesztesz egy színpadi produkciót. De a forrása, ja, és dalszöveget írsz rá, mert ez is egy sajátosság, hogy mindig saját dalszövegeket írunk a hagyományos dallamokra. Elmondhatom, hogy miért, ez is egy kulturális örökség, mert a régi cigány népdalokban is általában a szöveg az mindig nagyon személyes volt, amit az adott énekes sokszor improvizált a saját életéből merítve. Tehát éppen az énekelt el, ami éppen foglalkoztatta, öröm vagy bánat, jó vagy rossz, az szinte mindegy is, de hogy a saját életéből merítette a daloknak a témáját. Tehát ezáltal minden dal nagyon személyes lett. És ezt a hagyományt őrizzük azzal, hogy a feldolgozásainkban mi is személyessé tesszük a dalainkat, és a szöveget átírjuk, vagy ha nem volt szöveg, akkor írunk rá saját szöveget, ha volt szövege, akkor is átírjuk, és saját szövegeket, a saját életünkből, saját helyzeteinket, saját gondolatainkat megfogalmazva készülnek el a feldolgozások, tehát a dallam az egy eredeti, régi, tradicionális dallam, a szöveg és az átdolgozás az viszont már a mi munkánk. Ez a dalainknak az egyik forrása, tehát a meglévő néprajzi gyűjtések. Van egy olyan forrás is, bocsánat, gyorsan elmondom, tehát amit a családi emlékezet őriz, mondjuk a feleségem családjában, vagy a rokonosság, vagy az ismerősök, amit még az idősebbektől lehetett hallani, vagy meghallgatni, emlékeznek-e régi dalokra, azt is nyilván az ember felgyűjtötte, meghallgatta, egy párat feldolgoztunk, és a harmadik, ami egy érdekes, nem, négy van igazából, négy forrás, a harmadik az, amikor találkozunk más fesztiválokon más országbeli cigány zenészekkel, és akkor óhatatlan ilyenkor, hogy a színpad mögött, vagy a szállodában, vagy bárhol kialakul mindig egy kis közös zenélés, barátkozás, és meghallgatjuk egymás dalait, és néha azokat is dalokat cserélünk. Mi meghallgatjuk az övéket, aki teljesen más országból jött, ők meghallgatják a miénket, megtetszik, és akkor lehet, hogy bennünk marad az a dallam, és feldolgozzuk. Illetve van még egy forrás, hogy tudni kell, hogy Magyarországgal ellentétben a környező országokban már sokkal korábban megjelentek cigány népzenei anyagok lemezeken akkoriban, ilyen 50-60 évvel ezelőtt, bakelit lemezeken kiadtak a hagyományos cigány népzenei anyagokat, mind a Bulgáriában, tehát a Balkánon, a volt Jugoszláviában, a volt Csehszlovákiában, a volt Szovjetunióban, ott már régebben megjelentek ezek a 60-as, 70-es években. Már voltak. És én gyűjtöm ezeket a lemezeket, és néha azokon is lehet olyan kincseket találni, amik azóta már rég elfelejtődtek olyan dallamok, és akkor ebből a négy forrásból táplálkozunk.
1: Hallottam tőletek például a Loli Pabály nevezetű népszerű, ha jól emlékszem, akkor ez a Szovjetunióból származik, tehát orosz cigányok által játszott dal, aminek a szövegét szintén átírtátok, és ezért nem is értettem még az elején, hogy ez miért nem az a dallam, illetve a szöveg, amit én eredetileg hallottam még akár a filmben is, amit...
0: Így van, ez a Cigánytábor az égbe megy. Így van, így van, című pontosan. Filmnek volt az egyik betétdala.
1: Vagy a Pából-Pából.
0: Pából-Pából.
1: Igen, ott is más szöveget hallottam.
0: Így van, azt is átformáltuk, ami egyrészt zeneileg is átformáltuk egy picit a dalnak a stílusát, miközben a fő dallam megmaradt természetesen. Igen. De hogy ezt a sajátosságot is szeretnénk megőrizni, hogy a cigány népdaloknak van egy ilyen sajátossága, hogy az énekes igenis a saját életét fogja beleénekelni a dalba, tehát nem annyira kötöttek a dalszövegek, mint mondjuk a magyar népdaloknál, hogy minden dallamhoz tartozik egy dalszövege, és akkor azon nem lehet változtatni általában, bár ott is vannak variálások, de kevesebb. A cigány népdalok világában sokkal nagyobb a szabadság. Tehát ott sokszor hallott, hogy ugyanazt a dallamot teljesen más szöveggel gyűjtötték fel már régen is. Mert az adott énekes, akitől gyűjtötték, ő már megváltoztatta a szöveget, és saját magára formálta a tartalmát. És beleimprovizált egy szöveget, ami viszont már őróla szólt. Tehát egy picit, bocsánat, egy picit hasonló az afroamerikai blues kialakulásához, ami egy ilyen folklorisztikus műfaj, ahol az énekes szintén általában improvizált valami szöveget a saját életéből. Egyesek szerint még a zenei forma is azért alakult ki szövegben így, hogy A-A-B, tehát hogy az első sort megismételte, és utána jött egy harmadik sor, mert az alatt gondolta ki a harmadik sort, amíg megmondják ezt is. De lényeg az, hogy ott is egy hasonló dolog volt, hogy egy ilyen egyszerű népies kifejezésmód, ami nagyon személyes, és az adott énekesről szól. És ez a cigány kultúrában sincs másképp, és mi ezt őrizzük és tartjuk, és megszoktuk, hogy így dolgozunk, de nem csak mi egyébként, vannak még más népzenei együttesek is a cigány népzenében, akik ezt folytatják.
1: Amikor feldolgoztok dalokat, akkor általában olá cigány dalokat dolgoztok föl?
0: Nem feltétlenül. Egyébként amikor ez a műfaj színpadra került a 70-es években, először úgy indult, hogy ugye addig nem lehetett cigány népdalokat hallani, eredeti cigány folklór, nem nagyon lehetett se tévébe látni, se színpadokon látni. Mert addig az általad említett kávéházi cigányzene volt ismert, a többségi társadalom azzal találkozott. Ha azt mondták, hogy cigányzene, akkor nyilván ez jutott eszébe, mert ezzel találkozott, ezzel a másik fajta hagyománnyal nem találkozott. Ez majd a 70-es években kezdődött, a magyar népzeni mozgalom hatására egy picit, hogy színpadra kezdtek állni olyan adatközlők, akik a saját közösségük dalait megpróbáltak színpadon is előadni, először csak teljesen eredeti formában, aztán később ehhez elkezdték használni a gitárt, ami viszont a 60-as évek beat zenéjének a hatása szerintem, hogy a gitár elterjedt, mint népszerű hangszer, és akkor elkezdték használni a népzenében is kísérni a dalokat, egyszerű harmóniákkal le lehetett kísérni vele. És akkor így került be a gitár. Aztán ehhez jött még a tambura, mandolin, illetve a kanna, ami szinte a 70-es években bukkant fel, azelőtt nem nagyon használták. És így kialakult a színpadi cigány népzene, és az együttesek, amelyek megalakultak, a kezdeti, a legelső generációs együttesek, ők kialakítottak ennek egy ilyen színpadi formát, hogy hogy nézzen ki ez a műfaj, hogy szólaljanak meg a dalok. Tehát megteremtették ennek a színpadi stílusát, és utána őket követték a többi, az újabb és újabb generációk. És ők is úgy dolgoztak, például a K.I.A.G. együttes volt az elsők között, hogy nem csak olá cigány dalokat dolgoztak fel, hanem feldolgoztak magyar cigány dallamokat is, vagy beás cigány dallamokat is. És igyekeztek megmutatni egy ilyen szélesebb kitekintésben, hogy mi is az, hogy cigány népdal. Úgyhogy elsősorban persze Magyarországra koncentráltak, de időnként még határon túli dallamok is feldolgozásra kerültek általuk is, és nem csak az olá cigány dallam kincsre koncentráltak, hanem megpróbáltak megmutatni más cigány csoportok folklórjából is. Ez így indult valamikor. Ez a fajta hozzáállás aztán kikopott, és mára már nem olyan jellemző. De mi például meg úgy gondolkozunk erről, hogy szeretnénk egy picit így univerzálisabban tekinteni erre, hogy mi az, hogy cigány népdal. És nem csak a magyarországi, nem csak az olá cigány, tehát hogy nem szűkítenénk így le, hanem szeretjük áttekinteni, hogy akkor milyen cigány népdalok vannak Romániában, Szlovákiában, Oroszországban, a Balkánon, és ezekből szeretnénk egy ilyen átfogóbb képet adni a zenénkkel. És ezért van az, hogy gyakran adunk elő nem magyarországi cigány népdalokat is feldolgozva, vagy akár az általad említett orosz cigány dallamot is feldolgozva.
1: Nagyon érdekes kérdés lehet ebben a tekintetben a harmonizálás. Hiszen ahogy mondtad, hogy ezek a népdalok, vagy illetve ezek a források, amiket feldolgoztok, gyakran csak énekelt anyagok.
0: Hát szinte kizárólag csak.
1: Amihez viszont nincsen harmónia.
0: Így van.
1: Tehát akkor honnan tudod, hogy milyen harmóniákat kell alátenni? Hiszen én legalábbis azt véltem felfedezni, hogy időnként egészen klasszikus harmónia menetek vannak.
0: Így
1: benne.
0: Van.
1: Tehát ami a klasszikus zenében is fel lehető.
0: Abszolút. Tehát az a fajta logika, igen. Időnként. Ez a kezdeti időszakban, amint mondtam, hogy voltak a kezdeti együttesek, ugye a kezükbe fogták a gitárt autodidakta módon, és megpróbálták lekísérni ezeket a népdalokat. Viszont ők autodidakta zenészek voltak, nem voltak képzett zenészek, így aztán egy érdekes stílus fejlődött ki a harmonizálásban, mert ők cigány népdalokat énekeltek, maguk is cigány zenészek, nem zenészek, de cigány előadók voltak, viszont az általuk játszott harmonizálás nagyon nem cigányos volt. Mert egy picit, ahogy én észrevettem, az akkori könnyű zenéből vették az ihletet, hogy, hogy milyen akkordokat fogjanak. De mivel a cigány zenében, mint olyanban nem voltak jártasak, ezért hiányzik belőle az a cigányos logika, ami, amit én egy ilyen cigány gondolkodásmódnak tekintek, hogy van egy jellegzetes cigányos zenei gondolkodás, hogy hogy harmonizálsz meg egy dallamot, nyilván azon belül is változhat, de alapvetően ez egy ilyen univerzális dolog, mert ha elmész bármelyik országba, az ottani cigányzenésben is megvan ez a fajta cigányos gondolkodás. Na most ezekben az együttesekben ez hiányzott, ami egy érdekes dolog, hogy cigányzenét adtak elő nem cigányos akkordokkal. Aztán ez valamiért egy ilyen stílus jegyé vált, de én egy idő után ennek elkezdtem érezni a hiányosságait, hogy, hogy valahogy nem passzol mindig. Van, amikor elég, és tényleg jó az úgy, ahogy van, három akkord, bőven elég, nem kell tovább variálni, mai napig játszunk ilyen dalokat, hogy nem nyúlunk hozzá, a legegyszerűbb három akkord is kész. De van, amikor érzi az ember a hiányosságát annak, hogy ez nem jó, tehát nem passzol annyira a dallamhoz, meg engem egyre inkább zavart, hogy nem cigányos az akkord kíséret. És ez akkor tudatosult bennem, amikor először kezdtünk magyar cigány zenészekkel összedolgozni. Megint megemlítem Balogh Kálmán barátomat, akivel 90-es évek végén összesodródtunk, és ő próbálta azt a koncepciót megvalósítani, hogy itt van ez a folklór dallamkincs, és ott van a hangszeres cigányzenei tudás, és hogy ezt a kettőt hogy lehetne összehozni. És ebben voltunk partnerek egy időben, és megpróbáltunk összedolgozni, és én tőlük hallottam, meg az ő együttes tagjai, akik volt rajkós zenészek voltak, őket kezdtem figyelni, hogy ők hogy gondolkodnak, hogy harmonizálnak egy dallamot. És akkor rájöttem, hogy a miénk az nagyon hiányos, és nagyon logikátlan. Tehát, hogy hiányzik belőle az a zeneiség, ami összefogja, és ami a legjobban hiányzik belőle, az a cigányosság. Tehát ez kezdett egyre jobban zavarni, hogy bizonyos ilyen folklór dalok a mi műfajunkban játszó együtteseknél olyan nem cigányos harmóniákkal kísérnek, nem cigányos még a ritmizálása se feltétlenül, tehát nem olyan az esztám, amilyen egy esztám, hanem ilyen kicsit sajátos világa lett, ami néha jó, mert ilyen stílusjeggyé változott, néha viszont nem jó. És ezeket én elkezdtem tanulmányozni, sok tanulással, rengeteg zenehallgatással, tudatosan elkezdtem gondolkodni ezen, hogy hogy lehet cigányosabban harmonizálni ezeket a régi dallamokat, amin elvileg nincsen zenei kíséret. Akkor utána már annyira belástam magam, hogy hogy lehet az adott ország cigányos zenei világát beemelni egy dalnak a kíséretébe. Tehát, hogyha én egy romániai dallamot játszok, akkor inkább a romániai cigány gondolkodású akkordokat fogom előnybe részesíteni, vagy megpróbálom azt felhasználni, vagy azt előhozni, ahogy a romániai cigány zenészek használják a harmóniákat. Ha magyar dallamról van szó, akkor inkább a magyar cigányok dallamvilágát, vagy akkord kíséretét picit kölcsönvenni, vagy belecsempészni ebbe a műfajba. Ha orosz, akkor az orosz. Tehát, mert mindegyiknek van azért egy sajátossága, de van mégis egy hasonló cigányos gondolkodás a harmonizálásban. És ez az, amit én sokáig hiányoltam a mi műfajunkból, és utána elkezdtem ezeket így belevinni.
1: Ha már így a harmonizálásba, illetve a mélyebb rétegekbe belementünk, beszéljünk egy picit a dallamnak a hangszereléséről is, hiszen ott is nagyon-nagyon kitűnik, hogy természetesen nem csak egy dallam, illetve egy énekhang szerepel ezeknél a dallamoknál, hanem több is. Általában nagyon jellemző a tercelés természetesen.
0: Igen, ezek az élekszólamok,
1: igen. Hiszen ez
0: de ennek van hagyománya is.
1: Cigányoknak a zenében ez évszázadokra visszavezethető. Viszont nagyon érdekes, amikor olyan szólamok jönnek, amik már nem tercbe mennek, hanem a különböző
0: ellenszólamok.
1: Igen, pontosan, tehát megjelennek ezek az ellenszólamok. Ezzel is volt valamiféle koncepció?
0: Igen, ez meg a... Azt hallottam, hogy a meglévő népdalgyűjtésekben is már hagyományosan is gyakran felbukkant egyfajta ilyen ösztönös terckeresés, meg tercelés, ami időnként tök jól szólt. Tehát, hogy volt ennek hagyománya a vokális éneklésben. Utána a cigány népzenei együttesek a színpadon is ezt próbálták alkalmazni, és alkalmazták is. Tehát ez egy ilyen stílusjegye lett már a cigány folklórnak, hogy azért ez a két szólamú éneklés meglegyen. Tehát megy egy dallam, és akkor arra megy egy terc.
1: Ami egyébként tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz. Mai vendégem ismét Nagy István volt, a Karaván Família alapítója, vezetője, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar múltjáról és az autentikus cigányzene történetéről is. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékű vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínozta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Pripután moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 11-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét Nagy István, a Karaván Família alapítója, vezetője, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a zenekar múltjáról, és az autentikus cigányzene történetéről, valamint a vegyes házasság tapasztalatairól. Tartsanak velünk ma este is!
5: Ha már így a harmonizálásba, illetve a mélyebb rétegekbe belementünk, beszéljünk egy picit a dallamnak a hangszereléséről is, hiszen ott is nagyon-nagyon kitűnik, hogy természetesen nem csak egy dallam, illetve egy énekhang szerepel ezeknél a dallamoknál, hanem több is. Általában nagyon jellemző a tercelés természetesen.
6: Igen, ezek az élekszólamok, igen.
5: Hiszen ez
6: de
5: a
6: ennek van hagyománya
5: cigányok,
6: is.
5: Cigányoknak a zenéjében ez évszázadokra visszavezethető. Viszont nagyon érdekes, amikor olyan szólamok jönnek, amik már nem tercbe mennek, hanem a különböző
6: ellenszólamok.
5: Igen, igen, pontosan, tehát megjelennek ezek az ellenszólamok. Ezzel is volt valamiféle koncepció?
6: Igen, igen, ez meg a Azt hallottam, hogy a meglévő népdalgyűjtésekben is már hagyományosan is gyakran felbukkant egyfajta ilyen ösztönös terckeresés, meg tercelés, ami időnként tök jól szólt. Tehát, hogy volt ennek hagyománya a vokális éneklésben. Utána a cigány népzenei együttesek a színpadon is ezt próbálták alkalmazni, és alkalmazták is. Tehát ez egy ilyen stílusjegye lett már a cigány folklórnak, hogy azért ez a két szólamú éneklés meglegyen. Tehát megy egy dallam, és akkor arra megy egy terc.
5: Ami egyébként, tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz. Akik nem zenészek, azoknak ez nagyon nehéz.
6: Igen,
5: akár kiénekelni, akár hallani.
6: És van, ez eleinte ez ösztönösen működött, de nagyon jól szólt, és ez nekem is természetesen tetszett, mi is alkalmaztuk kezdettől fogva, csak amikor elkezdtem a harmonizálást tudatosabban csinálni, meg belásni magam, azzal együtt jött ez is, hogy hoppá, hát itt nem jó az énekszólam, hiszen nem passzol a harmóniához. Tehát ahhoz már kell egy tudatosság, hogy az ember egy picit mélyebbre menjen, és akkor összevesse azt, hogy az adott harmónia fölött éppen milyen szólamok vannak, az lehet, hogy nem is jó. És akkor ezeket kiigazítani, belehallani egyre többet, hát az embernek így elkezd kinyílni a füle, és hallja, hogy hát itt lehetne még más kísérő szólamot is beleénekelni ebbe a dallamba, ami persze a stílustól is függ, mindig meg kell hagyni a dalnak a stílusát, de például ha van egy orosz cigány dallam, az bőven megengedi, sőt, ott szinte hagyomány is, hogy a három szólam meglegyen, akár még a négy szólam is, de mi mondjuk három szólamig szoktunk elmenni, és egy orosz cigány dallamot nagyon szépen meg lehet szerkeszteni három szólamba is, mert ott abszolút autentikusnak számít, sőt, annál inkább. Egy balkáni cigányzenében szintén nagyon fontos, ott inkább a terces, tehát a két szólamuság működik, de azt is ki lehet időnként bővíteni harmadik kísérő szólammal, ami még nem bántó, nem zavarja a stílus, de viszont nagyon jó hangzást ad. És ezt még a legegyszerűbb magyarországi szabolcsi pergetőnél is meg tudom tenni, hogy időnként belecsempészek három szólamot egy-egy részbe, úgy szerkeztem meg, és most már persze egy jó ideje, tudatosan figyelve arra, hogy ez a harmónia világgal is összeíjen, a dal stílusával is passzoljon, szóval ez egy elég összetett zenei munka, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy észrevegyük, és a kollégáim is, akik hasonló műfajba dolgoznak, hogy fontos az, hogy cigányos kísérete legyen a daloknak.
5: Térjünk vissza most egy picit a gyökerekhez, méghozzá nem csak a zenekar gyökereihez, hanem igazából a te gyökereidhez. Nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan ismerkedtél meg a cigány kultúrával, úgyhogy nem a cigány kultúrából jöttél.
6: Így van. Azt kell tudni, hogy körülbelül 13 éves koromtól kezdtem tudatosan zenét hallgatni, addig csak úgy, amit a többiek, vagy úgy különösebben nem foglalkoztatott a zenehallgatás, hogy mit hallgatok. 13 éves koromban körülbelül akkor kezdtem el tudatosabban zenét hallgatni, és elkezdtem keresni a népek zenéit. És mindenféle népzene érdekelt, ami elérhető volt, akkor így ez a 80-as évek elejéről beszélünk. Bolgár népzene, magyar népzene, román népzene, mindenféle népzene. És ezeket hallgattam, nagyon szerettem, kedveltem, és nem tudom már, hogy hogyan, vagy miért, de így eszembe ötlött, hogy a velünk élő népek zenét úgy hallgatgatom, és ez milyen jó, és tetszik, és tényleg milyen jó ezt hallgatni, és hogy milyen lehet a cigány népzene. Ez így beötlött, hogy hát azt miért nem lehet hallani, mert azt éreztem, hogy amit cigányzeneként mutat a tévé, az nem a népzene, az egy másik műfaj, de én az eredeti régi népzenét kerestem, vagy a népdalokat, azt meg ugye nem lehetett találni akkor még. Ez olyan időszakban volt, mondom, hogy a 80-as évek eleje, akkor még nem jelent meg még a Kaiag együttes első lemeze sem, az 87-ben jelent meg az első ilyen feldolgozott cigány népzene. Tehát ez előtte volt, tehát lemezen se tudtam elérni, és ezzel elkezdett foglalkoztatni, hogy mi lehet akkor a cigány népzene, azzal mi van, meg a cigány népdalok, azok hol vannak, hol fogom én azt megtalálni, nem tudom, hogy honnan jött ez. Elmentem a lemezboltba, és mit lehetett kapni? Egyedül az volt kiadva, amit megtaláltam, Víg Rudolf népzene gyűjtőnek egy dupla lemeze, amin a száraz népzene gyűjtéseket adta közre. Hát ez azért elég mély víz, tehát ezt így nem mondom senkinek, hogy vedd meg, vidd haza, és akkor majd milyen jó lesz vasárnap, délután fölrakod, és tök jó. Nem, ez egy nagyon mély víz, egy szakmai anyag, tehát ezt ez egy, ahogy mondtam is, berakod, egy szál néni ott énekli magába, vagy egy bácsi, és akkor ennyit hallasz a lemezen, olyan nyers formában, hogy az felgyűjtötte a Vigrudov. De ennek ellenére ez engem nagyon megfogott. Én megvettem ezt a lemezt, hazavittem, és nagyon nagy hatással volt rám. Ennek az eredetisége, a mélysége, nem tudom, nagyon megfogott. És elkezdtem hallgatni, akkoriban még ez szokás volt, hogy a nagy lemezekben, a bakelit lemezekben a nagy borítóján rengeteg információ volt leírva, az összes dalszöveg cigány nyelven is, eredeti nyelven is, lefordítva is. Ezeket elkezdtem tanulmányozni, mert érdekelt, hogy miről szólnak a dalok. Elkezdtem a nyelvvel foglalkozni, hogy megértsem. És addig, hogy rájöttem, hogy én ezt akarom csinálni, nekem ez nagyon fontos, és én ezt a zenét szeretném játszani. És akkor már eljutottam ilyen koncertekre is, mert ugyan lemez még nem létezett, de ezek az együttesek viszont már színpadon játszottak, mint a Kályeág, vagy az Andodrom együttes, és eljutottam ezekre a koncertekre, és akkor úgy éreztem, hogy na ez az, ezt kerestem. Tehát, hogy ezek a feldolgozott cigány népdalok, hát ez nagyon tetszik, nekem én is ezt szeretném csinálni. Összebarátkoztam a említett együttesek tagjaival, akik jóval idősebb korosztály voltak, mint én, és akkor jött egy ilyen nem cigány kis idézőjelben hülye gyerek, és ott lógtam a nyakukon, és mindig kérdezgettem, ez hogy van, az hogy van, hallgatgattam, feljártam hozzájuk, tehát kialakult egy ilyen barátság kapcsolat, és ők érdekes módon ezt ilyen nagyon jó szívvel fogadták, hiába fiatalabb voltam, kívülálló voltam, de tetszett nekik, hogy ez engem érdekel, és így rengeteget tanultam, például az Andodromban volt az egyik alapítótag Balogh János, szegény már nincs köztünk, nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, egy ilyen élő kapcsolat volt köztünk, nagyon sokat jártam hozzá, és hallgattam, hogy ő hogy játszik, hogy énekel, nagyon tetszett, én is úgy akartam volna csinálni, és ő meg így biztatgatott, nagyon sok pozitív megerősítést adott azzal, hogy egyáltalán elviselte, hogy én a nyakára járok, és nyaggatom ezekkel a dolgokkal, és ezek nélkül, a biztatások nélkül nem lett volna meg ez a folytatás, ami majd jött. És ez addig-addig ment, hogy aztán 88-ban én bevonultam katonának, és 89-ben bent a hadseregben megismerkedtem a Balogh Ferivel, aki a Rovanyirót együttesnek volt a vezetője, és ott mi összebarátkoztunk, és onnantól kezdve 13 évig én a Rovanyirót együttes tagja voltam. Olyannyira, hogy 95-ben együtt elnyertük a Népművészeti Ifjúmestere címet, azzal a zenekarral, aztán a vége fele ebbe az együttesbe szállt be a feleségem is, 90-es évek vége felé. Ezzel az együttesel is együttműködtünk a Balogh Kálmán féle csoporttal, tehát ott egy nagyon komoly szakmai munka elindult. De ezt mindez előzte meg, amit elmeséltem.
5: Akkor a Rományirota az nagy szerepet játszott az életedben, hiszen akkor a feleségedet is tulajdonképpen nekik köszönheted. A vegyes házasság, illetve család milyen nehézségeket hoz magával, hiszen nyilván azért ez nem egy egyszerű kérdés.
6: Igen, az az igazság, hogy a nem cigány emberekben van egy idegenkedés mindenkiben. Hiába mondja, hogy nincs, akkor is van. És ez általában akkor derül ki, amikor például a házasságra kerül a sor. És ezt az idegenkedést azért mi is éreztük, de aztán nyilván ezek teljesen elsimultak és eltűntek, de érezni azért éreztük mi is, hogy van egy ilyen, hát sajnos ezt nem tudom minek nevezni, tehát tényleg van az emberekben egy ilyen ellenérzés. Nem értem, hogy mi az oka, hogy miért idegennek tekinti a másikat. Aki ugyanúgy itt él 6-700 éve, az hogy lehet idegen? Tehát az a baj, hogy ez egyfajta rasszizmus, mondjuk ki, nem tudom másnak nevezni, mert a bőrszínhez köthető. Hiszen ilyenfajta ellenérzése nincs más nemzetiségekkel, akin nem látszik. Tehát egy sváb emberen, egy tót szlovák emberen, egy szerb emberen nem látszik. Maximum a neve árulkodhat róla, hogy van valami nemzetiségi származása, de ez furcsa mondan nem zavar senkit. Viszont a bőrszín az, ami meghozza azt a szakadást, hogy az már zavarja az embert. Tehát ezért nevezem én ezt valójában rasszizmusnak. Sajnálom, hogy így kell, hogy mondjam, de ez nagyon mélyen ott gyökerezik az emberekben, nem tudom, hogy mi az oka. Tehát, hogy ha a magyar kultúrát és a cigány kultúrát összehasonlítjuk, nincs olyan messze egymástól a kettő, főleg, ha figyelembe veszük, hogy nagyon-nagyon sok magyar kulturális elemet a cigányok őriztek meg.
5: Így van.
6: Akkor miről beszélünk? Tehát most, ha belemehetnénk a magyar népzene feltárásának körülményeibe, ami 90%-ig a falusi cigányzenekarok tudására alapozta önmagát, még ha ezt manapság már nem is nagyon emlegetik, de ez így van, ez tény, ezt mindenki tudja, hogy tőlük gyűjtötték fel azokat a népzenei anyagokat, amelyek ma már a Zeneakadémia népzenei tanszékén is tananyagként szerepelnek. Ezek falusi cigány muzsikusoknak voltak a zenéi és a stílusai, és arról sem szoktak beszélni, arról mindig beszélnek, hogy jaj, hát a cigányzene az úgy mindent úgy beolvaszt magába, mindenhonnan átvesz dolgokat, és akkor az tulajdonképpen hogy mindent így egybegyűjt, és akkor így, úgy, amúgy. De arról sose beszélnek, hogy ez visszafele is működik ám. Tehát az, hogy a cigány muzsikusok őrizték meg a magyar népzenét, akkor az óhatatlan, hogy a cigány muzsikusok igenis hatással voltak annak a népzenének a formálására, hiszen ez nekem nem mondja senki, hogy mondjuk egy kalotaszegi lassú népdalban a harmonizálás, vagy az a fajta akkordkíséret, az biztos, hogy nem a magyar paraszbácsi mondta, hogy most éppen szűkítettel váltsunk a nem tudom a következő akkordra, hanem az a cigány muzsikusoknak volt a kulturális sajátossága, hogy ők egy ilyen fajta kísérettel játszották le azt a magyar népdalt, vagy azt a magyar dallamot, amiből aztán összeállt az, amit ma hangszeres magyar népzenének nevezünk, de ebben a cigányoknak nem csak megőrző szerepe volt, hanem alakító szerepe is a cigány muzsikusoknak.
5: Ha viszont ennyire átalakítják ezeket a dalokat, akkor onnantól kezdve már lehet, hogy az eredeti forrás természetesen nem vészel, de nem véletlen, hogy onnantól kezdve már cigányzenének hívjuk őket.
6: Tehát ez egy érdekes dolog, igen, ezt többet kéne ezzel foglalkozni, hogy hogyan hat egymásra a különböző népek zenéje, vagy például hát a magyar népzenészek ezt se annyira szeretik hallani, hogyha azt mondjuk, hogy a magyar népzenében, az erdélyi magyar népzenében nagyon hallatszik a román hatás. De hát ettől szép, hát én hallom benne, meg aki ismeri a román népzenét, az hallja benne a román hatást is, de hallatszik benne a cigány hatás is, a cigány harmonizálás például bizonyos tájegységeken nagyon jellegzetes hallatszik. Tehát, hogy ez nem baj, tehát ez nincs olyan homogén népzene, ami elzárva a többitől így önmagába kifejlődött, hanem mindig, amint az elején mondtam a beszélgetésnek, ezek mindig egymásra hatások. Ugyanaz, mint a gasztronómia. Uh-huh. Tehát, hogyha egy ételnek az eredetét így megpróbálod visszagombolni, hogy most akkor lecsó például. Jó, de hát akkor az a szerbek. Jó, de a szerbek meg a törököktől, és akkor honnan is jön a lecsó? Hány nép tette rá a maga bélyegét, miközben azt mondjuk, hogy az egy tipikus magyar étel. De hát ha visszagomboljuk egy picit, akkor ugyanilyen a zene is, a dallamok, a stílusok. Tehát, hogy arra hatott bizony a másik nép is, hatott a másik népnek a zenéje, gondolkodásmódja, a zeneisége. A cigány zenészeké meg értelemszerűen hatott, hiszen ők játszották. Tehát akkor biztos, hogy formálták is. Úgyhogy ezekről érdemes lenne többet beszélni, hát sajnos erről kevés szó esik.
5: Egy picit térjünk vissza a családhoz, hiszen beszéltünk a vegyes házasságról. Nyilván a gyerekeidet kellene megkérdeznem erről a dologról, de hát most téged foglak megkérdezni, mert te ülsz itt velem szemben, hogy ők viszont hogyan viszonyulnak az identitás kérdéséhez? Tehát ők mit vallanak magukról? Nyilván gondolom, hogy akkor ez a fajta kettős aranypánt, ez náluk is megvan. De azért mégiscsak egy ilyen családban, ahol viszont a cigány hagyományoknak az ápolása, kutatása nagyon erősen jelen van, akkor az viszont valahogy egy kicsit elbillenti a mérleg nyelvét.
6: Talán igen, nem átlagos ez a vegyes házasság, hiszen én nem cigány résztvevőként vagyok ebben a házasságban, de elkötelezett a cigány kultúra iránt. És így egy picit másképp formálódik a családunk kulturális élete, hiszen itt, ahogy mondtam is, nagyon hangsúlyos a cigány kultúra, a cigány hagyományok nagyon fontos értéknek számítanak nálunk. Mert én is annak tartom, és én is fontosnak tartom. Tehát ez egy speciális helyzet. De ugyanakkor persze, ahogy említetted, ez a kettős aranypánt egy nagyon szép gondolat a Kovács József Hontalantól. Ez abszolút jellemzi a gyerekeimet is. Ettől ők még ugyanúgy megtalálják a helyüket egy nem cigány közösségben, vagy közegben is, ugyanúgy tudnak működni, miközben van egy nagyon erős kulturális hátterük ebben az irányban. De ez a kettő, ez abszolút összeegyeztethető.
5: Beszéltünk itt a zenés családról korábban, hogy tulajdonképpen zenés családban nőttek föl, de azért azt is láthatták viszont otthon, hogy apukának van egy polgári foglalkozása is, ami jelen esetben a Duna TV-nél egy szerkesztő műsorvezetői foglalkozás, hivatás, hiszen azért ez nem csak egy egyszerű foglalkozás. Hogyan kerültél kapcsolatba a Roma magazinnal?
6: Hát ennek most idén volt 30 éve, hogy én ezt csinálom, tehát 30 éve ott dolgozom, és kizárólag csak Roma műsorban, mindvégig, mind a 30 év alatt, a mai napig. Tehát én heti szinten ezzel foglalkozom azóta, 95 óta. Ez egy véletlennek köszönhető, bár azt is mondják, hogy nincsenek véletlenek, és hát én is így gondolom most már 30 év távlatából. Tehát a Roma magazin, tehát az első olyan televíziós műsor, amelyet már cigány újságírók készítettek, az 92-ben indult el a magyar televízióban. És ez Daróczi Ágnes nevéhez köthető, ő volt az első felelős szerkesztője ennek a műsornak, 92-ben így indult el ez a Pátrin cigány magazin néven, amelyet már cigány újságírók készítettek. Azelőtt is voltak próbálkozások cigány műsorokra, de azt még nem cigányok készítették.
5: Tehát éppen kisebb térséget fettek le.
6: Vagy pedig regionális is volt. Igen, de ott is inkább jellemzően nem cigányok voltak az újságírók, akik készítették. Ezért forduló pont 92, amikor jött Daróczi Ágnes vezetésével ez a fajta Roma magazin, amit már cigány újságírók készítettek. És akkoriban az egyik barátom, az egyik cigány barátom, ez ugye a rendszerváltás követő évek, egy elég bizonytalan időszak volt így munkahelyi keresés szempontjából, 95, és az egyik barátom szólt, hogy hallott egy munka lehetőséget, hogy keresnek egy embert a

0: biztos jól jön. Hát, ha jó, hát végül is miért ne. Bementem, a Daróczi Ágnes fogadott, kicsit meglepődött, de tudta, hogy ki vagyok így a népzenei életből, a cigány népzenei életből. És beszélgettünk pár szót, a nyelvtudás az előnynek számított, hogy akkor már beszéltem cigány nyelven, és mondta, hogy jó, végül is igen, bevaj, hogy nem én rám számított, de ha már így adódott, akkor miért ne? Tehát, hogy nyitottan fogadott, és hogyha van kedvem hozzá, akkor persze jöjjek ide a szerkesztőségi munkára, egy ilyen asszisztens féle szerepkörbe, ami számomra inkább, sokkal inkább egy ilyen gyakornoki szerepköré vált, ahol tőlük nagyon sokat tanulhattam, az akkori munkatársainktól, a Juka Daróczi Jánostól, Daróczi Ágnestől, Sztojka Katalin dolgozott még ott, Mohácsi Viktória dolgozott ott, egy ilyen nagyon értékes kis műhely volt ez, és én oda csöppentem bele, és nyilván megtetszett ez az egész szakma, ez az egész hivatás, és nagyon-nagyon sok nehézség árán, de ott maradtam. Ez azt jelenti, hogy először nem voltam alkalmazásban, hanem csak ilyen megbízással dolgoztam nagyon-nagyon kevés pénzekért, mert hát akkor nem tudtak még felvenni, és közben én albérletbe laktam két gyereket. Na mindegy, szóval hosszú kitartás kellett hozzá, nagyon sok nehézséget kellett elviselni, meg türelemmel, szorgalommal, stb. Stb., hogy ott maradhass ebben a szakmában, de végigjártam, megtetszett, és úgy gondoltam, hogy érdemes ezért vállalni a nehézségeket is, és így esett, hogy ott vagyok most már 30 éve, és tényleg hivatásnak tekintem. És valahol egy picit össze is kötődik, mert ugyanazzal foglalkozhatok, amivel egyébként a színpadon is. Tehát a cigány kultúrával, cigány hagyományokkal, cigány nyelvvel adott esetben, cigány közösségekkel, tehát hogy az egész valahogy így összeért. Otthon a családom, a színpadon a munkám, a munkahelyemen a munkám. Ez egy ilyen sorszerű, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom.
1: Én határozottan meg vagyok győződve arról, hogy ez inkább egy küldetés. Hát ez igen. Nem is igazán munka, legalábbis én sem így tekintek feltétlenül a saját munkámra, akár itt a rádióban sem, hanem inkább egy érték megőrzés, egy érték abszolút. Átadás, tehát egy küldetés.
0: Abszolút. Abszolút.
1: Biztos te is így érzed.
0: A mai napig igen, hogyha készítünk egy anyagot, forgatunk egy riportot, a mai napig ugyanazzal a energiával látok hozzá, jár az agyam, éjszaka már nem tudok aludni, meg gondolkozok, hogy fogom majd összevágni, mi az az üzenet, amit szeretnék ezzel közvetíteni, mik azok az értékek, amit szeretnék ezzel megmutatni azoknak, akikre ez ráfér, azokra mindenkire ráfér. A közösségen belül azért, mert megerősítés, hogyha mutatunk egy értéket. A közösségen kívül pedig azért, mert ők nem látnak ilyeneket. Ők csak azt látják, amit a többi médium eléjük tár, és nincsen ilyen fajta tapasztalatuk. Nem fognak látni egy cigány mesterembert, aki szépen dolgozik, és mindenki várja, hogy nála dolgozzon. Nem fognak látni egy hagyományos cigány közösséget, ahol összetartás van, ahol együtt működik a nagy család. Nem fognak látni egy olyan cigány polgármestert, vagy egy olyan cigány művészt, aki járja a világot és a kultúrát képviseli. De egy csomó olyan embernek a történetével nem találkozik a többségi társadalom, ami nélkül viszont nincs valódi megismerés. Uh-huh. És ezen dolgozunk még, hogyha nem is annyira látható, mert nyilván ez nem egy mainstream műsor, de aki akarja, nyilván meg tudja nézni és megtalálja, de szerintem nagyon fontos. És az is lehet, hogy nem a mi életünkben lesz fontos, lehet, hogy mi már nem élünk, de egyszer majd valaki előveszi ezeket a műsorokat, rengeteg olyan információ lesz benne, ami leírja ezt a kort, akár a szociográfiaként, akár a kultúra helyzetét tekintve, akár a társadalmi helyzetet tekintve, akár azokat a kiemelkedő személyiségeket, akiket bemutatunk időnként, legyenek azok művészek, legyenek azok közéleti emberek, vagy közösségek vezetői, hogy milyen értékes emberek éltek itt köztünk ebben az időszakban. Lehet, hogy most nem üt akkor át, ezek a műsorok nem fogják több millióan megnézni, mint egy kereskedelmi televízió műsorát, de bízom bennem, meg én abban hiszek, hogy nem a mennyiségi dolgokban hiszek. Tehát, hogyha csak néhány ember találkozik ezzel, és elgondolkodik rajta, akkor megérte. Ugyanezt gondolom a zenénkről is. A zenénk sem egy mainstream műfaj. Nyilván ezt eldöntött, minden zenész eldönti az elején, hogy mi a fontos számára a siker, vagy az, hogy értéket képviseljen. Nyilván mi az utóbbit választottuk, tudjuk, hogy ez nem jár akkor a sikerrel, meg elismeréssel, meg semmivel, de hogy

0: csak néhány emberhez sikerül eljuttatni azokat az értékeket, amiben mi hiszünk, akkor úgy gondoljuk, hogy megérte, és ez nem a számok tükrében dől el. Tehát nem attól lesz valami értékes, hogy 10 millióan kattintanak rá, ez nem függ össze annak a dolognak az értékével.
1: Hogyan tapasztaltad az elmúlt időszakban, akár a Roma magazinnal kapcsolatban, vagy akár a Karaván Família kapcsán, hogy sikerült megváltoztatni bizonyos embereknek a gondolkodását, a nézőpontját, a hozzáállását akár a cigány kultúrához, a cigány zenéhez?
0: Nem sok ember van ilyen, akinek sikerül, de igen. Tehát visszautalok arra, hogy igen, nagy számokat nem tudok mondani, és hangzatos dolgokat, de abban biztos vagyok, hogy néhány embernél igen, mert ezt tapasztaltuk is. Hát érdekes, hogy néha egy-egy beszélgetés is elég hozzá, hogy megváltozzanak az emberek. Én például esti iskolában munka mellett jártam főiskolára, így szereztem diplomát kommunikáció szakon, és az évfolyam társaim sem voltak igazán elfogadóak, és amikor szóba került ez a téma, a cigányság helyzete, stb., akkor némelyek azért elég erős ellenérzéssel szóltak hozzá dolgokhoz, de az is érződött, hogy nincs információjuk igazából, csak nagyon hiányos vagy téves információik vannak, és abból ítélik meg az egész közösséget. És az egyik évfolyam társammal így beszélgettem, hogy ez nem ilyen egyszerű, ahogy ő látja, és hogy ő egy csomó mindent nem lát, vagy nem tudja, hogy más is létezik, mint ami az ő fejében van. Felhívtam rá a figyelmet például a mi zenénkre, az együttesünkre, meg még számtalan más dologra is, és először úgy nem hatott különösebben, de aztán egy pár hét után egyszer csak rám írt egy üzenetet, hogy ő mindenért elnézést kér, amit valaha is gondolt, mert teljesen másképp látja most már, hogy utána nézett pár dolognak, amikről én beszéltem neki, és teljesen új emberként látja most ezt az egészet, és utólag is bocsánatot kér, mind azért a rossz gondolatokért, ami eddig az ő fejében volt. Szóval még ilyen is van, bár ez egy kirívó példa, de azt meg érezzük egyébként, ahogy jövünk, megyünk, koncertezünk, hogy az emberek, ahogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, felületesek az emberek, ez is igaz. Tehát lehet, hogy elmennek egy koncertre, ott még meghallgatják a cigány zenét, de aztán a cigányokhoz való viszonyuk akkor se változik meg. De ehhez kellenek olyan személyiségek is, mint amilyen például a feleségem. Van egy olyan emberi kisugárzás, egy személyisége, hogyha őt megismerik, nem tudnak rá rosszat mondani, vagy nem tudnak rossz érzésekkel ránézni, mert egyszerűen nem olyan az ember. És millió ilyen embert ismerünk a környezetünkbe. Te is tudod, hogy egyszerűen olyan személyiségek, akire még a legelvetemültebb rasszista se tud haragudni. Mert olyan pozitív személyiség, olyan jó a kisugárzása, nagyon sok ilyen barátunk van, meg ismerősünk, és ezek hatnak igazán. Tehát ezek a találkozások nagyon fontosak, hogy megtörténjenek, hogy lássuk, vegyük észre az embereket, ne egy ilyen homogén masszát lásson a többségi társadalom, amikor azt mondják neki, hogy cigányok, hanem hogy vegye észre, hogy ott mennyi értékes emberből áll össze ez az egész. Egyrészt nem egy homogén dolog, hanem egy ilyen nagyon összetett, nagyon vegyes és nagyon színes közösségről beszélünk, különböző kulturális értékekkel, különböző hagyományokkal, de rengeteg értékes emberrel.
1: Mi lenne a teendőnk, hogy egy picit közelebb hozzuk az embereket, egy picit jobban megismerjük egymást? Milyen fajta munkára lenne szükségünk? Mit kellene tennünk ehhez, hogy ez megváltozzon?
0: Több találkozás kellene az emberek között, mert most egy picit úgy elszigetelődnek az emberek egymástól. Azért nem jó, hogyha nem együtt járnak a gyerekek óvodába, nem együtt járnak iskolába, utána majd nem együtt dolgoznak a munkahelyeken, hanem külön-külön, mert akkor így külön-külön világokban élnek, és ezek a világok nem találkoznak egymással, abból születik ez az ellenérzés, nem ismeri a másikat, feltételezésekre alapozza az előítéleteit, és nem találkozik a másikkal, és nem is akar igazából találkozni vele. Tehát megijed, ha megtudja, hogy cigány költözik a szomszédba, nem tudom, tehát millió ilyen példa van, nem adja ki cigánynak az albérletét, akár, tehát nem is akar találkozni vele, mert biztos benne, hogy az balul üt ki az a dolog, és ő... Tehát több ilyen találkozásra lenne szükség, én nem tudom ennek megmondani egyébként a receptjét, hogy lehet, én annak is örülnék, hogyha azt a rengeteg értékes embert, akiket én ismerek, ha őket jobban észrevenné a többségi társadalom, az lehet egy egyszerű villanyszerelő, egy burkoló, egy pék, egy szakár, kalapács, egy pincér, egy taxis. Nem kell, hogy egyből most a kiemelkedő művészekre gondoljunk, természetesen ők is. Tehát azon is jó lenne, ha elgondolkodna a többségi társadalom, hogy amikor egy kiemelkedő cigány művészre ránéz, hogy abban mennyi alázat, mennyi munka, mennyi elhivatottság van, és ő azzal, hogy a világot járja és fellép a színpadokon, ő a magyar kultúrát képviseli is. Tehát a Magyarországot is képviseli, a magyar kultúrát is képviseli, tehát rengeteget hozzátesz ehhez az országhoz, mint ahogy rengeteget hozzátesz a villanyszerelő, a pék, a burkoló és a többiek, tehát nagyon-nagyon sokat hozzátesznek ehhez az országhoz, és ezt figyelmen kívül hagyni, hát nem igazán igazságos dolog, ezeket kéne átgondolni.
1: Térjünk vissza egy picit a családodra. Neked is van polgári foglalkozásod a Duna TV-nél a Karaván Família mellett. Gyerekeid hogyan viszonyulnak ehhez? Nyilván zenés családban felnőve azért ők is valamiféle zenész vénával rendelkeznek, és így a zenei pálya is a szerves részét képezi az életüknek. De azért gondolom, nekik is lesz egyfajta polgári foglalkozásuk, hiszen ez nálad, ez jelentős.
0: Nem vagyunk a klasszikus értelemben vett zenész család, hiszen én magam is autodidakta zenész vagyok, a feleségem is. Ennek a hiányosságait felismerve mi a gyerekeinket már beírattuk zeneiskolába. Ők már kaptak klasszikus képzést, klasszikus gitároztak 7-8 évig, a nagylányom is, a fiam is, mert felismertük, hogy ez nagyon fontos. De viszont egyikük sem szerette volna a zenei pályát választani, ilyen értelemben, hogy klasszikus zenész legyen, vagy egyáltalán ebből éljen. Én sem akartam soha a zenéből élni, mert akkor meg elvesztem azt a szabadságot, ami most megvan, és hogy azt csinálhatom, amit értékesnek tartok. Nincs rajtam nyomás, hogy de muszáj azt is elvállalni, amit nem akarok, mert hát csekkedbe kell fizetni. Nincs ilyen nyomás. Nem vállalom el, amit nem tartok értékesnek. Tehát nem befolyásolja semmi, hogy milyen repertoárt játszunk, vagy mit állítunk színpadra, csak azt állítjuk színpadra, amiben mi hiszünk, amiről úgy gondoljuk, hogy ez jó is, ami érték. Ezért dolgozunk mellett, én ezért is dolgoztam mindig a zene mellett. Mert ha már abból élsz, akkor nyomás alatt vagy, akkor nem tudsz ilyen szabadon működni. Legalábbis ebben a műfajban, nem tudom más műfajokban, hogy van. Tehát ők se az... Ugyan jártak zeneiskolába sokáig, és elég jól is ment nekik, de nem akarták a zenei pályát választani. Úgyhogy tőlem is azt látták mindig, hogy van más foglalkozásom, és mára a gyerekeimnek is lett. A fiam, ő nemzetközi filmes produkcióknak a könyvelésén szokott dolgozni, ezek ilyen projektmunkák, tehát nyilván addig tart, amíg az adott film forgatás tart, és utána lehet, hogy van egy-két hónap szünet, jön a következő projekt, tehát ilyesmikkel foglalkozik. A lányom nemrégiben szintén a médiában kezdett dolgozni, február óta, a Nicolette nevű nagyobb lányom, ő a Kossuth Rádió roma műsorait csinálja február óta, tehát rádióriporter, és szintén kötődik a roma kultúrához, a munkájával is. A kisebbik lányunk pedig középiskolás, első osztályba jár gimnáziumba.
1: Mik a jövőbeli terveitek elsősorban a Karaván Família tekintetében? Hol látod magad, illetve a zenekart akár 5-10 év múlva?
0: Van egy furcsa sajátossága a Karaván Familiának, hogy hát ahogy említettem, mi nem is ebből élünk, tehát ilyen értelemben ez nem egy professzionális zenekar. Nincs is például koncertszervezőnk sincs, tehát ez ilyen adhok jelleggel működik, hogy az annyi koncertünk van, amennyi megkeresés beérkezik. Tehát én nem tudok ezzel foglalkozni, nem is értek hozzá, időm se nagyon van rá, affinitásom se, tehát én nem keresem a lehetőségeket, hanem amik megtalálnak minket lehetőségek, az van, az a koncert. Tehát egy picit így működik az egész. És ennél fogva nincsenek is ilyen nagyon nagy terveink, hogy mi majd aztán fú, de nagyon sikeresek leszünk, hiszen látom azért, hogy ez a műfaj körülbelül hova tud kifutni, főleg így, ahogy mi csináljuk, kompromisszumok nélkül. Tehát, hogyha nem billenünk át egy bizonyos kis határon, ami a szórakoztatás irányába mozdul el, mert ez minden műfajban adott, minden műfajban, tehát legyen az népzene, világzene, klasszikus zene, bárhol át lehet billenni. Amikor már átbillensz oda, hogy elkezded a közönség szórakoztatását előbbre valónak tekinteni, mint azt az értéket képviselni, ami miatt elkezdted ezt az egészet. Tehát én nem szeretnék ebbe az irányba tovább menni, már pedig a nagyobb sikerhez manapság ez szükségeltetik, hogy az ember azt mondja, hogy jó, akkor egy kicsit tegyünk engedményeket a szórakoztatás irányába, és tegyük úgy a dolgunkat, akkor lehet esetleg nagyobb sikereket is elérni. Én nem vágyok ilyesmire. Nekem ez is óriási siker, amit eddig meg tudtunk tenni. Számos országban koncerteztünk, mai napig koncertezünk. Az, hogy én a gyerekeimmel színpadra állhatok, és valamit elő tudok adni, ami értékes, ez nekem bőven elég sikerként. Tehát ilyen értelemben nincsenek ilyen nagy terveim. Én azt szeretném, ha ez így továbbra is tudna működni, és továbbra is valamiféle nyomot tudnánk hagyni magunk mögött ezzel a koncepcióval, ahogy mi dolgozunk, és ezzel az értékrenddel.
1: Hát kívánok nektek további sok évtizedet még ehhez a munkához, ehhez a küldetéshez, hiszen amit a Karaván Família vezetésével, illetve összefogásával végeztek, mint családi zenekar, az egyszerűen tényleg nem lehet másként definiálni, csak küldetésként, és ugyanígy a Roma magazinnak is, hiszen ez is egy ugyanolyan értéket képvisel, mint a zenétek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elbeszélgettél velem.
0: Köszönöm szépen mindazt, amit elmondtál, viszont kívánom én is, és köszönöm a lehetőséget.
1: Mai vendégem ismét Nagy István volt, a Karaván Família alapítója, vezetője, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a zenekar múltjáról és az autentikus cigányzene történetéről, valamint a vegyes házasság tapasztalatairól is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádiódik. Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nehogy testvér, túl későn ébredjél,

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj pályázat roma tanulók és hallgatók részére 2026-2027-es évre. Ösztöndíj pályázat lesz roma hallgatók részére. FAD Nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a faddi roma tanulók, hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására. FAD Nagyközség önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a fél évre alap, közép és felsőfokú tanulmányokat folytató faddi lakóhelyű roma tanulók részére tanulmányi sikerességük előmozdítása céljából. A tanulmányi ösztöndíj pályázat alapprogramjai: első, alap és középfokú oktatásban tanuló nappali levelező, esti tagozatos és távoktatásban tanulók ösztöndíj.